0: Laki Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Taksonyban is.
2: USA gay. Ja. Te vagy a, hey. Yeah. Yeah.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

Hogyan spóroljunk az árammal? Ez mostanában kardinális kérdés, nem csak nyilván a pénztárcánk miatt. A férjem mondta azt, hogy én amerre megyek, mindig fölkapcsolok valami lámpát, és aztán úgy is hagyom. Hát ezt a dolgot most erőteljesen befolyásoltam én is, és hát szinte egész nap ilyen lekapcsolt lámpáknál jövök, megyek, és komolyan mondom, hogy megszoktam, szóval, hogy ez így teljesen jó. Minden esetre a legnagyobb segítséget általában az áramspórolásnál nem a lemondás, hanem a fogyasztás időbeni áttervezése jelenti. Na jöjjön akkor egy-két tipp, amivel csökkenthetjük az áramfogyasztást, és most összefogva segíthetünk. A nyári hőségben ugye a legtöbben a légkondicionálót kapcsolják magasabb fokozatra, miközben észre sem veszik, hogy Magyarország villamos energia rendszere nehéz helyzet elé néz, nehéz helyzetben van. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT szerint ugye a Duna rekord alacsony vízállása miatt megtörtént ugye a leállás is a Paksi Atomerőműben, és hát ezt azért csinálják, hogy ne legyen később probléma, műszaki hiba, vagy ne adj Isten, biztonsági dolog. Éppen ezért a leállásnak az oka az, hogy a Duna vízszintje a rekord alacsony mélységben ment, és már ezt nem lehet így ebben a formában hűtésre használni. Nos, nézzük akkor, hogy hogyan is tudjuk az áramfogyasztásunkat csökkenteni. A villamos energia rendszer szempontjából egyébként nem feltétlenül a legforróbb órák jelentik a legnagyobb kihívást. Az energiarendszerek működését elemző szakértők különösen az esti időszakban számítanak kritikus fogyasztásra, mert hogy ilyenkor a háztartások tömegesen kezdik el használni az elektromos berendezéseket, miközben a naperőművek termelése gyorsan csökken, vagy teljesen le is áll. Kiemelt érzékeny időszak nyáron a 18 és 22 óra közötti időszak, mások azt mondják a 17 és 22 óra közötti időszak. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy tudatos energiahasználat van szükség, ne pánikoljunk. Na nézzünk akkor egy-két tippet. Használjuk később vagy korán a nagy fogyasztókat, mosógép, szárítógép, mosogatógép, ezeket ne az esti csúcsidőszakra kapcsoljuk be. Ha a berendezés rendelkezik időzítő funkcióval, programozzuk azt kora reggelre vagy késő estére. A Nemzetközi Energiaügynökség és több energetikai szervezet ajánlása szerint nincs szükség jéghideg lakásra ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a hőkupola alatt. A 25-26 Celsius fokra állított légkondicionáló jelentősen kevesebb energiát fogyaszt, mint egy 21-22 fokra hűtött helyiség. A televíziók, játékkonzolok, töltők, számítógépek készenléti üzemmódban is fogyasztják az energiát. Bár egyenként nem nagy a terhelésük, millió háztartás esetén érezhető különbséget jelentenek, kerüljük tehát a készenléti fogyasztást. A korszerű ledizzók akár 80-90%-kal kevesebb energiát fogyasztanak a régebbi izzóknál. Ha még régi van, cseréltessük ki. A sütő, az elektromos főzőlap a háztartás legnagyobb energiafogyasztói közé tartozik. Nagy melegben érdemes hosszabb sütéseket kora reggelre vagy késő estére időzíteni, vagy felejtsük el, mert hogy ehetünk akár hideg gyümölcslevest, vagy grillezhetünk a szabadban. Egy elektromos autó otthoni töltése az egyik legnagyobb háztartási fogyasztó lehet. Egy 11 kW-os fali töltő annyi energiát használhat, mint egyszerre több klímaberendezés és háztartási gép együtt. Ha nincs sürgős szükség az autó töltésére, akkor érdemes nem a 17 és 22 óra közötti időszakban tölteni, inkább éjszakára vagy kora hajnalra időzítsük. Használjuk az autót vagy a töltőt időzített funkcióban. Telefonok, laptopok, tabletek töltése, ezek önmagukban ugye nem fogyasztanak sokat, de milliós darabszámban már jelentős terhelést jelentenek. Napközben érdemes ezeket tölteni, amikor sok naperőmű termel, ne hagyjuk egész éjjel a töltőn, ahol már feltöltődött készüléket, és húzzuk ki az üresen maradt töltő fejet. A hűtőszekrényt ne csavarjuk most hidegebbre, tipikus hiba, sokan úgy gondolják, hogy egyes esetleges energiaválság vagy hőség miatt érdemes maximumra állítani a hűtőt, de ettől éppen, hogy nő a fogyasztás. A hűtőtér 4-5 Celsius fokon ajánlott, a fogyasztó 18. Nem tartósítja lényegesen jobban az élelmiszereket, ha ennél hidegebb van a hűtőben, de jelentősen növeli az energiafogyasztást. Fontos, hogy ne nyitogassuk feleslegesen a hűtőt, ne álljunk a nyitott hűtő előtt, hogy éppen mit kéne onnan kivenni, és ott gondolkozzunk. Egyre gondoljuk át, mit veszünk ki, csukjuk be minél hamarabb az ajtót. Ha kihűlt az étel, csak akkor tegyük be a hűtőbe.
A klíma mellett is húzzuk be a függönyt, vagy engedjük le a redőnyt, kerüljük a mindent egyszerre használatot a hálózat szempontjából. Különösen kedvezőtlen, amikor este egyszerre indul a mosógép, a mosogatógép, sütő, töltjük az autót, megy a klíma, szóval ez így nem pont jó. Ne, egyszerre csináljuk ezeket. És hát sok családban, a pincében vagy a garázsban ugye működik még egy 15-20 éves hűtő vagy fagyasztóláda is. Energetikai szakértők szerint ezek gyakran több áramot fogyasztanak, mint az összes tablet, telefon, laptop együtt. Ha csak félig üresen üzemelnek, érdemes átgondolni, hogy szükségünk van erre, amit biztosan ne tegyünk spórolás céljából, ne húzzuk ki a hűtőt vagy a fagyasztó csúcsidőben, eszünkbe se jusson kikapcsolni a bojlert napi több alkalommal rövid időre, ne állítsuk a klímát extrém alacsony hőmérsékletre, a nagy teljesítményű eszközöket ne egyszerre töltsük. Szóval azt gondolom, hogy kis odafigyeléssel, tudatos hozzáállással most sokat segíthetünk.

Ígérem, nem fogok epés megjegyzéseket tenni, de az epénk lesz most a téma, nevezetesen az epekő, amelyel biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink közül is ezért elég sokan már találkoztak. Hát kérem szépen, az epekő, a kövek kialakulás az epe hólyagban, vagy az epe vezetékben. Ráadásul ezek így tikitakiznak, ugye? Tehát van, amikor a vezetékben vannak, van, amikor a hólyagban, van, amikor a májban. Gyakran okoznak egyébként fájdalmas, kellemetlen tüneteket. Az epe hólyag egy nagyon kicsi szerv a máj alatt, amely az epét tárolja. Az epe pedig emésztő nedv, ami segít a zsírok lebontásában. Amikor az epe összetétele megváltozik, például túl sok koleszterin van benne, vagy bilirubin, könnyen kialakulhatnak apró kövek, na ez az epekő. Az epekő gyakran tünetmentes, de aztán jöhet a baj. Ha a kövek elzárják az epe vezetéket, akkor hirtelen erős fájdalom jelentkezhet. Fontos, hogy tudjuk, hogy ha a jobb oldalon a bordaívünk alatt jelentkezik ez a fájdalom, akkor bizony epekő jöhet szóba, mert hogy ráadásul még az is árulkodó, hogyha a jobb bordaív alatti fájdalom már megjelent, és hátra a hátunkba sugárzik, vagy a jobb vállaphoz, akkor szinte biztos, hogy az epekő az, ami hát nem kis szenvedést okoz nekünk. Ez az úgynevezett epegörcs, amely hányingerrel, hányással, sárgassággal is járhat. A fájdalom jellemzően étkezés után, különösen zsíros ételek fogyasztása után jelentkezik, mert hogy az epe hólyag megpróbál összehúzódni, kipréselni az epét, de hát ez nem jön össze. Az epekő kialakulásának hátterében több tényező is állhat. Genetikai hajlam, elhízás, az is, hogyha valaki gyorsan fogy, cukorbetegség, de bizonyos gyógyszerek használata is. A nők között gyakoribb az epekő, különösen a terhesség alatt, vagy ha valaki fogamzásgátlót szed. Az orvosi diagnózis általában ultrahangvizsgálattal történik, amely nagyon könnyen kimutatja a köveket. A kezelés többféle lehet. Enyhébb esetben diétás változatok azok, amiket javasolnak, tehát zsírszegény étrend, sok rost, rendszeres testmozgás. Súlyosabb esetben, vagy ha az epegörzs gyakran jelentkezik, akkor már jöhet a sebész, és ő egyszerűen az egész epehólyagot eltávolítja. Fontos odafigyelni a testjelzéseire, mert az elhanyagolt epekövesség súlyos szövődményeket okozhat, például epehólyag gyulladást, vagy az epe úti elzáródás. Fontos tehát, hogyha epegörzsre utaló tünetünk van, akkor menjünk el az orvoshoz.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangon. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-éig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. Egy különleges előadás várja a Dunaharasztira látogatókat. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától az Aranyszamár Színház lép fel a Városi Könyvtárban. A közönség Tóth Krisztina, a Lány, aki nem beszélt című művének feldolgozását tekintheti meg Markó Róbert rendezésében. A produkció elsősorban 11-től 99 éves korig szól. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében lehetséges. A programról további tudnivalók az intézmény hivatalos Facebook és weboldalán találhatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I.

Most, hogy oda kell figyelnünk a vízre, ugye, hogy nagyon-nagyon kevés legyen a fogyasztásunk, és észszerű keretek között használjuk a vizet, rájöttem, hogy eddig én mennyire pazaroltam tényleg, tehát fogmosás közben ment a vízcsap megnyitva, nem is értem, miért csináltam ekkora hülyeséget. Hogyan spórolhatunk okosan a vízzel otthon a kertben, amikor minden csepp számít, most ez lesz a témánk. Hát kérem szépen, fontos, hogy ne fürödjünk, hanem zuhanyozzunk, és a zuhanyzási időt is csökkentsük le. Ugye egy kád feltöltéséhez nagyjából 150-200 liter vízre van szükség. Egy 5 perces zuhanyzás ennek a töredéke, 40-60 litert emészt fel. Létezik olyan zuhanyfej, amely levegőt kever a vízsugárba, így ugyanolyan élményt nyújt, de mégis 40%-kal kevesebb vizet használunk el. Fogmosásnál borotválkozás közben elzárhatjuk a csapot, mosogatáskor is ne folyassuk a vizet a tányérok oblítése közben, gyűjtsük össze egy lavorban vagy egy mosogató másik felében azt, ami már habos, aztán egyszerre öblítsünk. Fontos a mosogatógép és a mosógép is csak akkor legyen elindítva, hogyha valóban tele van, egy félig töltött gép ugyanannyi vizet, energiát használ, mintha tele lenne. Egy folyamatosan csöpögő csap akár napi 15-20 liter vizet is elfolyattat feleslegesen, egy hónap alatt ez akár fél köbméternyi vizet jelent, ami ugye kárba vész. Fontos, hogy összegyűjtsük az esővizet a kerti locsoláshoz, hát amikor nincs eső, ugye akkor ez nem megoldható. Locsoljunk okosan, reggel vagy este, ha lehetséges, ne ivóvízzel. Ha új mosógépet, mosogatógépet vásárolunk, figyeljük azt, hogy milyen az energia besorolása. Használjuk két gombos vízöblítést a WC-nél, ha már nincs otthon két gombos öblítő rendszerünk, egy egyszerű átalakítással csökkenthető az öblítéshez felhasznált víz mennyisége. A kisebb gomb általában 3 liter, a nagyobb 6-9 liter vizet használ. Sokan szeretnének hideg vizet inni a csapból, ezért azt csinálják, hogy folyatják a csapot addig, amíg teljesen hideg víz nem jön belőle, de ez nem jó. Ehelyett tartsunk egy kancsó vizet a hűtőben. Tök egyszerű, ezzel elkerülhetjük, hogy naponta több liter vizet engedjünk teljesen feleslegesen a lefolyóba. Én este szoktam megcsinálni a limonádét, a teát, és akkor ez reggelre lehűl ugye a konyhapulton, aztán pedig bepakolom a hűtőbe és kész. Egy átlagos automosás 150-300 liter vizet használ el, egy kerti medence feltöltése nyilván mérettől függően több ezer litert is igényelhet. Szárazság idején tehát különösen érdemes átgondolni, hogy tényleg szüksége van-e most az embereknek erre. Ha nem, akkor az autót inkább nem mossuk le, vagy ha nagyon indokolt, akkor mosassuk hivatásos vízkeringető rendszerrel dolgozó mosóban. A medencét ne engedjük le, és töltsük fel, inkább fedjük le, kevesebb vizet veszítünk így a párolgással, és csak a valóban szükséges mennyiséget kell pótolni, hogyha nagyon-nagyon muszáj. Mindenki igyekezzen visszafogni most az áram felhasználását és a vizet is, ugye, a következő napokban, és nagyon-nagyon fontos, hogy az ivóvizet tényleg csak akkor használjuk, ha nagyon kell.

Azt szokták mondani, hogy manapság már nem érdemes autót lopni, mert mindegyikben vannak ilyen kütyük szinte, és akkor nyomon lehet követni, hogy hol van a kocsi, és hát bár korábban inkább a fővárosra volt inkább jellemző az autólopás, mostanság már elmondható, hogy egész országot érintő dologról van szó, ám hiába gyakori a jelenség, kevesen tudják, hogy melyek azok a jelek, amelyekből kiderülhet, hogy egy tolvaj bizony már kinézte magának a kocsinkat. Gyökeresen megváltozott a hazai bűnözési térkép az elmúlt időszakban. Még 20 évvel ezelőtt a főváros számított az autólopások fellegvárának, 2024-ben a megfújt autók mintegy 70%-a már vidéki településekről tűnt el, és ez a folyamat tavaly sem torpant, megírja a femcafé.hu. Az országos autólopási statisztikák komoly növekedést mutatnak. Még 2023-ban 335, 2024-ben 391 járművet vittek el, addig tavaly szeptember végéig már 353 esetet regisztráltak, ami tehát meghaladta a két évvel korábbi teljes éves adatot. A hatóságok, a bontók, illegális telephelyek és az alkatrészkereskedők szigorú ellenőrzésével igyekeznek nehezíteni az orgazdák dolgát, mivel a járműveket leggyakrabban darabokban, alkatrészként próbálják még értékesíteni. A modern autólopások mögött ma már sok esetben előre megtervezett folyamat áll. A tolvajok nem feltétlenül döntenek azonnal a kiszemelt jármű mellett, hanem napokon át figyelhetik a tulajdonos szokásait. Megnézik, mikor indul el, mikor érkezik haza, hol parkol, és azt is, mennyire ügyel a kocsi a biztonságára. A terep felmérés során előfordulhat, hogy apró jelzéseket hagynak a járművön vagy annak közelében. Ilyen lehet például egy kavics a kerék mögött, egy papírdarab a szélvédő alatt, vagy egy apró karcolás a kilincsen. Ezek nem minden esetben klasszikus megjelölések, inkább azt szolgálhatják, hogy kiderüljön, a tulajdonos rendszeresen ellenőrzi-e az autóját. De azt is szokták, hogyha poros a szélvédő, egy kis irkát-firkát tesznek rá, és hogyha ez pár nap múlva is ott van, akkor nyilvánvalóan az autó tulajdonosa nem törölte le a szélvédőt, tehát nem használta a kocsit. Ha a jelzés hosszabb ideig változatlan, ez arra utal, hogy a jármű kevésbé áll a tulajdonos figyelmének középpontjában. Ugyanakkor a jelölés hiánya nyilván nem feltétlenül jelent azt, hogy nem pécéztek ki a kocsinkat. Sok elkövető ugyanis semmilyen nyomot nem hagy maga előtt és után sem. A kulcs nélküli indítórendszerek elterjedése új lehetőségeket adott a tolvajok kezébe. Az úgynevezett Relatex során jelismerő eszközzel felerősítik a lakásban lévő autó kulcs jelét, így a jármű azt érzékeli, mintha a kulcs közvetlenül mellette lenne és kinyílik. Ez a módszer különösen éjszaka hatékony, amikor a kulcs a bejárati ajtó közelében vagy a nappaliban van. Az esetek egy részében a tulajdonos csak másnap vesz észre, hogy nincs meg a kocsi. A tolvajok emellett más technikákat is alkalmazhatnak. Például a diagnosztikai csatlakozón keresztüli indítást, vagy a gyári riasztórendszerek kiiktatását. Arra is felhívták a figyelmet, hogy sok autótulajdonos úgy gondolja, a jármű automatikusan bezáródott, pedig ez nem minden esetben történik meg. A kulcs nélküli rendszereknél előfordul, hogy a kulcs jele valamilyen okból nem jut el az autóhoz, vagy a tulajdonos túl messziről próbálja lezárni a zárat. Ilyenkor a zár nem aktiválódik, a kocsi nyitva marad. A tolvajok ezt is kihasználhatják. A vidéki autólopások számának növekedése a cikk szerint részben azért van, mert kisebb településeken kevesebb a térfigyelő kamera, ritkább a járőrözés, a tulajdonosok sokszor kevésbé számítanak hasonló bűncselekményekre, és van, aki még a kocsi kulcsot is benne hagyja az autóban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ám hogy nagyot. Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: És továbbra is tudtok minket követni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve a YouTube csatornánkon is videós formában. Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere a vendégünk. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Érkezett már telefonhívásunk az imént, és szeretnénk jelezni a hallgatóinknak, illetve a nézőinknek, hogy arra szeretnénk mindenkit kérni, hogy üzenetben írják meg a kérdéseiket, mert ugye élőben közvetítjük videós formában is az interjút, a beszélgetést, oda viszont a telefonnak a hangját nem tudjuk beadni. Igen. Így, hogyha valaki mondjuk hosszasan kérdez, akkor a nézőink nem fogják hallani, hogy mi a kérdés. Úgyhogy arra szeretnénk mindenkit kérni, és a hallgatónk is, aki az imént hívott minket, hogy a 0620 95-95-107-es Viber számra írják meg a kérdéseket, hogyha még van, mert már kaptunk egyébként túl sok új kérdést, nem is fér bele az adásba.
3: Igen,
2: mert hogy
3: már
2: ugye már
3: érkezett egy pár.
2: Igen, a Facebook oldalunkon is kommentben jöttek kérdések. Na, azt beszéltük meg itt polgármester úrral, hogy kezdjük a Sziget-Szent Miklósi sétány, tenisz és bisztró helyzetét. Erről ugye szó volt a gazdasági bizottság ülésén, a testületi ülésen most nem, de szóba került egyébként az augusztus 31-i közmeghallgatáson is. Ugye itt is járt nálunk is Roland tulajdonos, illetve az üzemeltető, azt az oldalt már múlt héten meghallgattuk, de ugye akkor is jeleztük, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk a hivatalos információkra is, úgyhogy most erről kérdeznénk.
4: Akkor én jövök most, ugye?
2: Igen.
4: Köszönöm
2: igen.
4: Szépen a lehetőséget. Először is annyiban kiegészíteném az itt elmondottakat, hogy nyilván, tehát az eddigi tapasztalat az, hogy nem lesz idő minden kommentre igen. választ adni, viszont szívesen bevállalom azt, hogy amelyekre nem sikerült itt az élő műsorban választ adni, azokra akkor adok írásban, és akkor közzé tehetitek, vagy én fogok hozzáírni, és akkor ez szerintem így meg tudjuk oldani.
2: Ez így korrekt, ez igen, így mert jó. Nagyon sokan kérdeztetek sokféléről, és még egyszer mondom, aki telefonon hív, hogy írja meg nekünk Viberen 0620 95 95 100.
4: Akkor kezdjük is neki, mert igen. Ugye erre elég rövid időnk van erre az egészre, és először is köszönöm, hogy van lehetőségem nekem is megszólalni. Másodszorban este végig hallgattam azt az interjút, amit készítettetek a múlt héten, és én nem is szeretnék belemenni a személyeskedésben, a megoldást szeretném megtalálni. Egyébként múlt héten, szombaton az üzemeltetőnek az édesapjával, tehát személyesen is egyeztettünk, illetve fölhívtam őt telefonon, hogy nézzük meg, hogy milyen megoldások vannak, mert szerintem nonsens, hogy ebből is politikát csinálnak, és én úgy gondolom, hogy megoldást kell találni, és nem egymásra mutogatni. Hallottam az interjúban, hogy sérelmezték azt, hogy a közmeghallgatáson nem volt külön napirendi pont a bisztrónak a helyzete. Ugye ez teljesen egyszerű, ezt nektek is tudni kell műsorvezetőknek, illetve ti szoktatok interjút készíteni. Azért nem volt napirendi ponton, mert köztudott, hogy a közmeghallgatást, időpontját és a napirendjeit a képviselőtestület még régebben határozza meg a közmeghallgatásoknak, és nyilván akkor mi még nem tudtuk, hogy lesz egy olyan bírósági végzés, amiben eltiltanak tevékenységet, vagy lesz olyan kormányhivatali felszólítás, amiben felszólítják őket, hogy az illegálisan megépített építményeket bontsák le. Ugye ez teljesen friss volt akkor, és ugye többen feltették a kérdést, hogy miért kellett ezt az előterjesztést bevinni. Az előterjesztést egyébként javaslom mindenkinek elolvasni, de ha lesz időm, fel is fogom olvasni, viszonylag rövid, gyorsan felolvasva szerintem mindenki teljes képet fog majd kapni, hiszen mi, mint a területnek az egyik tulajdonosai, ugye olyan esetben, hogyha a bíróságtól érkezik ilyen bírósági végzés, illetve a kormányhivatal is hozott egy felszólítást a bérlővel szemben, ugye mi a területnek a tulajdonosai vagyunk, amit már évtizedek óta egyébként kiadta a területet büfé céljára az önkormányzat, és onnantól kezdve ugye az, aki a büfét kezeli, üzemelteti, ugye onnantól kezdve ugye az ő feladata mindent. A röviden összefoglalva csak annyit mondanék, hogy 2021-ben történt ott változás, vagy 2022-ben ugye az akkori Hegema Sport Kft.-nek a vezetője ugye igényelt hosszabbítási kérelmet az önkormányzattól, arra hivatkozva, hogy a Covid idején ugye visszaesett a gazdasági helyzetük, és képviselőtestület úgy döntött, meghosszabbítja a bérleti szerződést, vagy a bérleti szerződésnek a határidejét 2026. december 31-éig. Majd ezután a Hegema Sport Kft.-t ugye megvásárolta a jelenleg üzemeltető tulajdonos, és korszerűsítette, fejlesztette, amivel nincs is semmi gond, és Szigetszentmiklósnak az egyik legjobb helye egyébként maga a bisztró, tehát az sem igaz, hogy nekem nem tetszik, és egy valamit szeretnék kihangsúlyozni, hogy valószínűleg itt hogy nagy hévvel ment bele mindenki ebbe a témába, amikor én azt mondtam a közmeghallgatáson, hogy másik, hogyha ugyanezt akarják létesíteni, tehát koncerteket, sűrűn koncerteket, akkor másik helyet kell keresni. Felajánlottam azt is, hogy segítek másik helyet keresni, hiszen én úgy gondolom, hogy megérdemli Szigetszentmiklós, hogy legyen olyan hely, ahova akár a helyi zenészek el tudnak menni, a helyi lakosok el tudnak menni kikapcsolódni. Jelen pillanatban az a terület nem alkalmas arra, hogy ott sűrűn koncertek legyenek. Pont ebből indult ki az egész botrány, hogy 2022 után, amikor elkezdődtek ott a koncertezések, ugye addig nem volt ilyen lakossági panasz, és a koncertezések miatt volt panasz a területre, és akkor elmondom, nem titok, a másik oldalról is kapjuk a hideget, meleget, a gazdasági bizottsági ülésen például meg is voltunk vádolva azzal az egyik lakó részéről, hogy bizony ott a hivatal mutyizik, vagy az önkormányzat mutyizik, mert több száz millió forintos fejlesztésből ugye sokat kapott a bisztró. Tehát minden oldalról mennek a falsinfok, ezért gondoltam, hogy nem árt, hogyha ezt akkor tisztázzuk, ezt a helyzetet. Sem a jegyzőnek, sem a polgármesternek nincs olyan hatásköre, amit az ott lakók kértek. Nekem egyetlen egy olyan lehetőségem volt, hogy amikor kirobbant ez a botrány a koncertek miatt, akkor egyeztettem külön a bisztróval, egyeztettem külön az ott lakókkal, egy konszenzusos döntést szerettem volna, és amikor jöttek az ötlettel, hogy ott koncerteznének, én azt mondtam, hogy támogatom, nyilván a lakók nyugalmát nem sérthetik, viszont szerintem a nyári időszakban a havi egy alkalom az bele tud férni nyilván, hogyha a környezetvédelmi szabályokat betartva történik mindez, mert folyamatosan azt hallgatjuk, hogy környezetvédelmi terület, Natura 2000-es területről van szó, ugye erről volt szó az interjúban is. Visszatérve a közmeghallgatásra, az első napirendi pont címe a Dunaparti fejlesztések voltak, tehát nem is kellett az egyebek napirendi pontot megvárni, ami pont azért van, hogy az egyéb témákkal kapcsolatban tudjanak kérdezni, vélemény nyilvánítani a lakók, de én, mint a közmeghallgatás levezetője, úgy gondoltam, hogy a Dunaparti fejlesztés címszó alá simán belefér a bisztrónak a helyzete, és örültem is, hogy azzal kapcsolatban egyébként érkeztek kérdések, még ha eléggé sértődött és támadó kérdések is voltak, de úgy voltam vele, hogy talán lehet tisztázni egy-két kérdést, amit így utólag és az interjúból leszűrve úgy gondolom, hogy nem jött át annak az oldalnak, aki például most mindent megtesz, hogy a bisztró megmaradjon, vagy a bisztró tovább tudjon üzemelni hasonló módon. Abban az esetben is ezért kérdeztem így a lakótól, hogy olyan üzemeltetésre gondol, ami a jelenlegi állapot, tehát ebbe benne van a koncert is, koncertezés. Arra mondtam azt, hogy akkor ugye lehet, hogy nem tettem hozzá, hogy Miklóson belül, de nyilván polgármesterként azt mondtam, hogy akkor másik helyen kell egy ilyet üzemeltetni, ahol lehet koncertezni, nem zavarja a lakók nyugalmát, ahol ugyanúgy ez a gasztronómia tud működni, és igen, eléggé rossz az, hogy a Natura 2000-ré nyilvánítás óta bármihez hozzá akar nyúlni az ember, mindig lepattanunk, mindig problémák vannak ezzel kapcsolatban, ezt is kell tisztázni. Egyébként vasárnap reggel 8:30 a parlamenti képviselőnkkel már a Kisdunán kezdtük a napot, és ott is jeleztem én is, és az ott munkát végző lakók is, hogy a Natura 2000 definíciójával vannak problémák, vannak problémáink, remélem, hogy az ügyben lehet majd a későbbiekben valamit javítatni. A tények és ferdítések, bocsánat, csak én este, amikor meghallgattam ezt az interjút, jegyzeteltem ide a telefonomban.
2: Jó, hát azért hívtunk el, azért vagy itt nyilván.
4: Tehát a tény az, hogy bírósági döntést kaptunk a közelmúltban. Illetve érkezett egy kormányhivatali felszólítás. Ez mind ugye a biztró üzemeltetőjével szemben történt. Nem igen, én indítottam a pert, nem én kértem a kormányhivatalt, ugye ennek volt egy hosszas procedúrája. Amikor megtörtént ez az ott lakók és az üzemeltetők közti, mondjuk azt, hogy nézeteltérés, akkor ugye mi jeleztük a lakóknak, hogy nekünk milyen hatáskörünk van, és ők ugye tovább léptek, törvénynek megfelelően ugye a bíróság elé vitték az ügyet, és a bíróság hozott is egyébként egy határozatot, egy ítéletet. Pont ezért, mert bírósági döntés, kormányhivatali határozat, felszólítás érkezett, nekem, mint polgármesternek, mint a főbérlőnek, tehát a terület tulajdonosának, kötelességem ugye ezt előterjeszteni a képviselőtestület elé, akik a tulajdonosnak a képviselői. És a gazdasági bizottságnak kell javaslatot tenni, hogy miről döntsön a testület. Hallottam, hogy felolvastad Kocsis Éva képviselőnőnek a mondani valóját. Ő ugye első ciklusú képviselő, nagyon szeret posztolgatni, viszont ugye a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a gazdasági bizottságnak kell hoznia egy javaslatot a testület felé, hogy melyik irányba menjen az önkormányzat, mint tulajdonos. Azonnali határral, vagy azonnali hatállyal szerződés megszegése, mert mondjuk ez a bírósági döntés és a kormányhivatali felszólítás alapján ugye a szerződésnek nem megfelelő üzemeltetés történt. Vagy kivárjuk azt, hogy lejár december 31-én. Kocsis Éva például azt is megjegyezte, hogy az üzemeltető által a kormányhivatali felszólítás után érkezett levele nem volt az előterjesztésbe becsatolva. Az egy teljesen más téma. Az arról szólt, hogy ugye hosszabbítási igényt nyújtottak be. Hosszabbítási igényről pedig az önkormányzat nem tud tárgyalni, hiszen a területnek majdnem több, mint a fele, ahol ez elhelyezkedik, pontosabban inkább a teniszpályát érinti, az ugye a KDV Vizignek a tulajdona, nem az önkormányzat tulajdona. Mindaddig, amíg a KDV Vizik nem nyilatkozza le azt, hogy ők a továbbiakban is odaadnák azt a területet bérbe, mindaddig az önkormányzat nem hozhat olyan határozatot, hogy meghosszabbít egy ilyen szerződést. Tehát ez azért hosszasabb folyamat. Nyilván ugye az, aki ezekről posztol vagy véleményt mond, nem kell tudniuk a helyzetet, vagy nem kell tudni a jogi hátteret.
2: Hát egy képviselőnek ahogy... azért kéne, mert nyilván azért Kocsis Éva, ugye a Miklósért Városvédelmi Egyesület képviselő, ő azt írja, hogy ugye úgy tesz javaslatot a megszüntetésre az előterjesztés, hogy nem tisztáz a rendes vagy rendkívüli felmondással
4: pont,
2: tervezi
4: pont
2: ezt
4: meglépni. Igen, pont ez a feladata a bizottságnak, hogy döntse el, ez ott el is hangzott. Nem akarok ebbe belemenni, ugye tudjuk, hogy hogyan működik a politika, hergeljük az embereket és ilyenek. Az nem is érdekel, hogy a politikusok mit posztolnak erről. Ugye nyilván érződött az interjúban is, a bizottsági ülésen való felszólalás, vagy a közmeghallgatáson történt felszólalásban, az, hogy az üzemeltetőnek, hogy mondjam, tehát mi nem egy platformon utazunk, nem egy politikai oldalnak vagyunk a híve, és itt már némi személyeskedést is érzek, és ezúton is kikérem magamnak, hogy nekem bármelyik mutyihoz is közöm lenne, de tényleg nem azért jöttem ide, hogy ilyen személyeskedésbe belemenjek, hanem ahogy említettem, én még akkor ugye fölhívtam az édesapját, azért a tárgyalási képességei teljesen másabbak. Én azt mondtam, hogy nézzük meg, milyen módon lehet megoldani. Ugyanúgy, ahogy 2022-ben, mikor kirobbant ez a balhé, vagy 23 környékén, akkor is ugye behívtam az érintett lakókat, hát akik akkor folyamatosan ugye, panaszkodtak, akkor is az üzemeltetőt is behívtam.
2: Igen, mert és mi azt az információt kaptuk, nem, hogy ön nem igaz, kapott meg hívót, ugye nyilvánosan ki is tette a meghívót.
4: Nem, pont a helyszínen egyeztettük le az időpontot, és az alapján kapták meg a lakók. Erről is egyeztettem az édesapjával.
2: Tehát akkor az nem is igaz, ami akkor kikerült, hogy nem hívtál meg a...
4: Erről is egyeztettem az édesapjával, hiszen ő mondta, hogy igen, sérelmezték azt, hogy ők utolsó nap kapták meg írásban, de jeleztem neki, hogy amikor kint voltunk a helyszínen, náluk ők mondták meg, hogy melyik az időpont, tehát egyeztettünk időpontot, és én az alapján hívtam meg a lakókat. Tehát én nem gondoltam, hogy újra meg kellene őket hívni, amikor mi megbeszéltük, de ezt mi letisztáztuk, tehát és nem is akarok abba belemenni, hogy akkor, hogy kinek mi ezzel kapcsolatban a véleménye. A PEC az volt, hogy ők ugye közzétették egy meghívásos fórumot. Olyan személyek jöttek el erre a fórumra egyébként, hogy nagy balhé volt, akkor ugye megkértem azokat, akik úgy jöttek, hogy nem kaptak meghívást erre a megbeszélésre. Én már akkor is a közös nevezőt kerestem egyébként.
2: Bocsánat, azt nem értem ebben az egészben, hogyha tényleg ilyen van, és már pedig ugye itt is írod az oldaladon, hogy a Pest vármegyei kormányhivatal is jogerősen elutasította a büféépület engedély nélküli bővítésére benyitott fennmaradási kérelmét. Szóval, hogyha tényleg meg ugye sok mindent mondtál itt a bérletről, az engedély nélküli építkezésről, a jogerős bíróság épület, a zajhatás. Igen, csak hogyha ezek tények, és ez tényleg így van.
4: Nem az önkormányzat, nem a polgármester,
2: értem,
4: nem a hivatal.
2: Csak én a józan paraszt észre gondolkozom, hogy akkor miért hívná fel magára így a figyelmet, hogy akkor ez, bocsánat, de ez...
4: Kicsoda?
2: Hát az üzemeltető vagy a tulajdonos, hogyha ezek tényleg már pedig így vannak, hiszen hivatalos információ, akkor hogy...
4: Az előterjesztésben mellékletként el lehet olvasni www.szigetszentmiklós.hu, és ott a mikrodatra klikkelve az előterjesztés anyaga egyébként fent van, de ha lesz időm, felolvasom szívesen, csak azért, hogy beleférjen a
2: igen, megjönnek kérdések, hogy ne csak ez az egy téma legyen egyébként. Mennem,
4: de szeretném, hogyha ezt tisztázzuk véglegesen.
2: Jó.
4: Én úgy gondolom, hogy tényleg pár lakón kívül mindenki úgy gondolkodik, és én is úgy vélem, annak ellenére, hogy nem vagyok szívesen látott vendég ott.
2: Így érzed?
4: Hogy én, nekem tetszik az a hely, van ilyenre szükség, és azt is hallottam, hogy itt értetlenkedtek, hogy akarja az önkormányzat ugye megpályáztatni.
2: Igen,
4: azt,
2: ha le akarja
4: ilyen, problémák vannak. Itt az egész, mondom, abból indult ki, hogy a koncertek túl hangosak voltak, és őszinte leszek. Én az idei évben már azt hittem, hogy megtörtént a megállapodás a lakók és az üzemeltető között, mert nem érkezett nagyon sokáig panasz, úgyhogy én hátradőlve voltam ezzel a témával kapcsolatban. Én tényleg meg voltam győződve arról, és ugye sajnos ugye atombombaként jött ismételten ez a helyzet, mikor a bírósági végzés megvolt, és a kormányhivatalnak a levele megjött egyébként ezzel kapcsolatban. Bérleti díjjal kapcsolatban ott is tisztázok az egészet, mert gazdasági bizottsági ülésen a politikusok próbáltak fogást találni azon, hogy én eddig miért nem vettem észre, hogy az önkormányzat ugye tulajdonképpen többet fizet a KDV Viziknek a bérlésért, a területért, mint amit kap az üzemeltetőtől. Csak azt felejtette el a tisztelt bizottság, meg a tisztelt képviselők, akik ezen próbáltak lovagolni, hogy a hosszabbítás után, mikor mi ugye láttuk, hogy milyen szerződések köttetődtek annak idején, akkor bevittük, hogy a bérleti díjjal kezdjünk valamit, mert nonsens, hogy tulajdonképpen még mi fizetjük közpénzből, hogy ez történjen. És pont a gazdasági bizottság hozott olyan döntést, hogy ne nyúljunk jelen pillanatban a bérleti szerződéshez, az összeghez, a bérleti díjhoz, hanem úgy is lejár 2026 december 31-én a szerződés, és majd akkor vizsgáljuk felül, hogy mennyiért lehet majd bérbeadni a területet, és majd akkor hozzunk olyan döntést, hogy infláció követő legyen az a pénzösszeg, amiért majd bérli az üzemeltető. Tehát itt pont, hogy a bizottság hozott olyan döntést, tehát az is egy gyöngyból volt.
2: Igen, bocsánat, csak már kicsúsztunk itt a műsoridőből. Folytatjuk, igen. Meg rengetegen kérdezik a buckai közlekedési koncepciót, ami szintén ugye téma volt, méghozzá, igen, azt hiszem az a testület, én már összezavarodtam, vagy a közmeghallgatáson, testületi ülésen. Szóval folytatjuk, jó, a következő fél órában is Nagy János Szigetszent Miklós polgármester a vendégünk, és ahogy ígérte, amikre most adásban nem tudunk válaszolni, igyekszik akkor arra majd valamilyen formában így akár általunk is válaszolni. 0-20-95-95-105 ide jön egyébként a sok-sok kérdés Viberen, folytatjuk a beszélgetést.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Nagy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megszaporodnak a jelzések a családsegítő központ felé. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, a tanév kezdetével egyre több jelzés érkezik a Szigetszentmiklósi családsegítő központ felé, és idén is erre számítanak. Azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai, vagyis hogy kik szólhatnak a családsegítő munkatársaknak, a gyermekek biztonságára vonatkozó észrevételeikkel azt a szociális és gyermekvédelmi törvényben határozzák meg. Ilyen személyek lehetnek például az oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a rendőrség, akár az ügyészség, de akár egy állampolgár is. Kerekes László már lassan 20 éve vezeti a Szigetszentmiklósi családsegítő központot. A szakember rádiónknak elmondta, van rálátása más családsegítő központok működésére is az országban, így ennek fényében kimeri jelenteni, a Szigetszentmiklósi példaértékűen működik.
9: Én dolgozom a Magyarország Iskolai és Óvodai Szociális Munkások Közhasznú Egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvodai és szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív. Két-három diplomás emberek végzik ezt a munkát. Én 2008-ban ide jöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselőtestület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. Nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Szigetszentmiklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát.
8: Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Idén is volt lehetőség pályázni a Virágos Szigetszentmiklós nevű versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított pályázat, amelyhez sajátos formában Szigetszentmiklós is csatlakozott, célja, hogy a magyarországi lakosok bemutathassák, milyen növényekkel díszítik erkélyeiket és kertjeiket. Szigetszentmiklóson a legszebb előkert és a legszebb balkon címért folyik a verseny. A döntőbe jutott 5 kertre bárki szavazhat. A fotókat megtalálja mindenki Szigetszentmiklósváros hivatalos Facebook oldalán. Az, hogy kinyeri a pályázatot, attól függ, melyik kép kapja a legtöbb lájkot. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet. Éremeső a világkupán, 1 arany, 1 ezüst és 3 bronzérem lett a végső mérlege a Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesületnek az augusztus végi világkupán. A budapesti rendezésű versenyen a 17 éves Dér Laura K1 56 kg-os kategóriában úgy lett aranyérmes, hogy az első menet végén megsérült az orra, ráadásul a pontozóknál is az ellenfél állt kereste. Az egyesület a közösségi oldalán azt írja, Laura fegyelmezett taktikával hatalmas küzdelemben fordított és magához ragadta a győzelmet. Dér Laura így életében először állhatott világkupán a dobogó legfelső fokára. Az aranyérme stádiumnak elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is sokat készült a mérkőzésre.
10: Készültem mentálisan a mentál tréneremmel, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lánnyal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a

0: egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Nem is húzzuk az időt, folytatjuk a beszélgetést Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós polgármesterével, belefolytottuk a szót, ugye továbbra is a sétánytenisz és bisztró volt a téma, úgyhogy innen lehet folytatni.
3: Megpróbálunk rövidebben folytatni a történetet, hogy legyen idő a kommentelők kérdéseire is, de ahogy mondtam, akkor megkapom a kérdéseket természetesen írásban, akkor válaszolok, és ha azt közzé teszitek, megköszönöm. Illetve egy javaslat, hogy ilyen esetben akkor legyen lehetőségem nekem is egy podcastre, kívülről már láttam a stúdiót, illetve
2: adáson
3: láttam
2: kívül már
3: más képviselők voltak már ott.
2: Igen, tehát van egy podcast stúdiónk, ahol ugye kicsit korlátlanabbul lehet beszélni, nincs adás, majd van adásidő, de nem ennyire szűkös, úgyhogy szeretettel várjuk
4: kicsit
2: majd.
4: Kicsit hosszabb idő lehet,
3: na,
4: igen.
3: Tehát folytatva a történetet, a bizottságnak kell hozni egy olyan javaslatot, amiről majd a képviselőtestület dönt, és itt ugye igazából tényleg az a faramúci helyzet van, hogy a bérleti szerződés felmondása. Tehát azt kell mérlegelniük, hogy ezek a helyzetek, tehát a bírósági végzés és a kormányhivatali felszólítás miatt, tehát mérlegelnie kell a bizottságnak, hogy melyik irányba megy, az azonnali hatállyal, vagy megvárni a szerződés lejártát. Ez nagyjából egyébként teljesen egy időpont.
2: Ezt akartam mondani, hogy
3: ezért
2: igen,
3: is, ezért ugye. Is mennék én abba az irányba bele, és tárgyaltunk erről az üzemeltető édesapjával, hogy milyen módon tudnánk megoldani azt, hogy teljesen legálisan tudjon működni az egész, illetve ugye nyilván én már ebben nem fogok beleavatkozni, mert én az ott lakóktól azt kapom meg, hogy engem lefizettek az üzemeltetők, az üzemeltetőtől azt kapom meg, hogy én a haverjaimat akarom odarakni, tehát ez egyébként tök képtelenség, mert nem én döntöm el, hogy ki fogja bérelni, hanem aki megnyeri a pályázatot, és köztudott, hogy nálunk fideszes többség van, tehát nem tudok érvényesülni ilyen téren sem, ráadásul hozzám senki nem fordult, főleg a baráti köreim közül, hogy szeretnék azt csinálni. És kicsit védve a bisztrót is szeretnék hozzászólni. Amikor ugye ott azok a konténer büfé elemek kikerültek, akkor is egyeztettünk az üzemeltetővel, pontosabban az édesapjával biztos, hiszen mondtam, hogy nehogy balhé legyen abból, hogy

0: mondjuk építési engedély köteles egy olyan konténernek az elhelyezése. Nézzük meg, hogy kell-e engedély, tehát hogy minden rendben legyen, és akkor ugye utána járva megállapításra került, hogy ahhoz nem kell engedély. Tehát ezt szerintem tökéletesen elmondta az üzemeltető is ezen a rádiós interjún. A kormányhivatali határozatban pedig ugye olyan épületrészekről van szó, amit le kell bontaniuk, és erre van, most nem tudom, 150 vagy 180 nap határidejük, tehát ha még azt is kiszámoljuk, még akkor is a bérleti szerződés
1: lejárt
0: a nagyjából a határidő, és azért zárójelben megjegyezném, hogy annak idején, mikor évtizedekkel ezelőtt ugye az önkormányzat kitalálta, hogy azon a területen nem lenne rossz egy büfé, és ezért kiadja bérbe, az a akkori bérleti szerződésben benne volt, hogy a bérleti díj lejárta után az eredeti állapotot kell az üzemeltetőnek visszaállítania.
1: Bérleti szerződés lejárta után.
0: Viszont jelen pillanatban, és én is azt mondom, hogy meg kell nézni, felül kell vizsgálnunk azt, hogy például abban az esetben, hogyha a KDV vízig nem járul hozzá, hogy az ő területén ott bármi történjen, magyarul nem adja bérbe a területet, akkor mindenképp meg kell nézni, hogy melyek azok az érintett területek, ami jelen pillanatban mondjuk a bisztrót érinti. A hétvégi egyeztetésen beszéltünk erről is, illetve tisztáztuk a szennyvíz és a vezetékes víznek a helyzetét is. Tény, hogy az előző tulajdonos, de az önkormányzat a Hegema Sport Kft-vel van szerződésbe. Tény, hogy az előző tulajdonos a Kft-nek ugye illegálisan kötött be, és azt egyébként, mikor ugye ez kiderült, elindult a folyamat, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy legalizálásra került ez a rákötés meg bekötés ezzel kapcsolatban. Számomra egyébként akkor lett világos, amikor a TDM ugye csinálta ezt a
1: felújítást?
0: Hát felújítást, igen, amikor ugye oda a közösségi mosdó került, és oda is kellett ugye csatornát kiépíteni, telepíteni. Mi hétvégén megállapodtunk abban, hogy megnézzük, hogy hogyan tudnánk a teljeset úgy rendbe tenni, hogy senki ne tudjon abba belekötni, hogy ott most a működéssel kapcsolatos dolgok hogyan történnek. Egyébként mind attól a lakótól, akin keresztül oda van kötve, mind pedig az üzemeltető apukájától megtudtam, hogy a büntetést is kifizették rá, tehát külön órásítva lett, tehát azt a részt azt természetesen rendezték, ahogy ez a probléma ugye kiderült.
1: Mehetünk másik témára, vagy még van?
0: Még gyorsan összefoglalom.
1: Jó.
0: A helyzet a következő, ugye a 2022-es vagy 2022 környékén lévő nagy balhé miatt ugye nagyon sokan ide-oda írogattak, stb. Így a KDV vízig már akkor ugye felszólított bennünket, hogy azt a területet, mint parkolót szüntessük meg. Nem járulnak hozzá, hogy azon a területen. Tehát még vonzott magával még nagyobb gondot, problémát. Jelen pillanatban azt fogjuk megnézni, hogy milyen módon lehet ott a jövőben, illetve a jelen pillanatban legálisan üzemeltetni ott olyan helyet, ahova az emberek ki tudnak ülni, enni tudnak, inni tudnak, például egy kávét, vagy teát, stb.
1: Akár az is lehet, hogy aki most a tulajdonos vele, ha sikerül konszenzusra jutni? Vagy hát nyilván akkor
0: ugye,
1: ez meg lesz pályáztatva.
0: Ahogy említettem, december 31-ig ők az üzemeltetők, és azt kell megnézni, jelen pillanatban testület nem hozhat olyan döntést, hogy a jelenlegi szerződést meghosszabbítja, hiszen nincs a KDV víziktől birtokunkban semmi olyan nyilatkozat, hogy a KDV vízig az ő részét, tehát tulajdonképpen a területnek egy nagy része, de ami a jó hír a rosszban, hogy inkább a teniszpályát érinti, ott előfordulhat, hogy a KDV vízig azt fogja mondani, hogy ők már nem akarják ezt a területet továbbiak bérbe adni.
1: Igen, egyébként 2022 volt az év, amikor gazdát cserélt itt a Kft. Üzemeltetése, csak hogy mondom, igen.
0: Annyi csak, hogyha egy picit, tehát jobban lett volna törekedés a konszenzusra. Mert itt,
1: mi
0: itt
1: úgy tudjuk nekünk, hogy azt nyilatkozta a kis Roland, hogy volt.
0: A lakókkal nekem volt erről vitám. nem csak az ottani lakókkal, hanem a város különböző pontjáról. Nagyon jó barátaimmal is vitatkoztam, mert ők is elhitték azt, hogy én akarom minden áron megszüntetni. Annak idején már volt aláírásgyűjtés tulajdonképpen ellenem ezzel kapcsolatban, mert ezt híresztelték. Nem. Tehát nem én irányítom a bíróságot, nem én irányítom a kormányhivatalt. Én azt szeretném, hogy legyen egy ilyen hely, de a lakókat se zavarják. Amikor ugye az egész probléma onnan adódott,
1: bocsáss meg, hogy csak nagyon sűrűn másik témát
0: volt
1: is
0: elején ez a zajos rendezvény, ami ugye a lakók nyugalmát zavarta. Ott talán, hogyha picit mind a kettő fél visszafogottabb, uh-huh. És én meg tudom érteni a lakosságot is egyébként, de én a másik félt is, és én ezért mondom, hogy nézzük meg, milyen koncert, és hogyha viszont fontos az, hogy sűrűn legyen koncertezés, akkor
1: egy másik helyet?
0: Tényleg,
1: de Miklóson belül?
0: Hát nyilván én azt szeretném, hiszen Miklóson tulajdonképpen minden vállalkozó, aki ilyenbe kezd bele, az becsődöl. Régebben ugye azért, mert jött a maffia védelmi pénzért, és nagyon sok ember, akivel én tárgyalok, mert próbálom nekik mondani, hogy nyissanak már egy olyan helyet, stb. Ugye még ez a régi beidegződés megvan a vállalkozókban, hogy a védelmi pénz miatt ők nem mernek ilyet nyitni. Tehát még egyszer mondom, nem tudom, hogy a héten milyen döntés lesz a gazdasági bizottság tagjai között, zárt ülés lesz, viszont én ugye ezeket az információkat továbbítottam, hiszen a héten nem leszek itthon.
1: Igen.
0: És bízom benne, hogy ezek alapján, amit megbeszéltünk az üzemeltető édesapjával is, abba az irányba ugye tudjuk működtetni a helyet, és meg tudjuk úgy menteni, hogy a későbbiekben ez nem fog az ott élőknek problémát okozni, és itt a mérésekkel kapcsolatban is
1: ebben
0: komoly félreértések
1: ne menjünk bele.
0: Van.
1: Csak azért nem menjünk bele, mert még van más témánk, és mindenképpen kéne róla beszélni. Egyébként olvashatunk, ugye te is az oldaladon osztottál meg ezt.
0: Egyetlen utolsó mondat, hogy abban a rádió interjúban, amit itt tartottatok, hogy pont a lényeg nem hangzott el, a bírósági végzés és a kormányhivatalnak a felszólítása, és a miértjei, az okai. Most vagyunk egy helyzetben, ezt igyekszünk megoldani, és én nagyon örülök, hogy az üzemeltető édesapja is amellett van, hogy közösen meg tudjuk oldani. Nyilván én leszek a legboldogabb, mert nem ártani akarok, hanem az élni és élni hagyni elv mentén működni. És akkor most legyenek a kommentelők kérdéseim, mert nyilván...
1: Hát mindegyik nem fér bele, de van egy csokor, igen, meg ugye aki most csatlakozott, megígérte polgármester úr, hogy mi elküldjük neki összegezve a kérdéseket, arra ő fog írásban válaszolni, amit meg mi majd megosztunk a közösség oldalon, meg hát ugye nyilvánvalóan majd lesz egy hosszabb beszélgetésünk is, mert tényleg most nem fér bele sok mindent. Nagyon sokan a buckai közlekedési koncepcióról kérdeznek, például Csaba is erről kérdez, szeretne erről az évek óta halasztódó buckai közlekedési koncepcióról kérdezni, de volt itt olyan, aki például szintén a Buckában, a Borz utcában, mikor várható az út szélesítése. Csaba, gyorsan mondom, hogy Bucka busz, öreg, elhasznált, túlterhelt, sőt azt hiszem, hogy talán Kácsor Andrea, Perticsné Kácsor Andrea, térségünk parlamenti képviselője is megosztotta, hogy az iskola elkezdésekor is voltak gondok itt a buszközlekedéssel. Nem nagy busz, hanem kis busz, igen, ne legyen újabb baleset. Szóval, hogy ilyen témakör, ezt nézzük át. Buckai közlekedési koncepció.
0: Jó, bocsánat, mert ugye időszűkében vagyunk. Tehát a buckai közlekedési koncepcióról régóta döntött a képviselőtestület, és voltak olyan évek, ahol mondjuk az éves költségvetésből vette le a képviselőtestület többsége az arra szánt keretösszeget. Ugye az idei évben volt az első olyan év, amikor maradt rá keretösszeg. Nyilván nem annyi, amennyit mi beterveztünk, mert még a maradék összeget ugye más célra költötte el a képviselőtestület többsége, vagy olyan döntést hozott. Az idei évben mondhatjuk azt, hogy nulladik ütemként, ugye, ha minden jól megy, én szerettem volna, ha már augusztusban ennek látjuk a nyomát, de sajnos ilyen bürokratikus rendszerben lassabban működik a dolog, de jelen pillanatban a nulladik lépés az, hogy a Csépi úton, a Műút és a Gyökér utca közti szakasznál villanyoszlopok áthelyezésre kerülnek, és ott a Katvednél pedig a kerítés kiebb kerül, ezáltal ugye szélesebb lesz ott is majd a Csépi út, és a közlekedés biztonság miatt muszáj ezt az első lépést megtenni. Ha a jövő évben nem fogja leszavazni a képviselőtestület többsége a buckai közlekedési koncepció következő etapjára költendő pénzt, akkor a jövő évben már be tudjuk vezetni az egyirányúsítást, és említetted, hogy valamelyik platformon valaki a Borz utca felől érdeklődött, ugye az abban az etapban, abban az ütemben lesz, tehát ott a Borz utcán, ami szintén évekig tartott a kisajátítási eljárása.
1: Az ott lakókkal.
0: Igen, erről volt. Nem tudom, mennyire emlékeztek.
1: Én pár emlékszem,
0: ezelőtt,
1: mert hogy arra aktuális lakom, téma úgy, hogy emlékszem.
0: Volt. Beszéltünk is róla, tehát annak az etapnak a része a Borz utca szélesítése is, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az idei évben végre nem nullázták le erre a
1: de bocsánat, de ez értetlenül állok ezelőtt, hát miért akarnák, ráadásul úgy, hogy
0: szerintem
1: a...
0: Ott... Ne menjünk bele, mert időszűkében
2: van.
0: A következő kérdés, vagy nem tudom, erre mindjárt megadtam a választ.
1: Igen, szerintem igen. Valaki azt kérdezi, Anita, a gyári úti felüljáró megépítéséhez magánszemélyektől elvett telkeket 25 év eltelte után több millió hitegetés után, mikor fizetik ki a telkeket a magánszemélyeknek? Nyilván az érintettek tudják, miről van szó.
0: Jó, először is ugye nem lett elvéve a telek, hanem oda beletúzva az úgynevezett piros vonal, az azt jelenti, hogy annak idején, mikor ugye betervezték a felüljárót, akkor ugye voltak olyan területek, ami magántulajdonban lévő területek, amire azt mondta az állam, hogy az nekik kell, mert a felüljáró megépítéséhez például a gyári utat ugye a Tököli útra szeretnék bevezetni. Megkaptuk a levelet a tisztelt lakótól, vagy tulajdonostól, illetve az ügyvédjétől. Mi továbbítottuk ezt a minisztériumnak, hiszen a kormányzat akarja azt a területet kisajátítani, ezért most az ő állásfoglalásukat várjuk, hogy mi van ebben az esetben, mert hogyha ők másmilyen módon akarják megoldani a műúti kereszteződés csomópontot, akkor viszont ezt a foglalást le kell vennünk, hiszen ezt a foglalást le kell vennünk, mert bocsánat, nem
1: csak jeleztem neked, hogy 25 van, 25. És azt mondtad 25-ig, jó, vagy így gondoltam, velírom, hogy, csak hogy nagy elkés.
0: Tehát ezt nekünk le kell venni, de hogyha most levesszük, és a minisztérium meg bejelenti mondjuk jövőre, vagy elkezdik ezt a munkálatot, akkor azzal akadályoztuk. Tehát, hogy jelen pillanatban mi most a minisztériumtól várjuk a válaszlevelet ezzel kapcsolatban, hogy levehetjük, vagy továbbiakban is igényt tartanak rá, ha pedig igényt tartanak rá, akkor fizessék ki, mert ugye a tulajdonos sem értékesíteni nem tudta a területet, sem beruházni nem tudott.
1: Én hallom egyébként a hallgatóinak a gondolatát, ugye, hogy nagyon sokszor kifogásolják ezt, hogy igen, mindig terv van, mindig várunk, mindig másra várunk.
0: Még egyszer mondom, az állami beruházás, és emlékezzünk vissza, hogy 15 éve ígérgették ott a felüljárót, tehát most már értem, hogy már türelmetlenek az emberek, de én azt látom, hogy az új kormány, és az új kormány ugye akcióképes és tetrekész, illetve én nagyon boldog vagyok, hogy le lett cserélve a parlamenti képviselő, mert végre olyan parlamenti képviselőnk van, akivel lehet egyeztetni, aki megmozdul azért, hogy a helyi érdekek működjenek, és nem csak beszél a környékről.
1: Egyébként fogadórákat esetben is tart, még vannak rá.
0: És akkor itt egy picit hagyd térjek arra ki, mert az egyik kommentelő írt olyat, hogy hát az önkormányzat feladata lenne ugye a Kisdunán ezt meg azt csinálni. Nincs ilyen egyébként. Egy helyen van önkormányzati tulajdonú terület, és azt is leszavazta a képviselőtestület az idei éves költségvetési tervnél. Ez az úgynevezett Pipacsliget pilot projekt. Ezt több mint két éve intézzük. Folyamatosan ugye engedélyeztetni kellett, különböző vizsgálatok voltak, és az idei évben megkaptuk az engedélyt ugye szeptember 1-től október 15-ig a munkálatokra. A képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy azt a pénzt inkább más célra költeni el, ezért én úgy döntöttem az ottani lakókkal, hogy közösségi összefogással elkezdjük azt a munkálatot, amit kétkezűleg lehet. Pont vasárnap az elején említettem, hogy a parlamenti képviselőnk vasárnap reggel 8 óra 30-kor már kint volt, ott is egyeztettünk, beszélgetett a lakókkal erről, lakók is elmondták, hogy a Natura 2000 definíciójával van gond. Én is vázoltam, hogy milyen eljárási procedúrák voltak, hogy eljussunk odáig, ahol most vagyunk, és amennyiben lehetséges, mondjuk egy szeptemberben lesz ugye a parlamentben a költségvetésnek a módosítása, kiadása. Tudom, hogy üres kasszát hagytak az elődök maguk után, és hogy most nagyon, tehát minden gombot újra kell majd varni, de ha adott esetben van lehetőség idézőjelesen fillérekre, akkor próbáljon már érvelni az RSD mellett, hiszen ez azért pilot projekt, mert ennek a procedúrának az alapján a nem önkormányzati területeken, tehát a teljes miklósi partszakaszon meg tudnánk oldani ezt a folyamatot, karban tudnánk tartani. Nekem az elképzelésem már ki is alakult, hogy hogyan működne ez a karbantartási terv, és akkor a teljes szakaszon. Tehát az elmúlt években folyamatosan azon dolgoztunk, és ezúton köszönöm annak a civil lakónak, aki nagyon sokat segítette ebben, hogy a különböző hatóságokhoz, DIMPI, KDV, vízi, katasztrófavédelem, kormányhivatal, és még sorolhatnám, egyeztettünk, különböző vizsgálatok volt. A védett növényeknek megvan a GPS koordinátájuk, amikhez nem nyúlhatunk, de bízom benne, hogy lesz lehetőségem akár egy podcast formájában, vagy akár majd
1: lesz,
0: itt arról is tájékoztatás adni, hogy meddig jutottunk a közösségi munkával.
1: Jó, lecsófőző.
0: Már másnap, tehát voltak olyan jó indulatú emberek, akik már másnapra kiküldték az ellenőröket, de jelentem, és örömmel jelentem, ahogyan említettem a beszámolóimban is, hogy minden engedélyünk megvan, és minden törvényesen csinálunk, tehát vizsgálatok megállapították, hogy mindent úgy csinálunk, ahogy az előírás van.
1: Közben Anita írja még ugye a gyári úti felüljáró megépítéses témában, hogy de elvették a telket, de egyébként köszöni, hogy feltettük a kérdést. Ennyit ír. Még ír valamit, de már sajnos nem fog beleférni az adásba, de továbbítjuk.
0: Én részemről, ha elvették a telket,
1: eladhatatlanná tették, építési korlátozás van rajta.
0: Erről beszéltem, és most az építési korlátot akkor tudjuk leszedni, a minisztérium azt nyilatkozza, hogy nem kívánnak a területtel foglalkozni, mert ugye miattuk kellett ezt betennünk, ugye az akkori kormányzat, és mivel érthető a tulajdonosnak a félelme és a kérdése, és tényleg már több éve úgy van a terület, tehát teljesen jogos a kérdése, ahogy megkapjuk a minisztertől a választ, akkor ugye tájékoztatjuk majd a tulajdonost is.
1: Jó, egy nagyon rövid, de egy laza téma, lecsófőző idén is lesz.
0: Szeptember 19-én mindenkit sok szeretettel vár az egységben a mi városunkért közérdeki közéleti egyesület, mindig azt mondom, különböző
1: értjük,
0: programok,
1: igen.
0: És azoknak a fiataloknak, akik ugye nagyon szeretnek Divina Magina koncertre járni, nekik az a jó hírem, hogy a Divina ott is koncertezni fog, ott nincs 45 decibeles értékhatár a bíróság részéről sem, tehát aki csak a koncertre kíváncsi, őket is sok szeretettel várjuk, illetve ugye ez egy családi nap lesz, és egyben lecsófőző verseny, híres színész lesz az egyik zsűri tagunk, illetve Kelet-Magyarországról hívtam meg polgármestert, jegyzőt, alpolgármestert, sőt, majdnem egy komplett képviselőtestület is itt lesz majd, akik segítenek nekünk, de vendégek is lesznek, és különböző program gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, úgyhogy szeptember 19-én mindenkit sok szeretettel várunk.
1: Beszélünk majd erről még bővebben. Így köszönjük szépen Nagy Jánosnak, Sziget-Szent Miklósváros polgármesterének, akinek pedig hiányérzete van, ne legyen. Minden kérdést külön elküldünk polgármester úrnak, aki fog rá válaszolni, és eljuttatjuk majd hozzátok. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
7: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
8: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
8: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekvától az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a Köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
3: Időjárás.
10: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb esőzápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
3: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Bredek Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok.
2: Én akkor néha úgy érzem magam, hogy így, mint a benyomtak volna rajtam egy gombot, hiszen nem ezeket már egy álmunkból fölkeltenek, és csak így el tudjuk mondani. Na de, ami változó, az mindig a vendégünk, meg a témánk. Nagyon szeretettel köszöntjük Jakab Gergelyt, az Emlékek a partról című dokumentumfilm alkotóját, illetve hát most készül egy újabb rövid film is, erről is mindjárt beszélgetünk. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt.
5: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, szerintem én is így jelentkezem be mindig, úgyhogy megnyomtam a gombot.
2: Hát mondjuk nagyon más, hogy nem is lehet, nem, maximum annyit, hogy is. És még a nézőket, mert ugye szoktuk mondani, hogy a mi rádiónk az, amit nem csak hallgatni, hanem nézni is lehet. Nem. Hát ugye már nem először jársz nálunk, a dokumentumfilmet, ami elkészült az egykori halászkertről, már nagyon úgy nem is elemezzük, sokszor beszéltünk már róla, aki esetleg még nem hallott róla, meg tudja hallgatni a korábbi beszélgetéseinket, ha a Laki egy rádió YouTube csatornájára beírja, hogy Jakab Gergely, vagy Laki egy rádió, akkor így megtaláljátok. De most újabb alkalmak jönnek a film életével kapcsolatban, illetve hát nem kicsit átírta azért a ti történeteteket az, hogy időközben Nádasdy András sajnos elhunyt, ugye ő a Nádasdy Filmszínháznak a tulajdonosa is, ahol ugye már vetítettétek a filmet, meg hát egyébként is kapcsolatban álltatok vele folyamatosan így a film kapcsán is. Ez mennyiben írta felül itt a halászkertes film történetét, vagy a vetítés folyamát?
5: A maga a film történetét kevésbé, bár így, hogy készíteni fogunk róla, illetve hát készülőben van, és lassan el is készül a portréfilm róla. Ez egy új, nem tudom, irányt nyitott a mi kis életünkben, mert én, amikor elkészítettem az Emlékek a partról című filmet, akkor megfogadtam, hogy nem csinálok többet filmet, tehát ez így elég.
2: Így szokott ez lenni.
5: Aztán
2: az élet megfelülírja.
5: Itt vagyok, és igazság szerint András nagyon támogatta végig a filmünket, és nagyon sok mindenben számíthattunk rá, úgyhogy megdöbbentett minket a hirtelen halálhíre, és utána pár nappal már összeültünk a srácokkal, és mondtam, hogy akkor amit felvettünk vele, riportot a dokumentumfilmhez, ott ugye abban a riportban nem csak a halászkert Árpád-strand történetéről, vagy a Kisduna történetéről mesélt nekünk, hanem gyakorlatilag a teljes élet történetéről, illetve bekapcsolva maradt a mikrofon egyes vágóképeknél, és ott elég őszintén beszélt még akár a művészetéről, akár bizonyos küzdelmeiről is. Nagy szerencse, hogy bekapcsolva maradt a mikrofon, és hát ezekből a töredékekből, meg amiket elmondott nekünk, és nem került be a filmbe, ezekből gondoltam, hogy akkor állítsuk össze egy ilyen vágatlan interjút, amit feltöltünk aztán a YouTube-ra, és ahogy ez lenni szokott, elkezdtünk rajta dolgozni, és ez megint kinőtte magát egy nagy projekté, tehát most már minden is van benne, nem csak az az interjú, amit mi elkészítettünk, hanem rengeteg plusz archív felvétel, a családtól kaptam, Super 8-as felvételektől elkezdve fotókon át mindent.
2: Úgy, van erre időd?
5: Egy teljes portréfilm.
2: Mert hát, hogy ugye azért az Emlékek a partról című filmet azt mennyi ideig csináltátok? Ugye hárman készítettétek, ha jól emlékszem. Mennyi idő volt?
5: Hát kevesebb, mint egy év a bruttó, de hogyha megnézzük, hogy a terep munka plusz a vágás, akkor az akkor igen, tehát kb. Egy év mondjuk az egész.
2: Na most erre van pár hetetek konkrétan.
5: Igen, de ezt már azért elkezdtük, tehát most ilyen 80-90%-os készültségi fokon áll, és be fogjuk tudni fejezni, mert néhány pótforgatás van még, de azok ilyen vágóképek, úgyhogy meg lesz bőven október 11-e előtt, meg is kell, hogy legyen, mert én szeretném a családnak is először megmutatni, hogy ők is jóvá hagyják, utána pedig még van egy-két technikai dolog, hogy moziban is bemutatható legyen, úgyhogy elég jól állunk vele. Hát, hogy mikor van időnk, nyilván munka után mellett, hétvégén, meg amikor hagyják a gyerekek egyéb családtagok.
3: De akkor, ha jól értjük, ez a terv, hogy október 11-én, ez egyébként ugye a Miklósi Városnapoknak a hétvégéje is tulajdonképpen akkor igen, lesz majd bemutatva.
5: Igen, ez fontos, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert fontos megemlítenem, hogy van egy Mi Helyünk Egyesület, ugye ezt Tóth Pál talán, aki sokszor is volt már itt, elmondta.
2: Meg
5: hogy,
2: talán a filmben is benne van, ugye?
5: A filmben is. Szerepel. Van egy Mi Helyünk Egyesület, ahol lelkes, amatőr és profi témához értő emberek kutatják Szigetszent Miklós történetét, történelmét, és ezen egyesületen belül a városnapokra két programmal készülnek. Az egyik Takács Zoltán fotóművész, nagyon tehetséges fotóművész, egy kiállítással készül október 9-én 18 órakor a Fészek Teázóba, és a másik program pedig az Emlékek a partról című film utolsó vetítése lenne október 11-én, és ez kiegészülne a Nádasdy Andrásról szóló rövid filmnek a bemutatójával, premierjével is, illetve lesz még egy harmadik program, amiről majd még beszélek.
2: Igen, milyen hosszúra tervezitek egyébként ezt a rövid filmet?
5: Nagyjából egy 30-40 perc körül között. Még nem látjuk nagyon a végét, de nagyjából ez a 30-40
2: perc. Igen, és mit, és akkor beszélünk, nem tudom, majd akkor is egy másfél órás film lett belőle.
5: Nem, igazából a nézőket nem akarjuk azzal terhelni, hogy egy 1 óra 40 perces dokumentumfilm mellé még egy több mint egy órás másik filmet is levetítünk, úgyhogy ezt tényleg igyekszünk rövidre fogni, de nem is tudjuk nagyon kiegészíteni, mert ugyan felvettük ezt a riportot az Andrással, de ez azért nem teljes, bár elmondott nagyon sok
2: mindent. Meg nem ilyen céllal készült, persze, és nem. Akkor nyilván az ember így kap. Ott, hogy milyen anyagai vannak.
5: Igen, meg mihez jut hozzá, úgyhogy nehéz, de megcsináljuk.
3: És ugyanígy a fiúkkal, Csárna Bálinttal és Jakab Áronnal, a tesóddal készített? Igen. Ugyanígy ez a csapat.
5: Igen, főleg Áronnal, ugye Bálint már leforgatta ugye a riportot, úgyhogy neki most ebben nincs utólagosan szerepe, főleg Áronnal csináljuk ezt. Úgyhogy főleg tényleg vágási feladatok vannak, meg rengeteg mindent ki kell pótolni a már megszokott speciális effektekkel. Igyekszünk András személyiségéhez, művészetéhez méltó filmet letenni az asztalra, és ezt nem akartam mondani, de most eszembe jutott, mert mindig kihozzátok valamiért belőlem ebbe a stúdióba az őszinte oldalam, hogy valahogy úgy érzem, hogy kicsit tartozom is ezzel neki, mert tényleg rengeteget segített, támogatott, és voltak nehezebb pillanataink, mert mind a ketten elég makacs személyiségek vagyunk, de ő nagyon szerette a filmet, nagyon szeretett minket, és nagyon sajnálom, hogy akár ezt a filmet ő nem érhette meg, mert lehet, hogy ezt még életében is elkészítettük volna róla, mert egy nagyon érdekes személyiség volt, és nagyon sokrétű, amit ő művelt művészet terén is, vagy a mozi terén is, vagy hát megtudtam sok mindent, ugye Szigetszent Miklós címerét ő készítette, akkor egy fodrász szék szabadalma volt, tehát nagyon sok mindent csinált.
2: Igen, most térjünk egy picit vissza az Emlékek a partról című alkotásra, dokumentumfilmre, majd amikor elkészül a Nádasdy Andrásról készülő film, akkor nyilván majd külön, akár egy külön alkalommal beszélhetünk majd arról, meg hát nyilván mi is majd megnézzük Bettivel, mert hogy nyárzáró vetítés lesz, ráadásul ez most a héten lesz szombaton a Titkos Kert vendéglőben, mire lehet ott készülni? Látom, Pulcsi Pokróc ajánlott.
5: Igen, hát most az időjárás jelentés szerint kicsit leül az idő, bár nem baj, hogyha nem 33 fokban ülünk
2: nem,
5: ott.
2: Valóban, ez nem inkább. De ott van fedett rész is.
5: Igen, ott lesz a fedett rész, ez a lounge rész ott
2: az étterem és a kocsma között, vagy söröző, bocsánat.
5: Igen, már volt ott egyébként egy vetítés, és tele volt a hely, sőt jöttek még, már csak állóhelyeket tudtak biztosítani, és sokan visszafordultak, és kérték, hogy legyen még egy vetítés, úgyhogy most megint lesz lehetőség, annak is, aki látta, nyugodtan jöjjön, annak is, akinek nem sikerült akkor megnéznie. Fontos, hogy regisztráljanak, ezt úgy lehet, hogy a Titkos Kert vendéglő telefonszámát felhívják, és akkor ott foglalnak maguknak helyet, csak hogy ne legyen ugyanaz, mint múltkor, hogy már csak állva lehet megnézni, de valakik állva végignézték, úgyhogy ez is, hogy mondjam, egy nagy köszönet, meg nagy megtiszteltetés. Úgyhogy igen, 12-e Titkos Kert, 19-én jövő hét szombaton pedig a Laffert Kúriában fogjuk egy gyönyörű szép környezetben bemutatni még a filmet.
2: Dunaharasztin. És annak van egy különlegessége? Vagy ott lesz? Most egy kicsit már össze vagyok zavarodva, hogy a Lecsónak, ha már az előbb Lecsó Fesztiválról beszéltünk, de most ugye emberi Lecsóról beszélgetünk, szóval Leskovics Gábornak lesz egy koncertje is?
5: Igen, de ez október 11-i.
2: Jó, köszi. Akkor ezt tisztázok, mert már össze vagyok zavarodva, hogy melyik mikor.
5: Tehát ez az október 11-i dátum, ez különleges lesz, ez szinte egy mini fesztivál lesz, ami a Városnapok keretein belül és a Mi Helyünk Egyesület által lesz, hogy mondjam, prezentálva. Mondjuk én fogom szervezni, és minden szervezés anyagi részét azt én fogom vinni. Nagyon fontos, hogy ingyenes a belépés, és október 11-én egyrészt lesz amiről beszéltünk, a Nádasdy András portréfilm vetítése, az Emlékek a partról utolsó vetítése, és akkor Doppergés és Leskovics Gábor Lecsó fog érkezni, aki egy szál szóló gitárra, egy szál akusztikus gitárra fog fellépni, és régi meg új Pál utcai fiúk dalokat eljátszani, és ennek azért is van különlegesség az én szememben, meg szerintem sokak szemében, mert annó a Pál utcai fiúk zenekar ugye ott adta a Nádasdy moziban az első koncertjét még nézőközönség előtt 1983-ban, és akkor most Lecsó visszatér is.
2: De ő egyébként a Halászkertben is járt, igen, ugye? Igen. Meg ő is benne van a filmben is.
5: Igen, igen, tehát a Halászkertben ugye volt a Pál utcai fiúk zenekar, és négy tagja pedig megalapított egy ilyen házi buli zenekart, vagy egy ilyen tribut zenekart, Fiúk a Pál utcából néven, és így léptek föl ott a Halászkertben. Itt most ugye csak a Lecsó fog jönni egy szál gitárral, nagyon hangulatos egyébként, én láttam most egy fellépését az Angyali Sziget Csücskében, Sziget Csúcs koncert, ott volt szerencsém nekem fotózni és videózni, nagyon hangulatos lesz, és nagyon szívhez szóló, úgyhogy aki át akarja érni a 80-as évek Sziget-Szent Miklósi hangulatát, életét, Halászkertestől, mozistól, Pál utcai fiúkostól, érdemes eljönni október 11-én a Nádasdy moziban.
2: Uh-huh. Egyébként a Laffert Kúria hogy jött képbe? Ugye az egy másik település, Dunaharasztin, de egyébként a Laffert Kúriának az egyik munkatársa, ugye állandó vendégünk egyébként, Kőszegi Zsolt, hát ő is ugye zenész is, és ő is szerepel egyébként a filmben, a dokumentumfilmben.
5: Igen. Zsolt keresett meg, hogy szeretné ott is levetíteni, mert lenne rá igényes érdeklődés. Egyébként ugye Ráckevén is vetítettünk, és vetítés, ahol 100-an volt. Tehát, és nem csak Ráckevér, hanem környező településekről volt, aki Budapestről lejött motorral, hogy megnézze a filmet, tehát hogy ez máshol is úgy látszik, hogy érdekli az embereket, Dunaharasztin is úgy látszik, hogy van erre igény, és ráadásul tényleg egy nagyon szép környezetben, úgyhogy annyi volt, hogy Zsolt megkérdezte, hogy vetíteném ott a filmet, nagy örömmel, persze, természetesen, de ez bárkire meg bárhol vonatkozik, az ország minden táján. Nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk a filmet a vetítésre. Úgyhogy ez így jött, ez a Dunaharaszti. Úgyhogy reméljük, hogy ott is minél nagyobb számban sikerül nézőket bevonzanunk a vetítésre.
2: És hát két záró kérdés. Egyrészt, hogy akkor ezek után majd hogyan tovább a dokumentumfilmmel, mi a terv, kiteszitek-e nyilvánosan, illetve, ha még belefér az időben, hogy hát azért mi végigkövettük itt az elejétől szinte, hát úgymond a végéig, és nagyon érdekel, hogy benned milyen változások, milyen érzések kavarognak, így gondoltad-e, hogy ilyen nagy sikere lesz, nyilván azért reménykedtél benne, szóval, hogy benned milyen folyamat ment keresztül így, nem az alkotástól, mert arról már beszélgettünk, a vetítéstől kezdődően mondjuk mostanáig.
5: Oké, akkor az első az volt, hogy kiteszek-e nyilvánosra.
2: Igen, hogy hogyan lesz tovább, igen, a sorsa a dokumentumfilmet.
5: A Nádasdy András féle dokumentumfilmet fogjuk előbb kitenni, mert ott ezt én egyszer gondoltam levetíteni moziban, és akkor azt viszonylag gyorsan, hamar ki fogjuk tudni tenni. Az Emlékek a parton meg még megy a gondolkodás, hogy azt az 1 óra 40 percet így teljes mértékben kitegyük, vagy egy kicsit rövidítsünk rajta, mert ugye a YouTube fogyasztási szokások mások, mint mikor a moziba beül az ember, és nem nagyon van választás, illetve hát kimehet, csak az elég feltűnő, de a YouTube-nál azért egy ültő helyében ritkán néznek meg ilyen hosszú dokumentumfilmet. Lehet, hogy feltesszük a teljeset, nem tudjuk még. Ez egy hosszabb folyamat lesz, tehát nem érdemes arra úgymond bazírozni, hogy úgyis fent lesz YouTube-on, majd megnézem, hanem érdemes a következő 3 vetítés valamelyikére eljönni, mert ki tudja, mikor sikerül ezt eldöntenünk, vagy hogyha úgy döntünk, hogy vágunk, azt mikor sikerül megcsinálnunk, úgyhogy az is fel lesz téve természetesen online, és beadtuk a 71. független film, országos független filmfesztiválra is a filmet, már visszajeleztek, hogy vetíthető a film, úgyhogy meg fogják nézni. Úgyhogy ki tudja, mi lesz, elvileg ma jön a hír arról, hogy az előzsűrizésen átment vagy sem. Én lehet, hogy még a portréfilmet is be fogjuk adni, hogyha úgy alakul. Úgyhogy hát az érzések, a vetítésekről egyrészt van egy nagyon-nagyon jó érzés tényleg. Tehát én arra, hogy számítottam, hogy siker, igazából nekem van egy ilyen, de szerintem sokaknak ez az impostor szindróma, hogy hívják, amikor nem hiszi el, hogy ő meg tud valamit csinálni. Amikor elkészült a film, én még akkor se hittem el, hogy ez így kész van. Sokan mondták egyébként a stábból is, hogy szerintük jó lett, de én nem hittem el. Mondtam, hogy nézzük meg a premiért, hogy ott milyen lesz a közönség reakciója, és amikor a közönség felnevetett, vagy láttam, hogy szemüket törlik az emberek, vagy egyébként a film után könnyes szemmel jöttek oda hozzám, láttam a fényben, hogy van, akik tényleg kísért szemmel, akkor éreztem, hogy na, akkor tényleg valamit eltaláltunk, és innentől kezdve én is bátrabban promotáltam, hogy gyertek, nézzétek meg, és azóta is ezért, mert láttam, hogy az embereknek tetszik, és hogy mondjam, valaki boldogabb lesz tőle, érzelmeket vált ki belőle, és ezért miért takargassuk, hogy miért rejtegessük a filmet, akkor tényleg promotáljuk, és emiatt bátrabb vagyok már, és bátrabban mondom, hogy szerintem jól sikerült. Nyilván volt egy-két olyan néző, igazából egy volt, akinek nem tudom, kevésbé tetszett, de ott se tudta megindokolni, hogy miért, de volt, és nyilván ezen rágottam aztán egy hónapig, de hogy volt több száz más olyan néző, aki viszont tapsolt, odajött hozzám, beírt a vendégkönyvbe, nagyon jókat mondott, tehát ez egy nagyon felemelő, nagyon jó érzés volt. A másik része ennek a szervezési része, meg a promotálási része, ez nem gondoltam volna, de nehezebb, mint a film, nehezebb volt, mint a film elkészítése.
2: Hát ezt halljuk be egyébként, hogy ez már egy külön szakma, hát egy külön tehát szakma, hogy igen, az, tehát egy egész embert kíván, tehát azt én is tapasztalom, hogy egyszerűen nem megy párhuzamosan, hogy alkoss, de közben meg hirdesd, de tudom, hogy annak meg költsége van, hogyha felkérsz egy ilyen embert, meg nem biztos, hogy úgy írja meg a posztszövegét, mert neki nincs érzelmi kötődése hozzá, szóval ez valóban nehéz.
3: Ez nehéz kérdés.
5: Igen, producernek nem vagyok jó, már csak azért sem, mert mindenhol hangsúlyozom, hogy bevételt nem szeretnék, és nem is volt.
2: Rokon lelkek vagyunk.
5: Ahol becsületkassa volt, az is a nagyon jogosan és nagyon helyesen a hely támogatására ment. Én továbbra se bevételt szeretnék, és továbbra se azt szeretném, hogy ezért pénzt kapjunk. Én azt szeretném, ha minél több ember megnézni, és minden segítséget elfogadok, hogyha valaki ebben támogatni tud, hogy minél több emberhez eljusson, hiszen ne akadályozzuk meg őket abban, hogy ők is átéljék azokat az érzéseket, amit eddig az a 800-1000 néző, aki megnézte a filmet, átélt. Tehát minden. Már vannak ilyen hardcore rajongók egyébként a filmnek, és látom Facebookon.
3: Ja, akik mennek több vetítésre?
5: Mennek. Volt, aki az összes vetítésen volt eddig, nagyon durva, és hogy a Facebookon promotálják ők is, és állandóan írják, hogy gyertek. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik érte, hogyha minél többen tudnak ez a jó szokáshoz csatlakozni, annak mi csak örülni fogunk.
2: Hát nagyon szépen köszönjük Jakab Gergelynek, az Emlékek a partról című dokumentumfilm alkotójának, ötletgazdájának, egyébként a Volt egyszer egy halászkert 1966-2001 nyilvános csoportban, ahol már több mint 2300-an vannak, ott egyébként minden infót megtaláltok, az előttünk álló vetítési időpontokról is, meg úgy a filmről is egy kicsit bővebben is ott tudtok szemezgetni, meg a filmnek a készülését is azért valamilyen szempontból dokumentáltátok. Ott nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük.
5: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Ezek voltak a Süssfel nap legjobb pillanatai.

0: Szlakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink: mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megszaporodnak jelzések a Családsegítő Központ felé. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, a tanév kezdetével egyre több jelzés érkezik a Szigetszentmiklósi Családsegítő Központ felé, és idén is erre számítanak. Azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai, vagyis hogy kik szólhatnak a családsegítő munkatársaknak, a gyermekek biztonságára vonatkozó észrevételeikkel azt a szociális és gyermekvédelmi törvényben határozzák meg. Ilyen személyek lehetnek például az oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a rendőrség, akár az ügyészség, de akár egy állampolgár is. Kerekes László már lassan 20 éve vezeti a Szigetszentmiklósi Családsegítő Központot. A szakember rádiónknak elmondta, van rálátása más családsegítő központok működésére is az országban, így ennek fényében kimeri jelenteni, a Szigetszentmiklósi példaértékűen működik.
7: Én dolgozom a Magyarország Iskolai és Óvodai Szociális Munkások Közhasznú Egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvodai szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív. 2-3 diplomás emberek végzik ezt a munkát. Én 2008-ban ide jöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselőtestület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. Nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Szigetszentmiklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát.
6: A Családsegítő Központ felé beérkező jelzéseket minden esetben komolyan kell venni és ki kell vizsgálni, még akkor is, ha utólag kiderül, hogy nincs veszélyben a gyermek. A segítségre szoruló gyerekekkel háromféle módon tudnak a Családsegítő Központ munkatársai kapcsolatba kerülni. Erről Belák Filoména, a Szigetszentmiklósi óvodák és iskolák szociális segítőinek szakmai vezetője tájékoztatta rádiónkat.
8: Egyik az, amikor a pedagógus jelez, vagy kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskolás korú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van. És így iskola kezdéskor, meg óvoda kezdéskor az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek át bennünket.
6: Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Idén is volt lehetőség pályázni a Virágos Szigetszentmiklós nevű versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított pályázat, amelyhez sajátos formában Szigetszentmiklós is csatlakozott, célja, hogy a Magyarország szigetszentmiklósvári lakosok bemutathassák, milyen növényekkel díszítik erkélyeiket és kertjeiket. Szigetszentmiklóson a legszebb előkert és a legszebb balkon címért folyik a verseny. A döntőbe jutott 5 kertre bárki szavazhat. A fotókat megtalálja mindenki Szigetszentmiklósváros hivatalos Facebook oldalán. Az, hogy kinyeri a pályázatot, attól függ, melyik kép kapja a legtöbb lájkot. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet. Éremeső a világkupán, 1 arany, 1 ezüst és 3 bronzérem lett a végső mérlege a Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesületnek az augusztus végi világkupán. A budapesti rendezésű versenyen a 17 éves Dér Laura K1 56 kg-os kategóriában úgy lett aranyérmes, hogy az első menet végén megsérült az orra, ráadásul a pontozóknál is az ellenfél állt kerésre. Az egyesület a közösségi oldalán azt írja, Laura fegyelmezett taktikával hatalmas küzdelemben fordított és magához ragadta a győzelmet. Dér Laura így életében először állhatott világkupán a dobogó legfelső fokára. Az aranyérmes stádiumnak elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is sokat készült a mérkőzésre.
9: Készültem mentálisan a mentál trénerem, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lánnyal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
6: Az aranyérmes Dér Laura mellett Kolozsvári Kinga ezüstérmet hozott haza, Török Ricsi K1 75 kilóban ezüstérmes lett, Kurál Lele Háticsek 2 világkupa bronzéremmel gazdagodott, Ukrajinec Nika pedig egy 5. és egy 9. helyen végzett a versenyen. A Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesület versenyzői legközelebb szeptember 18-án mérettetik meg magukat a jelzolóban rendezendő világbajnokságon.
5: Sport hírei.

0: Vasárnap nagyrészt gomoly felhős napos idő valószínű, de főként keleten lehetnek felhősebb időszakok, csapadék nem valószínű. Az északi szelet élénk széllökések kísérhetik, a maximum 20 és 25 fok között várható.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A Mikor jöttök haza című apás fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év táblatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darabban mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden hallgatónknak, ez a Süsfel nap, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Vendégünk pedig Schmidt van, ezt a marketinges kolléganőnk, de nem marketing témánk lesz, hanem egészen más, mert hogy hát mindenféle zúzódások, kék, zöld, lila foltok vannak rajtad, és hát beszélni fogunk arról, hogy ez mind mi okozta. Előjáróban annyit, hogy ahogy így utána néztünk a témának, nem vagy egyedül. Na de meséld el, hogy mi, vagy ki, vagy mi, milyen helyzet okozta azt, hogy konkrétan olyan zúzódások vannak rajtad, mintha agyonvertek volna, de hál' Istennek nem erről van szó.
4: Sziasztok, jó reggelt! Amúgy apukám úgy azt hitte, hogy motorbalesetem volt.
2: Úristen! Annál jobban egyszerűbb,
4: de... Kicsit viccesebb ennél a történet, és most azon gondolkoztam, hogy már minden héten jövök valami, még mi fog velem történni?
3: Mindig történik valami.
2: Lesz egy ilyen rovatod, jó, hogy a héten mi történt
3: De most
2: vele?
3: Már valami pozitív, vagy majd legközelebb.
4: Igen, igen. Egyébként ugye egy-két napra elutaztam most vasárnaptól keddig, és még az is történt, hogy kicsekkolás előtt negyed órával kigyulladt a szálloda, úgyhogy...
2: Micsoda!
4: Ez csak egy zárójelbe, szóval történnek,
3: ilyen rossz most
4: történnek velem érdekes dolgok, és amúgy nem volt olyan, nem volt semmi gond, csak egyből jött a tűzoltóság, meg megoldották.
2: Jó, én úgy képzeltem, hogy így...
4: Nem tudtam kicsekkolni, bent volt a cuccom, én kint voltam, és így indultam kát már a reptére, és de megoldódott.
2: Én ezt úgy képzeltem el, hogy így kilibbensz a szállodából, és mögötted így, puf, így felrobban a szálloda, de te még kitudtál, de jó, nem így történt, hál' Istennek, igen.
4: Nem, fogadt.
2: De nem ettől vagy kék-zöld.
4: Fogat akartam mosni, és rám törték az ajtót, hogy most el kell hagyni a szállodát.
2: Tényleg? Komolyan?
4: De fél óra múlva visszamehettem a cuccomért, és akkor ki tudtam csekkolni.
2: Oh.
4: Na mindegy, történnek dolgok. Tehát lehet, hogy ez egy következő téma lesz.
3: Lehet, valami mindig történik veled.
4: Na, hát az történt, hogy hozzáteszem, hogy most észrevettem az eset után, hogy valamiért én mindenhova rohanok, ha kell, ha nem. És az volt, hogy mentem egy bizonyos helyre, ahol tudtam, hogy be tudok állni egy ilyen parkolóba, de megszokottal eltérően sorompóval le volt zárva a parkoló. És megálltam a sorompó előtt, hogy bemenjek az épületbe a portára, hogy szóljak, hogy nyissák ki, mert nekem ide be kell parkolnom. Na most én ezt úgy gondoltam, akkor így úgy emlékeztem, hogy hú, vagyis úgy éltem meg, hogy a kocsimat azt most az út közepén hagytam, de amúgy nem, tehát így visszatekintve nem, de egyik automatizmusom, hogy nem szeretnék senkit zavarni, és ezért elkezdtem szaladni a portára. Egy ilyen, hát picit félig meddig sóderos, emelkedős beton úton szaladtam felfelé, földig érő lenge nadrágban, szandálban, és hát a bal lábammal ráléptem a jobb nadrág száramra, akkor már borultam, de úgy éreztem, hogy kicsit mentettem, de aztán fordítva a jobbal a balra, és addig-addig bénáztam, és így dőltem, estem, még elkerülhetetlen volt, és hát elestem a saját nadrágomban végül is, és a legérdekesebb, ami a legbosszantóbb, hogy a jobb kezemben ott volt a telefonom, és az volt a reflex, hogy nem dobom el, tehát, hogy a telefont védtem magam helyett, mert hogy a bal tenyerem is egy kicsit fájt, mert azt leraktam, de hát a jobbat nem. És akkor ennek eredménye könyök, comb, térd, boka, tehát így nagyon, hát mutattam nektek a sérüléseimet, nem néz ki jól. Ez szombaton volt, és még mindig alakulnak kék-zöld foltok, és amúgy érdekes, mert tudom, hogy ez a nadrág olyasmi, mint egy ilyen maxi szoknya, hogy azért, ha lépcsőzök, akkor egy picit felhúzom, mint ahogy egy szoknyát szokás. És itt valahogy annyira a pánikban voltam, hogy így kikapcsolt az agyam, és valószínűleg, ahogy ugye vezettem, meg kiszálltam az autóból, így lejjebb is csúszott, szóval szerintem lejjebb ért, mint szokott. Plusz ugye hát ez a szandálos történet még egy dolog az egészben, úgyhogy nem a nadrágot hibáztatom abszolút, de nagyon egy béna szitu. És akkor ezek után kérdezték tőlem, hogy jaj, hogy te is úgy jártál, mint ahogy a TikTokon így mutogatják ezeket a hosszú nadrágokat, és nem is értettem, hogy miről beszélnek, és akkor találtam meg a videót, amit átküldtem nektek, hogy demonstráljam, hogy hát valahogy így jártam.
2: Igen, mert hogy ennek pont most mi is utána olvastunk, vagy hát amikor küldted, hogy konkrétan hírportálok írnak arról, hogy a TikTokon, ez mondjuk egy nyári, tehát hogy most éppen júliusi, de idén júliusi, hogy konkrétan esnek kelnek a nők az egyik kedvelt üzletnek az új nadrágjában, és hát úgy írja a cikk, hogy sorra szedi idézőjelben áldozatait ez a nadrág, hogy ez egy ilyen hosszú, lenge, széles szárú nyári nadrág, és hát tulajdonképpen ugye itt az a, hát tényleg veszélyes, konkrétan volt, ahol azt olvastam, hogy a gyilkos nadrág.
3: Ja, mert hogy nagyon hosszú.
2: Mondjuk hozzáteszem, hogy ez nem olyan, ami rajtad volt, mert hát nem tudom, azért én nem vennék fel ilyet, mert konkrétan feltörlöm vele a padló, de tudom, hogy divat, viszont hát ugye koszos lesz
3: hát
2: az alja,
3: lesz,
2: meg
3: igen.
2: Tehát konkrétan ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak, hogy a cipőt meg a lába teljesen eltakarja, hanem még azon túl is ér, és valóban egyébként tud veszélyes lenni, és valóban a CNN rakott ki egy videót, ami összeszed egy csomó ilyen történetet, meg úgy meg is mutatják, hogy milyen sérülést okozott. Egyébként azt írja, hogy a CNN szerint a legtöbben megúszták térd vagy kéz sérülésekkel, de olyan is van, aki akkorát zakózott a nadrágban, hogy kórházba került konkrétan. Mondjuk azért te is elég szép sérülésekkel.
4: Ezt amúgy elhiszem, én egyébként aznap, ugye szombat reggel történt, és vasárnap reggel utaztam el, és én szombaton így még gondolkoztam, hogy el fogok-e tudni utazni, mert egyszerűen annyira fájt, és amúgy attól féltem, hogy esetleg eltört a bokám. És még amikor vasárnap reggel így indultam el otthonról, mentem le a lépcsőn, akkor éreztem, hogy a lefele lépcsőzés az nem igazán megy. És az úgy azóta sem, de úgy jól vagyok, csak nyilván ebből így fel kell épülni, szóval, és én tényleg nem is estem akkor át, mint azokon a videókon, tehát én így kb. Így elborultam, mondjuk, de nagyon nagy sérüléseket sikerült szerezni.
2: Igen, itt azt is írják, hogy volt, aki konkrétan eltörte a vállát, mert hogy úgy esett le, hogy sajnos így törött lett a válla. Meg itt valaki azt írja, hogy akár már a Netflix dokumentumfilmet is készíthetne, mert hogy annyi áldozata van. Egyébként most ez nem az, ami rajtad volt, de igen, hasonló stílusú nadrág, ez a Leza Palazzo nadrág. Egyébként még most is elérhető a webshopokban.
3: És hogy ez amúgy, olyan direkt ennyire hosszú?
2: Hát a CNN amúgy azt írja, hogy szerintük nem a hosszával van gond, hanem a széltével, mert a séta közben túl könnyen akad bele a viselője lába. Egyébként többen megkeresték ezt az üzletet, de a cég nem válaszolt a kérdésekre. Szóval tényleg elképesztő ez. Egyébként egy nő például, sőt nem csak egy, ugye itt a TikTok videókban többen is ilyen trükköket mutatnak, hogy mit csinálj ezzel a nadrággal, hogy valami, nem tudom, mit hajcsatot, vagy hajgumit. Igen, de akkor meg már minek veszed meg azt a nadrágot, mert akkor igen. Elképesztő, amikor küldted a képeket, tényleg, hogy hogy nézel ki, hát nem gondoltuk, hogy egy nadrág, és tényleg utána jártunk, és hogy ez konkrétan most a Telexen olvasok erről egy cikket, tehát hogy azért ez tényleg tud nagyon veszélyes is lenni. Jó, mi a konklúzió? Nem veszel föl többet ilyen nadrágot, vagy nem fogsz rohanni, vagy ha legközelebb belesel, akkor magadat mented, nem a telefon. Szóval azért úgy szerintem, mert ráadásul te azért tudsz spirituálisan gondolkodni, meg belelátni az üzenetet, amit ezzel üzenni akart egyébként, amit üzen a tested innentől.
4: Mit üzen a nadrág?
2: Mit üzen a nadrág, tényleg? Mit üzen a nadrág, mit üzen a telefon, mit üzennek tárgyaink, megírhatná Buda László ezt a következő könyvet. Na de hogy mi a konklúziód? Mit tanított neked ez az eset?
4: A nadrág elszakadt.
2: Elesett.
3: Elszakadt?
4: Hát... nem ketté szakadt, de vannak rajta lukak, úgyhogy maximum otthoni takarításhoz. De lehet, hogy egy picit vágatok az aljából, hogy otthonra jó legyen. Hát az a konklúzió, mert azóta egy kicsit lassabban kell ugye így közlekednem, és annyiszor így megindulok, hogy most sietek, és aztán így konstatálom, hogy hova? Tehát tök érdekes, hogy ez a pár nap így rávilágított arra, hogy egy csomószor sietek, de nem kell, nem vagyok elkésve. És amúgy, ha meg el vagyok késve, és úgy rohanok, akkor nyerek pár másodpercet, tehát hogy itt az ilyen gyalogos rohanásról van szó, hogy most elmegyek bevásárolni, és 2 perccel korábban végzek, mert átfutok a bevásárlóközponton. És amúgy így érdekes, mert én bennem van egy ilyen kettősség, én vagy nagyon kapkodok, vagy eszméletlen lassú vagyok. Szóval ezt a kapkodást, ezt valahogy azt fogadtam meg, hogy ezt így visszaveszem, meg így észreveszem, hogy azért nem kell rohanni, mert egy csomó baj történhet abból.
2: Én egy csomószor tapasztalom az életben, hogy tényleg ezek a régi jól bevált szólások, közmondások mennyire sokat jelentenek, és tényleg mai napig is aktuálisak, lassan jár tovább is. Tehát, hogy ez tényleg így van. Hogy oké, hogy egy időben rohangálsz, de lesz ennek egy, meg lesz ennek a böjtje, ezt mondjuk annyira nem szeretem, de ebben az esetben egyébként igaz. Tehát tényleg legyen akkor ez a konklúzió.
4: Meg, hogy ugye ott úgy éreztem, hogy zavarok az autómmal, és így mi van, ha egy percig zavarok, mert maximum egy percig zavartam ott. Tehát most, ha valaki emiatt türelmetlen, és amúgy tökre nem voltam annyira útban, mindegy, de hogyha valaki most ezért türelmetlen, az meg már nem feltétlenül az én gondom, szóval.
2: Igen. Ez egy érdekes ilyen filozófiai dolog, amit így át tud az ember a saját életében gondolni, hogy tényleg annyira durva, hogy ez a szituáció mennyi mindenre rámutat a saját életedben. Hogy mikkel van még az embernek dolga. Hát én azt kívánom egyébként, hogy mindenki valamilyen hasonlóképpen hát gondolja át, hogyha valami történik vele, akkor nem büntetni akarja az élet, hanem pont, hogy valamit üzenni szeretne, és hogy mindannyian tudjuk lefordítani, hogy vajon a saját életünkben ez mit üzen. Köszi, Vani, hogy elmondtad.
3: Köszönjük.
2: És hát most így nyalogatod a sebeidet, vagy most így mi történik?
4: Hát igen.
2: Borogatod. Na jó, köszönjük szépen Schmidt Vaninak, marketinges kolléganőnknek. Gondoljátok, akkor nézzétek majd meg a TikTokon az erről szóló videókat, és hát okosan a nadrág vásárlásán.
0: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: Dagi egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszentmiklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Kellemes kiránduló idő lesz. Időközi önkormányzati választást tartanak 3 településen. 10 milliárdos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra Derecskén és a Zalai Puszta Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentés ismertetésén. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működnie. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, a közlekedésért és felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt, a belvárosban többen fel is szólaltak. A rendezvény szervezői szerint fontos a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállás és a láthatóság.
0: Időjárás.
6: Változóan felhős lesz az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakok mindenütt várhatók. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Hol a határ? Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések. Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Bredák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.
1: A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Én Bredák Szandi vagyok, és itt ül mellettem, mint mindig, Nyiki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens. Szia, Gabi!
2: Köszöntöm a hallgatóinkat, a nézőinket, meg mindenkit itt a stúdióban.
1: Mert hogy nem csak ketten beszélgetünk, hanem ennek a könyvnek, amit itt tartok a kezemben, a szerzőivel, sőt, majd itt a beszélgetés során kiderül, hogy nem csak szerzője, hanem a történethez, amiről szól, illetve a történetekhez elég szorosan kapcsolódik. Lévai Ágnes Melinda, szakpszichológus, családterapeuta, a vendégünk, a Választás című könyv szerzője. Köszönjük, hogy itt vagy.
3: Köszönöm a meghívást.
1: Azért így a címéből lehet sejteni, hogy nagyjából úgy miről szól, bár egyébként a választás sok mindenről szólhat, viszont felolvasnám, ami itt a hátoldalán van, mert az azért, hogy valamennyire körvonalazza, egy kicsit közelebb hozza a nézőket, hogy valóban miről is fogunk ma beszélgetni. Pszichológus szerzőként a bántalmazás és a trauma feldolgozás témájával foglalkozom a könyvben, személyes tapasztalataimat és szakmai tudásomat ötvözöm, hogy érthető, támogató módon mutassam meg a gyógyulás lehetőségét, és akkor ebből adódóan sejthetik, hogy megint egy hát elég komoly és nagyon fontos, ám de lehet, hogy olykor-olykor megrázó témáról beszélgetünk. Bántalmazás, trauma feldolgozás. Ez is lesz majd a fókusz a beszélgetésnek. Mire utal a cím, a választás?
3: Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor nem tudtam, hogy mi lesz a címe. Igazából két valós történetet foglaltam össze ebben a könyvben, amiben nagyon sok olyan szituáció található, amiben lehetett választani, és nagyon sok olyan, amiben nem lehetett választani. Tehát a történetek mentén is mindig voltak olyan lehetőségek, amelyek válaszút elé állíthatták akár a főszereplőket, akár a szereplőket, hogy hogyan tovább, hogyan vigyék tovább a gondolatmenetüket, a cselekedetüket, és a végén pedig egy pszichológiai értelmezési keretben azt próbálom megfejteni, vagy azt próbálom értelmezni a saját megközelítésemben, hogy hogyan van választásunk az életben egy gyerekkori történet után egy felnőttkori történetben.
1: Fú, nagyon érdekes kérdés, erről majd fogunk is mindjárt beszélgetni, de először beszéljünk arról, hogy könyvírás, hogy ezt az eszközt tulajdonképpen, ha jól értem, akkor használtad, és azt tudom, Gabi, hogy te is dolgozgatsz már ilyen jellegű feldolgozáson, meg hát ez egy eszköz tulajdonképpen, maga az alkotás. Gabi, most akkor hozzád fordulok, hogy maga az írás, az tud például akár, te szoktál ugye feladatokat is osztani a hozzád érkezőkhöz, akár egy történetírás, akár egy rajzolás, tehát hogy ez jó eszköz lehet, akár egy traumatikus helyzet, ha nem is teljes feldolgozására, de legalább elkezdeni vele foglalkozni.
2: Én a gyógyítóírást ezt rendszeresen használom a klientúrában, és azt gondolom, hogy az írás az nagyon sokat tud nekünk segíteni abban, hogy saját magunkat is gyógyítsuk. Uh-huh. És én szerintem nagyon sok szakember is használja már a praxisában ezt a fajta technikát.
1: Igen, pláne például itt most olvasom az előszót. Ezt a rövidet, ezt felolvashatom? Köszönöm. Tehát úgy kezdődik az előszó, hogy kedves olvasó, e könyvben két megtörtént eseményt írtam meg, amelyek elsőre talán nehezen kapcsolhatók össze. Az egyik egy gyermekkori, a másik pedig egy felnőttkori traumát mesél el. Ha a történetek befogadása nehéznek, bizonyul érdemes szünetet tartani az olvasásban, időt adva arra, hogy végig gondolja, mi és miért érintette meg. Az árásban ehhez egyfajta értelmezést kínálok, pszichológusi szemlélettel támogatva az összefüggések felismerését, ami bárki más történetére is alkalmazható. Nem mehetek el anélkül, vagy amellett a kérdés mellett, hogy ugye itt hátul azt írod, hogy személyes tapasztalat. Tehát azt azért így akkor ki lehet mondani, hogy ez a két történet, ez erősen kötődik hozzád, a gyermekkorod, majd a felnőtt korodhoz?
3: Igen. Ez egy nehéz kérdés, hogy miért is írtam meg, és miért írtam meg pszichológusként, de pontosan ebben van a válasz, hogy egy olyan megdolgozottságot, egy olyan önismereti utat kellett ahhoz bejárni, hogy akár az írás ne ráncson be érzelmileg, tehát egy olyan megfelelő távolságból tudjam már a történeteket megírni, a visszaemlékezéseket, amíg hitelesek, sajátok, de mégis egy olyan távolsággal tudok rá tekinteni, ami nem szubjektív teljesen, hanem mások számára is adhat sokat. Ez az egyik megközelítés, ami szerintem nagyon fontos, a másik pedig az, hogy talán a pszichológus szakmával kapcsolatban vannak még hiedelmek, hogy a pszichológus élete milyen, hogy a pszichológus biztosan sebezhetetlen, hogy a pszichológus nem téved, vagy a másik véglet, hogy csak a tankönyvből ismeri az életet, és akkor hogyan tudna ő nekünk segíteni. És azt gondolom, hogy ezt nagyon szépen össze lehet ezzel kötni. Én most megmertem mutatni azt, hogy a pszichológus életében is vannak krízisek, vannak nehézségek, vannak nehéz történetek, és egy kellő önismerettel, egy kellő önreflexióval, ami szerintem a szakmának egy alapvető elvárása lehet, vagy kellene, hogy legyen, én erről így gondolkodom. Azt gondolom, hogy ezzel meg lehet mutatni, hogy a pszichológus is közülünk való, akinek van egy szakmai tudása, hogy miként tud segíteni, de hogy ő is éli az életét, és ezzel az együttessel talán lebonthatóak hiedelmek, és talán közelebb lehet vinni a segítő szakmát is az emberekhez.
1: Egy zene után folytatjuk a beszélgetést itt a Szívhangok podcastben. Vendégem Nyiki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, valamint Lévai Ágnes Melinda, akinek a Választás című könyve egyébként éppen mától elérhető mindenféle platformon, és hát beszélgetünk arról, hogy pszichológusként tulajdonképpen miért is enged be egy személyes történetébe, sőt nem is egybe, hanem mindjárt kettőbe a könyve által. Innen folytatjuk a beszélgetést.

ez a közelebb jössz, aztán hátra lépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Folytatjuk a témát, továbbra is a Választás című könyvről beszélgetünk, amelyet Lévai Ágnes Melinda írt pszichológusként, és beszélgető partnerünk természetesen továbbra is Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens. Mikor egy pszichológus vagy egy mentálhigiénés szakember megnyílik valamilyen szempontból a vele szemben ülő fél előtt, akkor olyan, mintha így lebomlana egy falin. Megint személyes sztorit hozok be, mert szoktam, hogy én nem egy pszichológusnál jártam már. Hosszú kutató munka volt, mire megtaláltam azt a pszichológust, akinél úgy hosszú távon is kikötöttem. Volt többször olyan, amikor akkora távolságot éreztem, hogy egyszerűen valahogy ott úgy nem éreztem úgy azt a kémiát. Viszont arról egy picit itt zárójában beszéljünk már, hogy ugye Gabi, te diplomás mentálhigiénés szakember vagy, tehát nem egy 6-7-es képzést végeztél el, annál jóval többet. Melinda, te pedig pszichológus, de hogy én azt látom, megtapasztalom, de javítsatok, ha nem így van, hogy nem tudom, hogy mit oktatnak nektek, hogy ti mennyire engedhetitek be egyébként a páciensek előtt a ti életeteket, mennyire nyithatjátok meg. Mert úgy tudom, hogy a Gabi nálad ez valamennyire lazább, de ha nem, akkor beszéljünk erről, mert hogy nekem mondom az a tapasztalatom, hogy a pszichológusok sok esetben valahogy nagyobb távolságot tartanak a pácienssel, mint mondjuk a mentálhigiénés szakember.
2: Nem tudom, én azt gondolom egyébként, hogy a szakember szakembertől függ, hogy egyébként ő hogyan működik. Vannak keretek, amiket tartani kell, és nekem nagyon tetszett, amit a Melinda mondott, és ez tényleg így van, hogy nem a munkánk vagyunk. És ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, csak a mi munkánk az arról szól, hogy mi segítő szakemberként dolgozunk.
1: De mondjuk, ez tényleg igaz, amit a Melinda mondta, hogy sokszor gondolhatja azt, mert én is a másik oldalon, hogy a pszichológus, ő minden tökéletesen tud, minden helyzetet megold, tökéletes gyermekkora volt.
2: Hát igen, nekem ugye, amikor, tehát az én életemben is voltak olyan szakaszok, amiről mondjuk több mindenki tudott. És én kimerem azt mondani, hogy én nem vagyok a munkám. És szerintem, hogyha egy szakember kimeri mondani azt, hogy nekem most egy nehéz időszakom van, vagy egy nehéz dolgon mentem keresztül, szerintem annál nagyobb bátorság nincsen. És az, hogy valaki meg tud dolgozni egy folyamatot az életén, hiszen mindannyiunknak vannak nehéz pillanatai, az azt is mutatja, hogy egyébként valószínű, hogy ő is elmegy egy másik szakemberhez, elmegy önismereti folyamatba, elmegy szupervízorhoz, mert hogy te tudod jól, hogy számomra nagyon fontos az, hogy szakemberként én rendszeresen járjak szupervíziója, járjak pszichológushoz, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez az életünknek a része, de mi is tévedhetünk, nekünk is lehetnek hibáink, mert nem vagyunk tökéletesek, de én azt gondolom, hogy Melinda is ugyanezt gondolja.
1: Igen, ez olyan, mintha egy fogorvos nem menne el fogorvoshoz, vagy hasonló, tehát, hogy, de látom, hogy tudsz kapcsolódni ehhez a kérdéskörhöz.
3: Igen, nagyon tudok ahhoz kapcsolódni, amit Gabriella mond egyrészt, másrészt pedig azt is gondolom, hogy itt azért fontos a határokat egy picit tisztázni. Tehát a munka során én abban a szemléletben dolgozom, hogy saját magamról nem beszélek, de én azt gondolom, hogy van egy olyan működési mód, amiben akár egy pillantással, akár egy visszajelzéssel érzi a kliens, bár nem tudja, hogy miért, de érzi, hogy az teljesen hiteles, amikor én őt validálom. És ez szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy azokat a határokat meghúzni, hogy nem azért jön, hogy a saját története mellett az enyémet hallgassa természetesen. De azt, hogy a pszichológus, ahogyan Gabriella is mondta, megdolgozott múlttal rendelkezzen. Mert hogy azért ez egy óriási felelősség, hogy hogyan nyúlunk mások életéhez, hogyan engednek be bennünket abba a bizalmi körbe. Hogy mondjuk a legfájdalmasabb és a legsérülékenyebb részüket megmutassák. Ahhoz szerintem a szakembernek önmagával rendben kell lennie. És a könyv azt gondolom, hogy annak a célközönségnek szólhat, akik ettől nem riadnak el. Egyfelől érdekli a téma őket, lehet, hogy első lépésként könnyebb kívülről olvasni egy ilyen történetet, függetlenül attól, hogy pszichológus írta el vagy sem, de az is lehet, hogy ebben már kapnak egy olyan fajta erőforrást, muníciót, hogy azt mondják, hogy akkor igen, lehet, hogy az ő útja is valahová el kell, hogy vezessen egy szakmabeli segítő szakemberhez.
1: Térjünk akkor rá egy kicsit bővebben részleteiben a könyvre. Az a címe a könyvnek, hogy Választás. És ugye azt írod az előszóban, hogy egy gyermekkori és egy másik, egy felnőttkori traumáról szól. Gyermekkorban is van bizonyos helyzetekben választásunk? Vagy akkor még nagyon ki vagyunk szolgáltatva? És most itt nem feltétlenül csak a szülőre gondolok, hanem egy pedagógusnak, egy felnőttnek, egy szomszédnak, bárkinek. Tehát, hogy van valamiféle választásunk, vagy ez majd később jön, amikor így tudatosul is, hogy mi történt velünk, vagy miket éltünk át.
3: Én azt gondolom, hogy óriási a felnőttek felelőssége a gyerekek életében. Akár az elsődleges gondozó, akár a szülő, akár a pedagógus, szomszéd, közelebbi, távolabbi rokonok felelőssége, hogy hogyan tanítják meg a gyerekeknek az önérvényesítést, hogy milyen szabályok mentén tanítják meg számukra azt, hogy mire mondhatnak igent és mire nem. Nagyon egyszerű példákat fogok mondani, tehát ez a családon belüli pusziadás, ez a családon belüli simogatás, ez a családon belüli menjél el vele ide vagy oda a felajánlások, ezek már olyan kérdések, amikben sokszor a gyerekek belekényszerülnek, mert azt érzik, hogy nincs választásuk, hiszen aki kéri őket, mondjuk azt mondja a nagymama, hogy adjál már egy puszit nekem, hát ha szeretsz, akkor adsz egy puszit nekem, akkor tulajdonképpen ő azt érzi, hogyha nem adja ezt a puszit, akkor ő azt üzeni, hogy nem szereti azt a családtagot. Miközben a kettő nem kell, hogy összefüggjön. De itt már egy határsértés történik ebben a helyzetben. Tehát gyerekkorban lehetne választása mindenkinek, de ez mind a felnőtt felelőssége, hogy megtanítsa választani a gyereket. Ha szeretnél oda menni, menj oda. Ha nem szeretnél, ne menj oda. És hát ahogyan előre haladunk az életkorban, nyilván ezek a szocializációs helyzetek és közegek, ezek mind-mind további tapasztalásokat nyújtanak a gyerek számára, de hogy fontos, hogyha gyerekkorban nagyon megsérülnek ezek a határok, és nagyon nincsen választása, akkor később sem gondolja, hogy neki lehet választása. Ilyen mértékben is összefügghetnek ezek a kérdések.
1: Folytatjuk a beszélgetést egy zene után Nyiki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, valamint Lévai Ágnes Melindával, Választás című könyv szerzőjével, pszichológussal. Maradjatok velünk!

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Többször esett már egyébként hasonlóról szó itt a podcastünkben. Ugye te is már többször behoztad akár ezt a fehér nemű szabály kérdést a családon belül. Ugyanerről beszéltünk már korábban mi is, hogyha a nagybácsinak én nem akarok pusztit adni, már pedig azt mondják a szülők, hogy már pedig kell, akkor az olyan diszonáns érzés. Meg hát ugye a liberális nevelésről is hol van a határ? Hol lehet a határt megtalálni a liberális nevelés, meg a határhúzás között, tehát hogy arra próbálok itt célozni, hogy az még oké, okay, hogy én a gyereknek mondjuk megengedem, hogy válasszon, hogy elpuszít a nagymamának, nagypapának, vagy nem, mert most ha visszamegyünk pár generációt, hát ott nem volt kérdés, hogy a gyerek döntse el, hogy most ad vagy te, hogy dönti el. Ma meg már az van a tudatosabb szülőknél, hogy mondjuk hallgat egy ilyen beszélgetést, hogy ja, hogy végül is mondhatom azt a gyereknek, hogy választhat. Tehát, hogy ez itt összemosódik a liberális neveléssel, vagy a kettő tök különböző. Gabi, most tőled kérdezem, mert te többször mondtad már, hogy a liberális neveléssel nem feltétlenül értesz egyet, de ez szerinted az?
2: Szerintem ez egy választás.
1: Ez inkább itt a határozás kérdése,
2: ugye? Azt gondolom egyébként, hogy a gyerekeknek kicsi koruktól kell megtanítani azt, hogy választhat. Ez csak egy egyszerű példa, hogy nálam a gyerekeknél mindig kétfajta ruha volt kirakva. Volt egy A ruha, blokk, meg egy B csoport. És ő eldöntötte, hogy mit akar fölvenni.
1: Tehát, hogy mit
2: ez az első választás.
1: Szoknyát vagy nadrágot, de nem raksz elé 6 szoknyát, nem. Meg 6 nadrágot.
2: Nem. Hanem, tehát én azt gondolom, hogy egy szülőnek, és ebben nagyon egyetértek a Melindával, hogy a gyereknek választani kell tudnia. És egyébként az is egy választás, hogy nálunk például, hogyha ő akar adni, puszit ad, ha nem akar, nem ad. És ebben nincsen sértődés. És az, hogyha ebből valamelyik családtag sértődik, azt gondolom, hogy a szülőnek a felelőssége az, hogy ő oda fog állni ahhoz a családtaghoz, és elmondja, hogy nálunk ez a szabály, pont. Mert hogy megvédem a gyerekemet. Mert az elsődleges védelem én kell, hogy legyek a gyerekem számára. Azt gondolom. És tudod jó, hogy a legjobb tanítás az a példamutatás. És amit én gondolok egyébként a határokról meg a választásról, az, hogy egy családban kellenek keretek. Viszont a szülőnek kellően ébernek kell lennie ahhoz, hogy tudja, hogy ezek a határok, ezek legyen kellően rugalmasak. Jó, mert teljesen másképpen kell viselkedni egy 5 éves gyerekkel, egy tinédzserrel, egy fiatal felnőttel. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a két szülő ugyanazt az elvet vallja a gyermekneveléssel kapcsolatban.
1: Legalábbis a gyerek előtt, aztán majd négy szem közt
2: de a gyermek előtt mindenféleképpen.
3: Én még behoznék ide egy gondolatot.
1: Igen?
3: Tehát, hogy nagyon klassz szerintem az, hogy melyik ruha közül választhat a gyerek, mert az egyfajta önállóságra is neveli, hogy tanul döntéseket hozni. De hogy ezek a határhúzások is azok a választások, hogy hogyan viszonyuljon családtagokhoz, barátokhoz, barátnőkhöz, szülőhöz, az szerintem az érzelmi szükséglet kérdése is. Tehát, hogyha egy szülő kellően nyitott és elérhető a gyerek számára, akkor a szülő leolvassa a gyereknek azokat a jeleit, amik arra utalnak, hogy ő szívesen van-e valakinek a társaságában, vagy sem, vagy ez a másik felnőtt jól tartja-e a határokat a gyereke felé. Tehát, hogy az érzelmi szükséglet megléte, az szerintem egy alapvetés ahhoz, hogy későbbiekben akár felnőtt korban, akár párkapcsolatban, akár munkahelyi kapcsolatban, akár a saját gyerekével kapcsolatban az érzelmi szükségletet mindig meg tudja fogalmazni, és ez is valahol gyerekkorból indul.
1: Itt közben lapozgatom a könyvet, könnyű olvasmány ez, vagy ahogy írtad is, azért lele kell tenni egy picit, hogy úgy az ember úgy picit szünetet tartson.
3: Hát ha most így engedély nélkül hozzájárul a szerkesztőm ahhoz, hogy egy mondatát idézzem, akkor ő azt mondta, hogy volt, amikor le kellett tennie 2 napra. Azt gondolom, hogy mindig akkor kell letenni, hogyha valami túlterheli az idegrendszert, akár azért, mert személyes érintettsége van, akár azért, mert elgondolkodik valamin, tehát hogy nem kell egy falásra elolvasni egy ilyen könyvet, és ez az illusztráció azért van itt, és az összes többi is, hogy egy picit felkészítse az olvasót, érzelmileg rá tudjon hangolódni, valahogyan az idegrendszere szintén összeköttetésbe tudja hozni, hogy vajon mi vár rá a következő sorokban.
1: Furcsa ezt egyébként, hogy furcsa veled beszélni erről, olyan érdekes ez, hogy ugye nyíltan beszélsz arról, hogy személyes érintettséged is van, de közben ugye pszichológus is vagy. Tudsz már távolságot tartani? Tudod már úgy kézbe venni ezt a könyvet, mintha nem is lenne személyes érintettséged benne? Tehát, hogy ugye azt mondtad, hogy már megdolgoztad ezt, de hát azért biztos nem lehetett egyszerű még pluszban írni a dolgokról, a történtekről, újra esetleg megélni, átélni.
3: Éppen ez a lényege, hogy már olyan távolságban van bennem érzelmileg, hogy nem borított ki a megélése. Természetesen ez mindig egy olyan része lesz az életemnek, aminek hát van egy bizonyossága. Tehát, hogy a könyvespolcomon ott van egy saját magam által megírt könyv, és azt a következő generációk számára átörökítem, akkor annak nyilván van egy olyan üzenete, hogy ez nagyon fontos volt számomra, de hogy nem az a feltétlenül fontos már nekem, hogy nekem mennyire volt fontos, mert én ezzel már rendben vagyok, hanem most már az a fontos, hogy akár a további generációk számára az én családomba ne adjam tovább ezeket a terheket, és hogyha mások felismernek ebből egy-egy mondatot, egy-egy megélést, egy-egy kapcsolódást érzelmileg, történetileg, akkor láthassák, hogy van kiút, és van fejlődés, van növekedés minden traumatikus helyzetben.
1: Ez jó hír. És innen folytatjuk a zene után, továbbra is a Szívhangok podcastet hallgatott vendégünk Lévai Ágnes Melinda, pszichológus, a Választás című könyv szerzője, írója, valamint Nyéki Gabriella diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, én pedig Bredák Szandi vagyok a kérdező szerepében. Köszönöm.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Továbbra is a Választás című könyv szerzőjével, Lévai Ágnes Melindával, aki nem mellesleg pszichológus, beszélgetünk, valamint Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, én Bredák Szandi vagyok. Én nagyon szeretek, jobban szeretek konkrét dolgokról beszélni, mint általános dolgokról, és akkor itt tulajdonképpen ezt mondtad meg, tulajdonképpen ez már egy konkrét, hogy traumatikus dolgokról. Nyilván most akkor nem megyünk bele, hogy konkrétan milyen traumatikus, mert hogy trauma és traumát nem is nagyon kell, meg lehet összehasonlítani, de az, arról beszéljünk már egy picit, hogy alapvetően kinek ajánlod a könyvet. Tehát azért arról igen beszéljünk, hogy kinek tud mondjuk ez segítségül szolgálni, meg egyébként amikor még itt mondtad, hogy ugye pszichológusként te ott az üléseken nem feltétlenül szoktál a magánéleti dolgokról beszélni, de mondjuk, hogyha valamelyik pácienset kezébe kerül a könyv, hát akkor nyilván valamennyire belelát személyes történetekbe is, és nekem ez azért is tetszik, mert teljesen hitelessé válsz ezáltal. Tehát, hogy bármennyire is megvan ez a hiedelem, hogy a pszichológusnak olyan tökéletes idilli élete van, szerintem sokkal jobban el tudja magát, legalábbis én engedni egy olyan ülésen, amikor tudom, hogy a másikkal is történtek, és akkor már tudom, hogy tényleg nem csak a könyvből elmondja azt, amit megtanult az egyetemen, hanem ő maga is tudja, hogy miről van szó. Na, de vissza az eredeti kérdéshez, hogy alapvetően kiknek ajánlod, milyen élethelyzetben, életszakaszban?
2: Azért egy mondattal még visszautalnék a kérdésed későbbi részére, hogy attól még lehet a pszichológusnak nagyon teljes, elégedett és boldog élete, hogy ilyen dolgok történtek vele. Nem volt még ilyen helyzet, hogy valaki olvasta a könyvet és besétált hozzám, hiszen még nem kaphatta senki így a kezébe, úgyhogy ez egy új szituáció lesz. De én azt gondolom, hogy akkor sem ezen lesz a fókusz. Kinek ajánlom, amikor már úgy alakult, hogy ebből mégiscsak egy könyv lesz, és nem így magamnak írogatom meg ezeket a sorokat, akkor azt gondoltam, hogy olyan fiatal, felnőtt hölgyek számára írom, akik talán fogékonyak a pszichológia iránt, az önismeret iránt, akik mondjuk nehezebben bánnak mondjuk a határhúzásaikkal, és mondjuk nehezebben tudnak nemet mondani. És aztán, ahogy így beszélgettem emberekkel, is voltak előolvasóim, és valahogyan átkereteztem magamban ezt a helyzetet, és a klientúrában is vannak olyan tapasztalásaim, hogy hát ezt nem lehet leszűkíteni nőkre, ezt az olvasóközönséget, hiszen nagyon sok olyan férfi van, aki szintén szenved el gyermekkori bántalmazást, traumát, akár verbálisan, érzelmileg, szexuálisan, és felnőtt korában is akár egy olyan bántalmazó kapcsolatban él, amit nem mer a felszínre hozni. Tehát azt gondolom, hogy ez nem nembeli kérdés, hanem ez azoknak szól, akik valamiért foglalkozni akarnak ezzel a témával.
1: Oké, tehát mindenkinek. Szinte. Beszéljünk egy picit, Gabi, most akkor hozzád fordulok, határhúzás. Ez már sokszor szóba került. Hogyan tudunk újra úgy kapcsolódni saját magunkhoz? Tehát mik az első lépések, hogy az ember, és ezt szerintem tudod, hogy én is, hát hogy mondjam, így magamnak is felteszem a kérdést, meg szerintem sok nézőnknek, hogy hol kell elkezdeni, milyen apró lépésekkel gyakorolni azt, hogy tudjunk határt húzni, mert nyilván, aki abban nőtt fel, hogy nem volt szabad, vagy, tehát az nem úgy megy, hogy akkor egyik napról a másikra hirtelen én mindenre nemet tudok mondani, mert hogy ahhoz meg kapcsolódik egy érzés, nem tapasztalatból tudom, hogy akkor én most rossz ember vagyok, akkor én nem vagyok megbízható, legközelebb nem én kapom meg azt a munkát, mert nemet mondtam, vagy bármi rosszat gondolnak rólam, szóval, hogy kell ezt elkezdeni, ezt a folyamatot, hogy tanuljunk meg határt húzni, nem így dur bele a közepébe.
3: Szerintem ez egy folyamat. Ez olyan, mint hogyha van egy lépcső, lépcsőház, és mondjuk van 15 lépcső felfele, akkor először csak az első lépcsőre lépjünk rá.
1: Logikus.
3: És utána menjünk szépen lassan. Szerintem érdemes egyszer azt is úgy elkezdeni, hogy mondjuk akár ételre mondasz nemet.
1: Tehát amikor nincs olyan nagy tétje.
3: Igen, amikor nincsen olyan nagy tét, és akkor így szépen minél több pozitív kontrollélményünk van valamivel, hogy nem történik semmi baj, hogyha nemet mondok, annál jobban fogok bízni abban, hogy nekem szabad nemet mondani.

0: De ugye nagyon sokszor annyira szituáció kérdése szerintem ez, hogy így exaktan nem lehet azt mondani, hogy így csináld. Inkább az, hogy példákat lehet mondani. Az, hogy mondjuk ha mondjuk családi környezetben nehéz mondjuk nemet mondani, akkor kezdjél nemet mondani nem a családi környezetben, hanem a külső környezetedben. Uh-huh. Akár a munkahelyeden, akár a barátnődnek, barátodnak, edződnek. Tehát, hogy így szépen lassan elkezdeni nemeket mondani, és egyébként az én mondatom az az, amit már csomószor mondtam neked, hogy valakinek egy nemet mondasz, nagyon sokszor önmagadra mondasz egy igent. És én azt gondolom, hogy minden step by step, lépésről lépésre, hogy nem sietünk, nem egyből a 5., 15. lépcsőfokra akarjunk fellépni, hanem csak először az elsőre. Uh-huh. És jó szerintem ilyenkor egy szakembert választani magunk mellé kísérőnek.
1: Itt a rádióadásban véget ért a Szívhangok podcast, viszont Nyéki Gabriella YouTube csatornáján, illetve a Szívhangok podcast Spotify csatornáján bőven folytatódik még ez a beszélgetés, ráadásul nem csak hangban, hanem videós formában is. Itt a rádióban megköszönöm a beszélgetést Lévai Ágnes Melindának, pszichológusnak, a Választás című könyv szerzőjének és Nyéki Gabriellának, diplomás mentálhigiénés szakembernek, pár és családkonzulensnek és nektek hallgatóinknak is a figyelmet. Szemezgessetek, rengeteg témánk volt már és lesz még Nyéki Gabriellával. Megtaláljátok tehát a YouTube csatornáján, ahogy ezt a beszélgetést is, illetve az előzetesét a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve a Szívhangok podcast Facebook oldalán is. Rengeteg helyen ott vagyunk már. Ha gondoljátok, akkor nézzetek utána. Két hét múlva találkozunk friss beszélgetéssel. Én Bredák Szandi vagyok, sziasztok!
2: Egy újabb életfonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok életre való magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink Tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink Tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Kellemes kiránduló idő lesz. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Dedikálás, játék és csoki készítés is lesz ma a Víg Színházban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, hogy a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közötti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra. Évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Vígszínház. A Vígnap kínálatában ma kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és még dedikálás is szerepel. A büfében színészek szolgálják fel a kávét, de csokoládékészítés is lesz. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy- és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik.
4: Időjárás.
5: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: kezdjük általában.
1: FM 107.
2: Lakihegy Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megszaporodnak jelzések a családsegítő központ felé. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, a tanév kezdetével egyre több jelzés érkezik a Szigetszentmiklósi családsegítő központ felé, és idén is erre számítanak. Azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai, vagyis hogy kik szólhatnak a családsegítő munkatársaknak, a gyermekek biztonságára vonatkozó észrevételeikkel azt a szociális és gyermekvédelmi törvényben határozzák meg. Ilyen személyek lehetnek például az oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a rendőrség, akár az ügyészség, de akár egy állampolgár is. Kerekes László már lassan 20 éve vezeti a Szigetszentmiklósi családsegítő központot. A szakember rádiónknak elmondta, van rálátása más családsegítő központok működésére is az országban, így ennek fényében kimeri jelenteni, a Szigetszentmiklósi példaértékűen működik.
6: Én dolgozom a Magyarország Iskolai és Óvodai Szociális Munkások Közhasznú Egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvodai szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív. Két-három diplomás emberek végzik ezt a munkát. Én 2008-ban ide jöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselőtestület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. Nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Szigetszentmiklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát.
5: A családsegítő központ felé beérkező jelzéseket minden esetben komolyan kell venni és ki kell vizsgálni, még akkor is, ha kiderül, hogy nincs veszélyben a gyermek. A segítségre szoruló gyerekekkel háromféle módon tudnak a családsegítő központ munkatársai kapcsolatba kerülni. Erről Belák Filoména, a Szigetszentmiklósi óvodák és iskolák szociális segítőinek szakmai vezetője tájékoztatta rádiónkat.
7: Egyik az, amikor a pedagógus jelez, vagy kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskolás korú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van, és így iskola kezdéskor meg kezdéskor az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek el bennünket.
5: Új támogatóval erősödött Szigetszentmiklós férfi kosár csapata. A nemzetközi hátterű és szolnoki székhelyű cég a következő szezonban lesz az NB1B és BKG Prima szponzora. Ezzel a térségiek már két támogatóval rendelkeznek, ugyanis egy Szigetszentmiklósi kávézó még két évvel ezelőtt a csapat mellé szegődött. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, minden együttműködés nagyon fontos számukra, hogy tudják tartani a szintjüket a másodosztályban. Hozzátette, évek óta az egyik legkisebb költségvetési csapatként vannak ott a legjobbakkal, és ez most sem lesz másként, de ha komolyan veszik, hogy fel szeretnének jutni, akkor ezen a téren is fel kell venniük a versenyt.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
1: Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Kellemes kiránduló idő lesz. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Dedikálás, játék és csoki készítés is lesz ma a Víg Színházban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Csaknem minden 10. gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, hogy a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt 2 évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köccsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, hogy a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A Túl sok vadállat című francia krimi nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíját. Sarah Arnold bizarr humorú alkotása egy vadászok és gazdák közötti csatározást mutat be. A zsűri nagydíját Reisz Gábor legújabb filmje a Földszint kapta. A szervezők kiemelték, hogy az idei Cinefesten rekordszámú 156 vetítést tartottak, és több mint 12 000 jegy kelt el a programokra. Évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház. A Víg Nap kínálatában ma kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és még dedikálás is szerepel. A büfében színészek szolgálják fel a kávét, de csokoládékészítés is lesz. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy- és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik.
8: Időjárás.
9: Változóan felhős idő lesz, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu
8: Star Portré.
0: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
8: Minden héten
0: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Amikor adódik egy olyan helyzet, ami szerinted egyáltalán nem vicces, de mások körülötted egyszerűen mindenki nevet, akkor téged elkap a nevetés, és sodrósz te is, vagy pedig inkább megmaradsz, lévius, és figyelgeted, hogy hát ez igazából ez nagyon nem vicces, amin itt most mindenki nevet.
2: Jó, hát attól függ, tehát hogyha valami humoros akar lenni, nem bánt senkit, és nálam nem üti meg a nevetési szintet, és mindenki megszakad, akkor nyilván én is mosolygok, de ez egy ilyen udvariassági dolog. Más. De ha mondjuk bántás ér valakit, amit hát, valaki viccesnek, vagy minden jelenlévő viccesnek tartja, igen, az, hogy mondjuk gúnytűznek valakiből, az biztos, hogy nem fogok nevetni velük, se illemből, semmilyen. Inkább az dühöt vált ki belőlem.
1: Szóvá teszed?
2: Biztosan.
1: Mondjuk úgy, hogy ti ezen nevettek?
2: Nem, hát az a minimum, hogy ezt mondom, hogy ti ezen nevettek, biztos, hogy tovább mennék. Biztos, hogy tovább mennék.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Biztos, hogy tovább mennék.
3: Hajdó Klára, énekesnő.
4: Amikor még mondjuk tinédzser korunkban, vagy 20-as éveinkben, amikor még itt szeretnénk tartozni valahová, akkor lehet, hogy ezen nevetünk, és úgy teszünk, mintha vicces lenne, csak azért, hogy elfogadjon az a közösség. És aztán nyilván, ahogy kialakul az embernek az egyénisége, meg már nem feltétlen sodródik az árral, vagy akar minden áron tartozni valahová, akkor azért lehet, hogy felvállalja ezt, hogy ez inkább ciki, mint hogy vicces lenne. De bántani ezért nem bántok senkit, hogyha valakinek mondjuk nincs humorérzéke, vagy nem jó kapoénok, amiket szór. Nem jó kapoénok. Ha vannak, mutam egy többen, és egyet kipécézve, így nagyon gúnyosan kinevetik, de úgy, hogy ez szerintem egy kicsit ilyen szándékos is, mert sokan ezzel leplezik a saját zavarukat. Igen. Hogy azzal mutatják magukat erősnek, hogy bántanak így másokat, mert ezt mondjuk nem csípem.
1: De véletlenül is egyébként tényleg bele tud keveredni az ember, hogy mindenki nevet, ahogy mondod, és a közösséghez tartozás élmény, hogy akkor véletlenül belekeveredik az ember is, hogy már te is nevetsz.
4: Igen.
1: De akkor most már azt mondod, hogy most már vagy annyira Klára.
4: Azt gondolom, hogy most már megérettem arra, hogy így ne feltétlen tartozzak csak azért egy ilyen csapathoz, akik így nevetnek másokon, vagy akik minden áron akarnak valami vicceset mondani. Vicceset mondani, vicceset mondani.
3: Takács Nikolasz, előadó művész.
5: Hogyha valaki mesél vicceset, vicces a sztori, mit tudom én, a maga módján.
1: Hát a maga módján.
5: Mondjuk nem annyira, akkor én nevetek, lehet, hogy nem annyira intenzív és hosszú az a fajta nevetés, de nem fogok dacolni a tömeggel.
1: Egyébként pedig most gondoltam csak bele abban, amit mondtál, hogy tulajdonképpen a nevetés is tud nevetést kiváltani. Tehát, ha összejön egy társaság, akik nevetnek, akkor te már csak azért is nevetsz, mert te is örülsz annak, hogy de jó, nevetnek, és a nevetésük miatt is nevetsz.
5: Nekem ez megy, igen.
1: Hát, vannak egyébként, nem tudom, vannak-e most is, de én hallottam már olyan csoportokról, akik összejárnak, direkt hangosan elkezdenek nevetni, hogy aztán a többiek is bekapcsolódjanak.
5: Ez érdekes.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Az én életemben én azt gondolom, hogy az én mosolyom, az én nevetésem az egy kicsit a védjegyem is. Tehát, hogy én a napnak a jelentős részét munkával töltöm, és hogyha ezt nem egyedül teszem, hanem valaki van, akkor ott azért biztos, hogy miután megbeszéltük a fontos dolgokat, akkor utána biztos, hogy valami könnyebb témára váltunk és nevetünk, vagy például a tánciskola, tehát hogy azért jönnek oda hozzánk az emberek, mert a nevetős Keleti Andrához szívesen csatlakoznak, és akkor azért maradnak ott, mert kiderül, hogy ő tényleg nevetős, és hogy ott van egy jó hangulat végig.
3: És akkor tulajdonképpen van benned egy olyan vágy is, hogy mindig a másik embert megnevettetni?
2: Nem feltétlen nevettetni.
3: Tehát, jó kedvre, hangulni?
2: De egyébként gyakran mondom a kollégáknak, hogy a mi szakmánk az, pirosor és a bohóc. Tehát, hogy azért jönnek hozzánk az emberek, hogy jó kedvre derüljenek. Tehát a nevetés nem mint jaj, de vicces voltál, hanem hogy sugárzod egy kicsit ezt a pozitív gondolkodást, ezt a pozitív energiát és a jó kedvet. Tehát, hogy jó érzés vele lenni.
3: Az előbb majdnem megkérdeztem a bohócot egyébként, de most mondod magadtól, te szereted a bohócokat? Van, de tényleg igazi? Tehát fel is teszed néha viccelődni?
2: Fel nem teszem, de volt egy időszak az életemnek, hogy hordtam a ridikülömben magamnak, hogy emlékeztessem magam, hogy én vagyok aki erre, ez a hivatás.
3: Vagy titkon készültél valamire, hogyha eljön az a szituáció, akkor fel.
2: Próbálkoztunk egyébként, tehát amikor még a tánciskolánk arra a pontra jutott, hogy csináltunk ilyen családi napokat, amikor hogy becsalogassuk a felnőtteket meg a gyerekeket, és akkor kitaláltuk a kis kolléganőkkel, hogy mi lányok, mi bohócnak öltözünk. Mert hát egy óvodás, hogy fog örülni ennek, hogy helyes bohóclányok táncolnak velük, és akkor sokkal könnyebb lesz őket fölállítani, és akkor ott 60 gyerek együtt táncol, és hú, de mókás lesz.
3: Sikerült.
2: És képzeld, hogy a gyerekek legnagyobb része még a bájos lány bohócoktól is fél.
3: Na látod, ez az. Igen. Sokan félnek a bohócoktól.
2: Pedig helyesek voltunk, tehát kis cofot raktunk, órunk volt, szeplősek voltunk, csodaszép színes ruhákkal, virágokkal. Félnek a bohócoktól.
3: Mindenki elmenekült aznak?
2: Nem, nyilván nem mindenki menekül el, de hogy ezt meg kellett tapasztaljuk, hogy a gyerekkorán nincsen piros sorú bohóc.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van benned olyan vágy, amikor összetalálkozol emberekkel, hogy megnevettesd őket?
2: Ez gyakori, igen. Vagy jókedvre deríteni őket. Sőt, azt mondhatnám, hogy ilyen alapattitűdöm.
3: Varga Livius.
2: Most az ilyen üres jópofáskodásról leszoktam már, meg nem tudom milyen, hogy mondják ezt a presszóhősködésről. De ha valakiben azt látom, hogy van egy vevő mondjuk egy humorra, teszel egy enyhén szarkasztikus megjegyzést, vagy valamiben egy kicsit cinikus vagy önmagaddal, és neki akkor az bejön, az biztos, hogy az nekem örömet okoz, és akaratlanul is ismételni fogom azt a stílusú poént, vagy ilyesmi. Tehát ez bennem van egy ilyen hajtóerő. A szórakoztatás vágya, de hát úgy mondjam, ösztörösen is, meg a szakma szerint is a szórakoztatás az egyik szakterületem, vagy az egyik oszlopa az én foglalkozásomnak.
1: Direkt nevettetni szoktad magad?
4: Szerintem ez egy természetes történet, hogy akár egy ilyen tudatos lépés, hogy na most akkor elkalandozok a vicces videókhoz, és akkor azokat nézegetem.
1: Szoktad?
4: Szoktam, és kapom is folyamatosan őket. Na, kedves barátaim ezekkel ellátnak. Rengeteg van a világháló.
1: Hát persze, csak biztos van, aki meg se kapja, meg se nézi. De te például az az ember vagy, aki tudja,
4: hát, hogy... Hát, hogy szerencsés vagyok. Hogy
1: igen, neked küldik.
4: És küldik, nem is kell keresni.
1: Nikolasznak kell küldeni, mert ő szereti, és te tényleg szereted is.
4: Nem mindegyiket, de azért van egy fajta humor, amit szeretek.
1: És mi a helyzet a kinevetéssel? Te akár gyermekként bármikor az életben éltél már meg olyat, hogy valami miatt kinevettek?
4: Hogy konkrétan kinevetés volt-e, lehet, hogy az volt. Én nekem nagyon-nagyon magas szoprán hangom volt gyerekkoromban, és nagyon korán kezdtem el énekelni. És hát ugye az összes tanárnéni azt nagyon-nagyon szerette ezt a fajta történetet bennem, hogy hát itt van a srác, aki énekel, mindent is énekeljen ő az összes eseményen, és hát tudom, hogy már az akkor kialakulóban lévő alfahím osztálytársaim, nem mindenki szerette a zenét, és nem mindenki szerette az éneklést, és egy srác, ha énekelt, akkor nem feltétlenül volt az mindig menő. Uh-huh. Egy kortól szerintem nagyon menő, amikor rájössz, hogy ez egy eszköz tud lenni, és ez egy tök pozitívum, de vannak szerintem olyan évek, amikor ezt nem így éled meg. Nekem is volt ilyen, pont emiatt, mert magas hangom volt, népdalokat énekeltem, népdalokat is, és volt, hogy a srácok azért gúnyolódtak emiatt velem.
3: Hajdó Klára, énekesnő.
5: Hát erről mesélhetnék, hiszen én is tanítok, és sok olyan gyerek van, aki nagyon-nagyon frusztrált. Vagy akinek egyszer azt mondták, hogy te ne énekeljél, és kórusba ezért nem mer elmenni, ezért nem mer énekórán énekelni, mert egy valaki egyszer azt mondta, hogy nem jó. Ha sokan mondják, azon már érdemes elgondolkodni, hogy nem biztos, hogy a világ a hülye, lehet, hogy tényleg nincsen hallásod, de hogy nagyon mély sebeket tud ez okozni valakiben, hogyha kinevetik.
1: Egyetlen egy mondat, vagy egy kinevetés.
5: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
2: Fájdalom csillapító.
0: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
0: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
4: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Választ gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internet csomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Fiatal tehetségeket keres a Magyar Táncművészeti Egyetem. Az intézet Dunaharasztin található vidéki tehetségcentrumába szeptember 12-én szombat délelőtt 11 órától lehet felvételezni a József Attila művelődési házban. Dr. Szit Melinda rádiónknak elmondta, hogy a kisebbeket a klasszikus balett előkészítőre, a nagyobbakat pedig a modern tánc előkészítőre várják. Az MTE egyetemi docense hozzátette, a jelentkezőket még a meghallgatás napján kiértékeli a zsűri.
8: Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni.
7: Éremeső a világkupán, egy arany, egy ezüst és 3 bronzérem lett a végső mérlege a Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesületnek az augusztus végi világkupán. A budapesti rendezésű versenyen a 17 éves Dér Laura K1 56 kg-os kategóriában úgy lett aranyérmes, hogy az első menet végén megsérült az orra, ráadásul a pontozóknál is az ellenfél állt kerésre. Az egyesület a közösségi oldalán azt írja, Laura fegyelmezett taktikával hatalmas küzdelemben fordított és magához ragadta a győzelmet. Dér Laura így életében először állhatott világkupán a dobogó legfelső fokára. Az aranyérmes rádiónknak elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is sokat készült a mérkőzésre.
9: Készültem mentálisan a mentál trénerem. Heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lánnyal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna. Úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
7: Az aranyérmes Dér Laura mellett Kolozsvári Kinga ezüstérmet hozott haza, Török Ricsi K1 75 kilóban ezüstérmes lett, Kurál Lele Háticsek két világkupa bronzéremmel gazdagodott, Ukrajinec Nika pedig egy 5. és egy 9. helyen végzett a versenyen. A Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesület versenyzői legközelebb szeptember 18-án mérettetik meg magukat a Jelzolóban rendezendő világbajnokságon. Két kulcsterületen szeretne fejlődni a következő idényre a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az előző szezonban az NB1 kieső helyén végző, a zöld asztalnál azonban mégis első osztályban maradó gárda vezetőedzője Horváth Riárd szerint egyértelmű, hogy lehetnek jobbak. A szakember elmondta, az egyik neuralgikus pont a lepattanózás volt a mögöttük hagyott bajnoki évben, így ezen nagyon sokat dolgoznak. Hozzátette, ugyanennyire fontos a rengeteg eladott labda mérséklése, amely nélkül a 2026-27-es bajnokság se lehetnek sikeresek.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Szigetszentmiklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt, családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashat. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutat készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszentmiklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszentmiklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszentmiklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
10: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Star Portré.
12: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
11: Minden héten
12: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Sírva nevetni, vagy nevetve sírni?
3: Szerintem inkább sírásból induló nevetés.
2: Sírásból nevetés.
3: Az, hogyha így valaki mondjuk közben felvidít, vagy megpróbál, tehát nem, mondjuk a párom is szokott ilyet, hogy megpróbál felvidítani. Úgyhogy olyan inkább előfordul, hogy abból így, vagy az ember rájön, hogy ez nem is annyira fontos, vagy ezen most miért idegesítem magam, és akkor egyszer csak elkezd nevetni.
2: És megtörténik, és ha azt a pontot megvizsgáljuk, hogy amikor átvált a sírásból a nevetésbe, hogyha pont azon a ponton vagy, és ha megnézzük visszafelé, hogy amikor a nevetésből az ember könnyekig nevet.
3: Hát olyan van, hogy könnyekig nevet, de olyan, hogy igazából sírás lenne, tehát hogy a váltás az inkább fordítva van. De volt egyébként, most, hogy mondod ilyen. Az egyik, amire nagyon emlékszem, az a Zeneakadémiás felvételim volt, mert előző éjjel én akkor a Balázs Elemér Groupban már énekesnő voltam, és egy nagy fesztiválon játszottunk, és visszajöttem, és másnap nekem ott kellett lennem 8-tól
2: reggel.
3: X-ig, igen, és akkor sorra kerültem, leénekeltem az enyémet, de az a várakozás, mire mindenki végig énekli az övét. Voltunk vagy 30-an vagy 40-en, akik eljutottunk az éneklésig. És aztán vártuk azt a pillanatot, hogy kitegyék a fali újságra a neveket. És amikor megláttam az első helyen a nevemet kiírva, akkor tényleg kiszakadt belőlem a sírás örömömben, hogy én nyilván megkönnyebbültem, mert azért erre éveket készültem, hogy ott lehessek. És azért ott egy ilyen nagyon furcsa állapotba kerültem.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Érdekes, mert ugye azt a maga a pszichológia tudománya rég földerítette már, hogy a sírásnak meg a nevetésnek a fiziológiai megnyilvánulásai azok 90%-ig vagy még talán többen azonosak. A pulzusod, a verejtékezésed, a pupillád, a légzésed, a nyál, tehát a fiziológia, tehát a testtel kapcsolatos dolgok, igen. Még a rekeszizom mozgás is ugyanaz. Szinte, mintha csak a címke lenne más, az meg a tudat mélyen van.
3: És főleg a kettőből néha átmegy, tehát néha neked is volt már.
2: Ugye, hogy megy, igen.
3: Na,
2: igen.
3: Tehát, hogy egyikből átmész a másikból az egyikbe. Volt, vagy van néha ilyen átmeneted? Hogy...
2: Mondjuk temetésen röhögögölcs.
3: Hát jó, hát lehet éppen.
2: Az milyen kellemetlen. De erről nem beszélhetek. Át lehet tenni sírásba. A nevetés az pedig egy... automatikusan kicsalja a könnyeket egy idő után, nem?
3: Hát nem tudom, nem mindenki.
2: Neked nem?
3: Hát én magamról el tudom képzelni azt, amikor egyikből a másikból hullámzóan.
2: Az a klasszikus sírva röhög, az nálam sokszor megtörtént. Tehát, hogy az pusztító röhögés.
3: Kacagsz, potyog a könny.
2: Potyog a könnye, ahogy
3: de
2: kell.
3: De az nem az, szerintem, mert igazából ott csak nevetsz. Én arra a fajta nevetésből sírásra gondolok, amikor valaminek nagyon-nagyon örülsz, boldog vagy, és a fáradtságtól pedig az az egész eddigi nagy folyamatnak a fáradtsága pedig átmegy egy kicsit sírásba is, de közben örülsz, de közben a fáradtságtól mondjuk sírsz is egyben, és minden jön ki egyszer. Nem?
2: Nem, de láttam már ilyet. Filmben.
3: Na.
2: Egyszer terápiában is. Na, mit szóltam?
3: Ja, hát. De van ilyen.
2: Igen, tudom. Nálam a feszültségből, én nem emlékszem, hogy ilyen nagy feszültségből nevetés vagy sírás jött volna ki. A megfeszített munka után, amikor megoldódnak a dolgok.
3: Igen.
2: Nagy üdvrivalgás vagy kiáltás, ilyenre emlékszem. De röhögögött se nem.
3: Nem. Viszont akkor fordítva, vagy hogy te sírásból tudsz nevetni?
2: Igen, többször volt, persze.
3: Hogy megnyugtatnak, vagy felnevetni?
2: A legutóbb nagyon jó barátomat vesztettem el, és a temetésen többször volt az, hogy azért, hogy ne hogy folytában zokogva beszéljek, mert én voltam ott egy kicsit egy ilyen ceremónia vezető is, és egy csomószor humort kellett beletennem, hogy tudjak nevetni, ne zokogva eleve tudjak beszélni, mondjuk mikrofonban, meg ilyenek, magánbeszélgetésekben ugye, ami van a tor során, mindenkivel egy kicsit beszélgettem, állandóan jött a sírás, vagy a másikban volt sírás, és akkor tettem át nevetésbe, oldottam meg egy vicces történettel, és oldottam a dolgot. Ott is abban a szituációban ez természetesen nem volt szentségtörés, hanem mindenki akart jókedvel is emlékezni a közös barátunkra.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Takács Nikolasz.
2: Valahogy mindig megijedek attól, amikor nagyon-nagyon nagy az öröm, vagy nagyon nagy a boldogság, mert cseng a fülemben az a mondat, hogy majd sírás lesz a vége.
3: De hát ezt csak gyerekként mondták nekünk a szülőnk. Hogy...
2: Igen. És ez annyira belénk van kódolva, hogy én nem azt mondom, hogy nem tudom megélni az örömöt, vagy a boldogságot, de már egy pici kis szorongás talán ott van tudat alatt, hogy most majd sírás lesz, vagy egy tragédia lesz a következő.
3: Hát tulajdonképpen sírva megszülettünk. Már önmagában a születés azt mondjuk egy öröm, persze sírás lesz a vége, mert ki fogunk lépni, tehát mindenképpen sírás lesz a vége, nem?
2: Én bízom benne, hogy az a fajta sírás lesz, ami az örök boldogsághoz fog majd vezetni.
1: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Arra emlékszem, hogy amikor a Brian életét meg a gyaloggalopot néztük először, akkor végig szakadtunk a röhögéstől, ugye így fogalmaztuk meg. Az egy görcs volt, az egyik görcsből a másikba estünk, poénokról maradtunk le, mert az előzőn még... De ez is egy olyan dolog, hogy az egy abszolút humorra való első találkozás volt. Taroló, pusztító. De a 27-e, amikor találkozol, hiába más a téma, nem lesz rád olyan hatással.
3: Más lett az igényed.
4: Más lesz az igényed, igen, ezt nyugodtan mondhatom, az enyém is más lett. Uh-huh. És maga a jókedv, meg a vidámság, meg a derű, ezek viszont nagyon közel állnak egymáshoz. Tehát, hogy reggel szívesen ébredek, és rengeteg olyan öröm van az életben, amitől derűs vagyok. Röhögőgörcs, de rég kaptam röhögőgörcsöt. Ez szerintem az iskolában volt nekem, még talán az egyetemen is. Az egyetemen még volt.
3: Röhögőgörcs.
4: Van egy színész történet erről, hogy színész csoport volt, valaki már mondott a faluban, és a színész csoport vezetője. Felröhögtek a színészek, és nagyon kínos lett, mert ez nagyon rossz esett a falusiaknak. És akkor a fogai között mondta, hogy tedd a sírásba, mint színészi eszköz, azt az energiát át tudta tenni sírásba.
3: Jó ötlet.
4: Hangos zokogásban tört ki a színésznő, mert elkezdett valakit kinegetvetni. Azt hiszem, a Major Tamásról van ez a sztori, hogy ő mondta át a színésznőnek, a társulatának, hogy tedd a sírásba, mielőtt meglincselik őket.
0: Star Portrait. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
7: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Kellemes kiránduló idő lesz. A kormány weboldalán olvasható az országos gyermekvédelmi jelentés. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok jelentkezési határideje. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekvédelmi rendszerről készült jelentést. Gyurko Szilvia államtitkár elmondta, hogy a rendszer szintű problémák, a bántalmazások, az éhezés, a kihasználás mértéke lehetetlenné teszik a családból kiemelt gyerekek biztonságos gondozását, fejlesztését. Az elmúlt hónapokban végzett országos felmérés alapján a szakember közölte, hogy 130 ezer gyerek él veszélyeztetett környezetben, 800 van tartós szökésben, az állam pedig 23 ezer gyerekről gondoskodik. Van további 2700 olyan gyerek, akinek speciális intézményre volna szüksége. Az államtitkár kiemelte, hogy megrázó volt megismerni a problémákról korábban született kormányzati jelentéseket, amik után nem történt semmi. Egy hét múlva jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület élére új vezetőt keres. Forsthofer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket, és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség. Az első segélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon. Az esemény kapcsán jelezték, hogy azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívták a figyelmet a Szív City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. A múzeumkertben egész nap szűrővizsgálatokkal, előadásokkal, különböző mozgásprogramokkal várják az érdeklődőket. Mintegy 200 embert, köztük külföldi turistákat evakuáltak az éjjel a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és szálláshelyeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, de néhányan füstmérgezést szenvedtek. Az embereket egyebek mellett egy sportcsarnokban helyezték el.
8: Időjárás.
9: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
10: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
2: Gyere el a Borbély tüzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzév Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Közlekedési koncepció a Buckaváros részben, útfelújítások, gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezekről is szó volt Sziget-Szent Miklóson az augusztus végi közmeghallgatáson. Az egyedek napi rendi pontban többen érdeklődtek a forgalomcsillapító eszközök telepítéséről is. Nagy János polgármester a közmeghallgatás után rádiónknak úgy nyilatkozott, a közlekedést illetően többen kifogásolták, hogy a Csépi úton a járda közepére kihelyezett villanyoszlopok akadályozzák a biztonságos gyalogos közlekedést. A városvezető hozzátette, a tervek között szerepel a villanyoszlop áthelyezése. Ugyanakkor hangsúlyozta, ez egy nagyobb kaliberű feladat, de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetésbe be tudják majd építeni.
6: Ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítésnek szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség.
5: Soroksáron is lehet csatlakozni a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatgyűjtéséhez. A Mipül élünk elnevezésű felmérés egy az Európai Központi Bank által koordinált kutatás részeként valósul meg szeptember 1-e és december 14-e között. Az adatfelvétel célja a háztartások pénzügyeinek és fogyasztásának vizsgálata. A kérdőív online kitöltésére szeptember 30-áig van lehetőség, ezt követően a résztvevőket a hivatal munkatársai személyesen vagy telefonon keresik fel. A válaszok kiértékelése során a KSH az adatokat bizalmasan kezeli. Részletes tájékoztatás Soroksár önkormányzatának Facebook és weboldalán olvasható. Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés Halesztelken. A Református Pulmonológiai Centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-e között várja jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak, kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya. Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Idén is volt lehetőség pályázni a Virágos Sziget-Szent Miklós nevű versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított pályázat, amelyhez sajátos formában Sziget-Szent Miklós is csatlakozott, célja, hogy a magyarországi lakosok bemutathassák, milyen növényekkel díszítik erkélyeiket és kertjeiket. Sziget-Szent Miklóson a legszebb előkert és a legszebb balkon címért folyik a verseny. A döntőbe jutott 5 kertre bárki szavazhat. A fotókat megtalálja mindenki Sziget-Szent Miklósváros hivatalos Facebook oldalán. Az, hogy kinyeri a pályázatot, attól függ, melyik kép kapja a legtöbb lájkot. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Pateke Dina vagyok. a Mikor jöttök haza című apás, fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, megnyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. Folytatódik a Szigetszentmiklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik szigetszentmiklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon ugyanis New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere,

0: rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Engedj a csábításnak!
5: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
4: Wow! Aqualand!
1: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Marad a kellemes kiránduló idő. Orosz drónok bénították meg az ukrán-lengyel határforgalmat. Újra a nyelvészek dönthetnek majd az új utónevekről. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Az orosz drónok vasúti infrastruktúrát is célba vettek. A vonatokat megállították a határon, az utasokat kimenekítették a vagonokból. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. A lengyel kormány hajnalban SMS üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi lublini vajdaság hadjárásának lakosságát a légitámadás lehetséges veszélyére, és a riasztó szirénákat is bekapcsolták. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki mára virradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok. Több épületben károk keletkeztek. Az oltásba tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. A térségből kimenekítetteket egy sportcsarnokban helyezték el. Idehaza jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. A tervek szerint visszaállítja a korábbi utolév engedélyezési rendszert az illetékes minisztérium, írja 24.hu. Egyeztetést követően ismét szakmai alapúvá teszik, vagyis a nyelvészek visszakaphatják a Magyarországon adható keresztnevek elbírálásának jogát. A rendszer tavaly parlamenti döntéssel alakította át az előző kormány Kósa Lajos javaslatára. A volt fideszes képviselő lett az utolévjegyzék szakértői bizottság vezetője. A testület nem engedte új nevek felvételét, és 145 már létezőt is törölt a listáról. Az első segélynyújtás ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik. Kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon a Múzeumkertben. Az esemény kapcsán hangsúlyozták, hogy azokban az országokban, ahol már az iskolában kötelező a képzés, sokkal több laikus mer és tud közbelépni, ha életveszélyt észlel, ami jelentősen növeli a túlélési arányt. Felhívják a figyelmet a Szív City applikációra is, amely több mint 2000 defibrillátor elérhető helyét mutatja.
6: Időjárás.
7: Változóan felhős az ég, hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatók. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Elegendő folyadékot kell inni, és természetesen ezt a legtöbben kulacsban szoktuk megoldani, tehát belepakoljuk a kulacsba a vizet, aztán folyamatosan azt újra töltjük, viszont nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos nap mint nap a megfelelő hidratálás, nyáron pedig még jobban erre oda kell figyelni, hogy a szervezetünk elegendő folyadékot kapjon. Erre remek környezettudatos megoldás, hogyha vizes kulacsunk egész nap ott van a közelünkben, ha elfogyott, újra töltjük. Viszont nagyon fontos, hogy azt minden egyes nap ki kell mosni. Teljesen természetes, ha kávézás után elmossuk a csészénket, teázás után a bögrét, de a vizes kulacs valószínűleg ritkábban részesül hasonló bánásmódban, mondván, hogy hát ebbe csak víz volt, ugye? A szakértő szerint nagyon fontos odafigyelni a rendszeres tisztításra. Ha ugyanis eltekintünk tőle, akkor egészen félelmetes következménye is lehet. De hogy pontosan mennyi időközönként kellene kimosni, és mivel járhat, ha nem így teszünk, erre a kérdés sorra adott válasz nem is olyan régen a Glamour. Nos, egy táplálkozási szakértő, Michela Mazzoni szerint a vizes kulacsunkat valójában nap mint nap kulcsfontosságú kimosni, méghozzá meleg, szappanos vízzel. Sokan azonban nem így tesznek, leginkább azért, mert úgy gondolják, csupán a víz komolyabb szennyeződéseket nem okozhat a kulacsban, és bőven elegendő lehet, ha újra töltik, vagy maximum némileg kiöblítik. A szakértő szerint azonban ez egyáltalán nem helyes. Ha nem mossuk ki a vizes kulacsunkat minden nap, Mazzoni szerint gyorsan baktériumok és penész gombák táptalajává válhat. Méghozzá azért, mert minden alkalommal, amikor hozzáérünk a kulacsunkhoz, különösen amikor iszunk belőle, előfordulhat, hogy baktériumokat juttatunk el a külső és belső felületére, amelyek idővel nyilván elszaporodhatnak és számos kellemetlenséget okozhatnak. Mazzoni szerint, ha nem mossuk ki tényleg minden egyes nap a kulacsunkat, akkor előfordulhat, hogy a víz, amelyet később beleöntünk, kissé megromlik, és így már számos egészségügyi kellemetlenséget is okozhat. Ha nem tiszta vizes kulacsból iszunk, a szakértő szerint akár hányingert, fejfájást, sőt gyomorrontást is tapasztalhatunk. Ha pedig esetleg allergiásak vagyunk a penész gombára, akkor jó eséllyel még a felső légutakat is irritáció éri. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor bizony a nap végét sem érdemes megvárni, hogy kitisztítsuk a vizes kulacsunkat. Ilyen például, ha a kulacsnak furcsa vagy kifejezetten szúrós szaga van. Ha látható szennyeződéseket vagy maradványokat észlelünk rajta, vagy ha azt tapasztaljuk, hogy a benne lévő víz színe megváltozott. Ilyenkor egy további kortyot se ígyunk a vízből, hanem azonnal öntsük ki, tisztítsuk meg alaposan. De a napi többszöri elmosogatásra adhatok ott az is, hogyha a vizen kívül más italokat iszunk belőle, amelyek még több maradványt hagyhatnak maguk után, és erőteljesebben hozzájárulhatnak a baktériumok szaporodásához, illetve nagy melegben vagy edzés esetleg egy megerőltetőbb kirándulás után sem árt beiktatni a vizes kulacsot, lehetőleg minél hamarabbi elmosogatásán. Bár a vizes kulacsok környezetbarát opciót jelentenek, fontos, hogy ezek a rendkívül praktikus eszközök sem tartanak ki sokáig, biztonságosan. Ugyan jóval fenntarthatóbbak, mint a klasszikus műanyag vizes palackok, a szakértő hangsúlyozza, nem jó ötlet évekig ugyanazt a kulacsot használni. A vizes palackokat még tisztítás mellett is 6-12 havonta cserélni kell, tehát fél évente, évente, mondta Mazzoni. Összességében tehát vizes kulacsból inni nagyszerű választás lehet, de fontos, hogy egyetlen egy nap se felejtkezzünk arról, hogy kimossuk, bizonyos esetekben pedig még többször is érdemes kiöblíteni meleg vízzel és szappannal. Ha pedig bármilyen furcsaságot tapasztalunk a vizen vagy más italon, ami benne van, mindig az a legbiztonságosabb, ha kiöntjük és alaposan kimossuk a kulacsot, amiből fél évente, évente vegyünk egy újat.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Vannak olyan családok, ahol sötétítő függöny van az ablakon, mögötte meg redőny, tehát valaki tutira megy, ha nem akar napközben teljes sötétséget, ugye akkor nem a redőnyt húzza le, hanem használja a sötétítőt, ha meg teljes sötétséget akar, akkor meg mind a kettőt, de állítólag egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket használjuk, mert hogy akár az Alzheimer-kor esélyét is csökkenthetjük vele. Érdekes összefüggés, nem tudom ki, hogy jött erre rá, de mondom, mit tudunk. Van, aki tehát csak úgy tud aludni, ha totális, teljes sötétség van körülötte, más pedig megnyugtat, hogyha a szobában pislákol egy kis fény, vagy a redőny résein, a sötétítő függönyön átszűrődik egy kevés világosság. De mit mondanak erre a szakemberek? Na, azt tudjuk, hogy mindenki másképp szeret aludni. A szakértők azonban abban egyetértenek, hogy ideális esetben éjszaka az a jó, ha sötétség vesz minket körül teljesen. Tehát jobb, ha behúzzuk a sötétítő függönyt és teljesen leeresztjük a redőnyt. Ezzel a módszerrel ugyanis még az Alzheimer-kor kialakulásának az esélye ellen is tehetünk, mert hogy ennek több oka is van. Nemrég kiderült, hogy a teljes sötétségben történő alvás jót tesz a mentális egészségünk szempontjából, most pedig arra is fény derült, hogyha éjszakára kikapcsolunk körülöttünk minden fényforrást, akkor sokat tehetünk annak érdekében is, hogy megelőzzük az Alzheimer-kor kialakulását. A világ nagyvárosaiban soha nem alszanak ki a fények, gondoljunk csak New Yorkra, Tokióra. A kivilágított utcák csökkenthetik a bűnözést, biztonságosabbá tehetik a közlekedést. Ugyanakkor az éjszakai pihenésünket totálisan tacsra vágják. A túlzott mértékű fényszennyezés komoly egészségi kockázatokkal járhat, például megnövelheti az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is. A kutatók bebizonyították, hogy azoknál a New Yorki 65 év alatti alanyoknál, akik rendszeresen kivannak téve a kültéri éjszakai fényeknek, jó eséllyel demencia alakul ki. A kutatók 48 amerikai állam légszennyezettségi térképét tanulmányozták, és összevetették ezeket az Alzheimer-kor kockázati tényezőire vonatkozó orvosi adatokkal. Fényintenzitás szempontjából 5 csoportra osztották a területeket, és arra megdöbbentő megállapításra jutottak, hogy a 65 éves vagy annál is idősebb korosztálynál az éjszakai fényszennyezés szorosabban összekapcsolódott az Alzheimer kialakulásával, mint például az alkoholfogyasztással, a krónikus vesebetegséggel, a depresszióval vagy az elhízással. Ugyanakkor náluk a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a stroke továbbra is nagyobb eséllyel okozott Alzheimert, mint a fényszennyezés. A 65 év alattiaknál viszont ez a kapcsolat még erőteljesebb volt, a magasabb éjszakai fényintenzitás nagyobb Alzheimer előfordulási gyakorisággal járt együtt, mint bármely más kockázati tényező esetében. Szóval húzzuk le a redőnyt, az a tuti.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Jó neked! A Vicink tűzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
6: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megszaporodnak jelzések a családsegítő központ felé. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, a tanév kezdetével egyre több jelzés érkezik a Szigetszentmiklósi családsegítő központ felé, és idén is erre számítanak. Azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai, vagyis hogy kik szólhatnak a családsegítő munkatársaknak, a gyermekek biztonságára vonatkozó észrevételeikkel azt a szociális és gyermekvédelmi törvényben határozzák meg. Ilyen személyek lehetnek például az oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a rendőrség, akár az ügyészség, de akár egy állampolgár is. Kerekes László már lassan 20 éve vezeti a Szigetszentmiklósi családsegítő központot. A szakember rádiónknak elmondta, van rálátása más családsegítő központok működésére is az országban, így ennek fényében kimeri jelenteni, a Szigetszentmiklósi példaértékűen működik.
9: Én dolgozom a Magyarország Iskolai és Óvodai Szociális Munkások Közhasznú Egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvodai szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív. 2-3 diplomás emberek végzik ezt a munkát. Én 2008-ban ide jöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselőtestület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. Nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Szigetszentmiklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát.
8: Szeptember 15-ig lehet befizetni a 2026 második félévi helyi adókat. Az esedékes határidőre emléke emlékeztette a lakosságot Taksony önkormányzata. A még márciusban kiküldött értesítőkhöz csatolták az erre az időszakra vonatkozó csekkeket, ezeket továbbra is lehet elektronikus úton rendezni. Az önkormányzat által közzétett tájékoztatóban szerepel azon bankszámlaszámok teljes listája, amelyekre várják az utalásokat. Az elveszett csekkek pótlására a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben van lehetőség. Érdeklődni, illetve panaszt tenni a taksonyi adóhatóság hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. Éremeső a világkupán, egy arany, egy ezüst és három bronzérem lett a végső mérlege a Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesületnek az augusztus végi világkupán. A budapesti rendezésű versenyen a 17 éves Dér Laura K1 56 kg-os kategóriában úgy lett aranyérmes, hogy az első menet végén megsérült az orra, ráadásul a pontozóknál is az ellenfél állt kerésre. Az egyesület a közösségi oldalán azt írja, Laura fegyelmezett taktikával hatalmas küzdelemben fordított és magához ragadta a győzelmet. Dér Laura így életében először állhatott világkupán a dobogó legfelső fokára. Az aranyérmes stádiumnak elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is sokat készült a mérkőzésre.
10: Készültem mentálisan a mentál trénerrel, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lányjal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet humoros vagy éppen megható történet. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Takarítunk, a fürdőszoba takarítása pedig azért nem egy egyszerű történet. Hol itt marad a vízkő, hol ott egy kis szösz, egy kis szőr, egy kis hajszál, a fogas színeződik, itt meg penész, itt meg vízkő, szóval az ember egy párszor rendesen ideges, mire a fürdőszobát kitakarítja. Minden esetre most a bejárónők titkát tette közé a kiskegyed, akik elmondták, hogy lesz ragyogó és tiszta a fürdőszoba, ráadásul nem is kell hozzá állítólag drága alapanyagokat venni. Hát a csempét nagyon könnyen lehet állítólag tisztítani akkor, ha feloldunk egy liter vízben 2-3 evőkanál ammóniát, belemártjuk az oldatba a szivacsot, áttöröljük a szennyezett felületet, rajta hagyjuk pár percig, majd langyos vízzel letöröljük. Állítólag, ha így teszünk, ragyogni fog a csempe, bár én ammóniával azért szívesen nem dolgoznék. A konyha pult is könnyen tisztítható, akár vegyszerek nélkül is. Sütőporra van hozzá szükség, kevés sütőport kell szólni a munkalapra, és nedves szivacsal áttörölni. Majd jöhet a vizes szivacs, könnyen tisztává varázsolhatjuk így a konyhapultot, és ami a legfontosabb, nem kell vegyszert használni. A mosogató kagylót kevés ecettel lehet jól kitakarítani sokak szerint. Az ecetet egy picit meg kell langyosítani, és beleszórni egy kis sót, majd belemártani egy rongyot, és a piszkos felületet áttörölni vele. Fontos, hogy itt is egy pár percig hagyjuk, hogy hasson az anyag, majd meleg vízzel mossuk le. Egy liter

ecetet, ha megmelegítünk, és amikor elkezd forni, levesszük a tűzről, majd hozzáadunk két evőkanál szódabikarbonát, akkor a kád és a zuhanyrózsa is csillogó lesz. Át lehet vele mosni ugyanis ezeket a dolgokat, kád, zuhanytálca, de akár még a WC-t is takaríthatjuk vele. A makacs szennyeződéseken hagyjuk állni egy picit a cuccot, aztán meleg vízzel mossuk le. Hát kérem szépen, ezek azok a tippek, amelyek tényleg pár filléres alapanyagból megoldhatóak otthon. Én a napokban találtam egy céget egyébként, ahol csak biotermékek vannak, és hát berendeltem egy jó nagy adag cuccot, és maradjunk abban, hogy leesett az állam.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Vannak olyan ruhák, amik jól néznek ki, de kellemetlen viselésük van. Ugye ezt mi nők sokszor tapasztaljuk, bele gyűrjük, cibáljuk magunkat. Jól néz ki, pedig egy számmal kisebb, mint ami kellene nekünk, de azért bele valahogy belepréseljük magunkat. Persze vannak olyan ruhadarabok, amelyek meg nagyon kényelmesek, de azért annyira nem néznek jól ki, tehát néha azért kötünk kompromisszumokat. Nos, a Femme Café összeszedett 7 olyan alkalmat, amikor embereket a saját ruháik ölték meg bizony-bizony. Mondják, hogy a szépséget nyilván szenvedni kell, de a következő sztorik azért komolyabbak ennél. Jöjjön néhány példa arra, hogy az emberek nem csak manapság, hanem régen is mindenre hajlandóak voltak a tökéletesség eléréséért, és hát ez lett a vesztük. Itt van Első Erzsébet, akinek uralkodása alatt a sápadtság szinonimája lett a szépségnek, gazdagságnak és persze a nemességnek. A fakó világos porcelánszerű bőr ideálnak számított, a makulátlan megjelenés érdekében pedig, hát a nők végletegig képesek voltak elmenni. Ceruz, ólomalapú sminket használtak, ami azonban hegeket és egyéb egészségügyi károkat is okozott. Ami magát a királynőt illeti, olyan mértékben alkalmazta ezt az anyagot, hogy a végén haldokolni kezdett tőle. Tehát magyarul szépen megmérgezte saját magát, de legalább fehér volt a bőre. A György korabeli időkben a nők szinte állandóan parókát viseltek, amelyek valódi hajból készültek, leginkább szűzi változatból. A kiegészítőket gyapjúval egészítették ki, és cukorvízbe mártották, úgyhogy mindenki el tudja képzelni, milyen, hát idézőjelbe, illatosak lehettek pár felvétel után. Fogalmazunk úgy, gyakran tisztították őket. Egyik hátulütőjük volt hatalmas méretük, sokszor probléma volt begyömözkölni az ajtón is magukat a nőknek így, de a legnagyobb hátrányuk az volt ezeknek a parókáknak, hogy a hölgyek néha gyertyákba botlottak és lángra kapott a fejük. Akkoriban számos halálesetért bizony a parókák voltak a felelősek. De hát menjünk is tovább az arzénnal a szépségért. A viktoriánus korban arzént használtak a nők a bőrük tisztítására. A gyakori alkalmazás következtében a szervezetük hozzászokott ugyanaz anyaghoz, de amint abbá hagyták, teljesen összeomlott az immunrendszerük. A szépségipar akkoriban is ravasz volt, arzént tartalmazó arckrémeket, pirulákat dobtak piacra, azonban elég kellemetlen mellékhatásokkal rendelkeztek ezek a készítmények. Fejfájás, gyomorfájdalom, kiszáradás, hajhullás és egyéb súlyos tünetek is felléptek, de hát nem egyszer számoltak be halálesetről is. Még mindig a viktoriánus korban vagyunk, de már nem az arzén, ami mérgezi a nőket, hanem bizony a fűző. Ezek a kiegészítők sokszor annyira szűkek voltak, hogy félbe vágták az asszonyok gyomrát, nem viccelek. Ez akkori jelentés arról is írt például, hogy egy fiatal lány máját átszúrta 3 bordája, mert hogy túl szoros volt a fűző, amit viselt. Az úgynevezett krinolin szoknyákkal is hasonló volt a helyzet a 19. században, mint a hatalmas parókákkal. A méretük miatt ezek is gyakran lángra kaptak a gyertyáktól, és egyéb baleseteket is okoztak, mert lehetetlen volt bennük tulajdonképpen normálisan mozogni, de legalább jól nézett ki, ugye a krinolin és szoknya, csak páran belehaltak. Nem csak a nők, de a férfiak is pórul jártak régen a ruhadarabjaik miatt. Például sokan megfulladtak a szolos gallértól. Az 1800-as években a nehéz kemény anyagból készült levehető gallérok voltak népszerűek, ezeket ugyanis könnyebb volt tisztítani. De ha az úriember egy átmulatott éjszaka után elfelejtette levenni ezt a kiegészítőt, akkor álmában bizony nem igazán kapott levegőt. A korai 1900-as években egy Paul Poiret nevű tervező készítette egy úgynevezett hobble szoknyát, aminek a mai megfelelője a ceruza lenne, de akkoriban ezek a darabok földig értek, ráadásul a bokánál leszűkítették őket. Így tulajdonképpen teljesen lehetetlen volt benne a járás. Egy nő például megbotlott benne, és a hídról beleesett egy szakadékba. 1913-ban kikopott a divatból, és ilyen formában soha többet már nem is tért vissza. Szerencsére.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzépkert elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 000 forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépkert bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Kellemes kiránduló idő lesz. Vonatot is találat ért az ukrán-lengyel határ közelében. Radics Béla fideszes képviselő visszafizette a kulturális alap titkos támogatásából kapott pénz egy részét. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. A lengyel kormány hajnalban SMS üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi lublini vajdaság hadjárásának lakosságát, a légitámadás lehetséges veszélyére és a riasztó szirénákat is bekapcsolták. Közben az oroszok csak nem 400 ukrán drónt lőttek le 15 régióban az éjjel. Tatárföldön 2 meghaltak, 2 pedig megsérültek az ukrán támadásban. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki mára virradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Mélna térségében lakóházakat és szálláshelyeket is megközelítettek a lángok. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos ülése. Kedden a képviselők döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő Tradíciókért nevű alapítványa. Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL híradó a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy az alapítvány tavaly évvégén, amikor a 15 millióra pályázott az NKA-nál, a pályázati űrlapon üresen hagyta azt a részt, ahol fel kellett tüntetni, mire kérik a támogatást. Az NKA támogatások ügyében korábban a kormány állomány és a NAV is vizsgálatot indított. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll.
5: Időjárás.
6: Marad a változóan felhős idő hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Szendi Hajni vagyok, és nagyon szeretem az autónkban az ülést. Már az előzőben is direkt, nem tudom, ilyen sportülést, vagy mit kértünk, nem azért, mert száguldozunk, hanem azért, mert biztos öregszem, és szeretem, ha tartja a lábam, a hátam, a vállam, és kifejezetten imádom, hogyha van egy kocsiba fejtámasz, mert úgy érzem, hogy folyamatosan leesik a fejem, ha valami hátulról nem támasztja meg, de talán kevesen tudják, hogy egy gyújtornásznőnek köszönhetjük a fejtámlát az autókban. 1970-től a Volvo autókban minden első ülésen széria a felszereltség lett, a fejtámla. Az első autóban még nem volt se hárompontos biztonsági öv, se fejtámla. Utóbbit egy bizonyos Margit Engoyalának köszönhetjük, aki gyógytornászként gyakran találkozott a balesetek következtében kialakult ostorcsapás sérülések következményeivel. A modern hárompontos biztonsági övet a Volvo mérnöke Niels Bohlin találta fel egyébként 1959-ben, a fejtámla pedig ugyancsak a Volvohoz kötődik, de ennek ötletével már, ahogy mondtam, a gyógytornász hölgy állt elő. Ő vetette fel a férjének, hogy fontos lenne tenni valamit azért, hogy az ütközések során csökkentsék az ostorcsapás sérülések mértékét. Így a hárompontos biztonsági öv mellett a Volvókban a 70-es években már a fejtámpla is ugye alapfelszereltségé vált. Szóval egy nőnek köszönhetjük azt, hogy ez megszületett. Az ostorcsapás sérülés akkor következik be, amikor az autóban ülve hátulról valaki ugye belénk jön, ütközéskor a törzsünk előre lendül, a fej azonban lemarad, és csak később követi a törzset. Ilyenkor a nyak túlzott hátrahajlása, a nyakcsigolyák, izmok, szalagok túlfeszülését, húzódását, sérülését okozza. Mindez többen között nyakmerevséget, a nyak mozgástartományának beszűkülését, fejfájás, szédülést, gyengességet okoz. A sérülés kezelésében traumatológus, ortopédorvos, neurológus, reumatológus, fizioterapeuta, gyógytornász is részt vehet. A legtöbb esetben néhány év, 3 hónap alatt jelentősen javul a sérülés, ám bizonyos esetekben sajnos a panaszok tartósan fennmaradhatnak. Ezért nagyon fontos a korai, megfelelő kezelés, illetve a megelőzés, például fejtámlával, amit jól állítunk be.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A férjem rengeteget utazik az országban, vezet, mert hogy ugye zenész, és hát mindenhol föllép, és nagyon sokszor mesél arról, hogy mennyire sok a gyorshajtó, illetve mennyire sokan vezetnek irtózatosan lassan. Ezt többször én is tapasztalom, mikor vele megyek, és hát én nem, többször is beszélgetünk már erről, hogy ez talán ugyanolyan veszélyes, mint hogyha valaki eszméletlenül gyorsan megy. Ugye van is egy ilyen szakállas vicc már, hogy melyik a leggyorsabb autó, az IFA, mert hogy mindig az megy a sor legelején. Hát igen, a természetes a közlekedés biztonság esetében az indokolatlan lassú haladás veszélyeiről is beszélni kell, és ezt az autószektor meg is tette a napokban. Nos, nagyon-nagyon sokan mentek ugye annak idején retro autókkal a közlekedésben, mert nyilvánvalóan ez jutott nekünk, Trabant, Skoda és sorolhatnám, de aztán megjelentek a nyugati autók, és egyre gyorsabbá vált a közlekedés is, és fontos, jövőre lesz 50 éves az a KPMBM közös rendelet, ami összességében szabályozza a lassú haladást. Ennek az a lényege, hogy indokolatlanul lassú haladással sem lehet akadályozni a járműforgalmat. Autópályára pedig csak is olyan járművel lehet felhajtani, legalább 60 km/h sebességgel képes haladni. De mit jelent ez a gyakorlatban? Nos, azt, hogy a lassú járműveket ezzel a szabályozással kizárják az autópályákról. Ettől függetlenül az elvárható minimum nyilván több mint 60. Kamionok diktálják azt, tehát 90-100 km/h minimum. Ez alatt folyamatosan útban lesz nekik a lassabb jármű, amit fény- és hangjelzésekkel tudtára is fogják adni. Elég vehemensen, mert hogy ők, akik például ugye sofőrök, hivatalos sofőrök, hivatásos sofőrök, ők nem nyaralni mennek, hanem dolgoznak. Nagyon keményen be van osztva az idejük, el kell jutniuk A pontból B pontba, tehát nem érnek rá arra, hogy a lassú haladókat kerülgessék. Jogosan egyébként ilyenkor azért ők is mérgesek, no meg más is. Az önszabályzó rendszer az nyilvánvalóan mindenkiben működik, tehát olyan sebességgel kellene haladni, amit úgy gondol, hogy tud kezelni, és ez nem csak a gyors, hanem a lassú haladásra igaz, is igaz. No hát a baleset megelőzési podcastet elkészítette az autószektor a napokban, és Soltész Bálint rendőrségi szóvivővel beszélgettek, akit arról kérdeztek, hogy büntet-e a rendőr, hogyha valaki indokolatlanul lassan halad. Nos, a válasz röviden az volt, hogy büntethet a rendőr, de ez nem jellemző. A rendőrség és a hivatalos vélemény az az, hogy sokkal szigorúbban kellene eljárni a renitensekkel szemben, viszont mások azt mondják, hogy ezt a szabályt sokkal nehezebb betartani, mint egy sebességkorlátozást, mert még az fekete vagy fehér, a lassú haladásnál sok árnyalat szerepel a képletben, nehezebben megfogható, hogy tényleges feltartásról van szó, vagy műszaki hibáról, vagy valaki teljesen rutintalan. A túl lassúakat büntetni tehát nem lehet, de érdekes az élet, mert hogy pont a legnagyobb veszélyt jelenthetik az utakon. Sokan ebben az esetben olyan előzést is bevállalnak, aminek nem látják a kimenetelét. Ha valaki kap egy dudát, azért azon mindig érdemes elgondolkodni, hogy mi lehetett, amit rosszul csinált. Ha világít a tompított, nem volt sebességmérés és műszaki hiba, akkor lehet, hogy a vezetéssel van gond. Át kell gondolni és változtatni rajta, és hogyha csak lassan tudunk haladni, mint közlekedők, akkor lehetséges, hogy át kell engedni a volánt másnak, mondom én.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Sziget-Szent Miklóson tartotta első választókerületi fogadóráját Pertichné Kácsor Andrea. A Pest megyei 10-es számú választókerület egyéni országgyűlési képviselője közösségi oldalán arról tájékoztatott, sok közlekedéssel kapcsolatos felvetés érkezett felé a lakóktól. Szó esett a H6-os év helyzetéről, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségeiről, valamint több önkormányzati és a magyar közutat érintő felvetéstől is. A képviselő posztjában hangsúlyozta, számára kiemelten fontosak ezek a személyes találkozások, mert mint fogalmazott, csak az itt élők tapasztalataira és véleményére építve lehet jó döntéseket hozni. A következő fogadóra helyszíne Halásztelek, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ha valaki erről az alkalomról lemaradt, részt vett majd a Dunaharasztin szeptember 18-án vagy szeptember 25-én Szigethalmon. Az előregisztrációs linket Pertichné Kácsor Andrea országgyűlési képviselő Facebook oldalán lehet megtalálni. Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Idén is volt lehetőség pályázni a Virágos Sziget Szent Miklós nevű versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított pályázat, amelyhez sajátos formában Sziget-Szent Miklós is csatlakozott, célja, hogy a magyarországi lakosok bemutathassák, milyen növényekkel díszítik erkélyeiket és kertjeiket. Sziget-Szent Miklóson a legszebb előkert és a legszebb balkon címért folyik a verseny. A döntőbe jutott 5 kertre bárki szavazhat. A fotókat megtalálja mindenki Sziget-Szent Miklósváros hivatalos Facebook oldalán. Az, hogy kinyeri a pályázatot, attól függ, melyik kép kapja a legtöbb lájkot. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet. A tudatos mozgást hirdeti a Muse Mozgás Stúdió. A reformer és a talaj pilates mellett női jóga, hangtál, meditáció és barré edzés várja a Dunavarsányi Fitness Központba látogatókat. Udvarev Tóth Rit rádiónknak elmondta, az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégek megtanulják megerősíteni a testüket. A stúdió alapítója emellett arról számolt be, hogy a jövőben szeretné gyógytornával és gyermekbalettel bővíteni a kínálatot.
3: Az egyik terem az a talaj pilates óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú talajpilátest a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettikletésű erősítő edzés, de van még nálunk női jóga, ami hetente 3-szor van, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtálmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni.
2: Bejelentette pályafutása lezárását az SKSK férfi kézilabda csapatának kapusa Perényi Martin. A számos NB1-es idént maga mögött tudó játékos nyilatkozatában külön kiemelte, örül, hogy Sziget-Szent Miklóstól vonulhat vissza, mert itt is kezdte fiatalként a kézilabdát. A klub saját közösségi felületein sok sikert kívánt Perényi Martinnak a további tervekhez, de ugyanakkor mindkét fél jelezte, hogy még nem ér véget az együttműködés, ugyanis a volt kapus az utánpótlásban edzőként továbbra is az SKSK kötelékeiben marad.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztató az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

fájdalomról, illetve a diszkomfort érzésről. Időnként mindenki megtapasztalja, hogy bizonyos káros szokások miatt ott van, hogy a gyomorégés és ez a panasz. A gyomorégés az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri probléma, amelyet szinte mindenki megtapasztalt már néhányszor az élete során. A kellemetlen tünetet az okozza, hogy a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, és ott kikezdi az érzékeny nyálkahártyát. A háttérben jellemzően étkezési hibákat kell keresni, de nem csak táplálkozásunk terén lehetnek olyan káros szokásaink, amelyek hajlamosítanak a rendszeres visszatérő gyomorégésre. A dohányosok csoportja különösen veszélyeztetettnek számít, ha gyomorégésről van szó. A cigarettában lévő nikotin ugyanis gyengíti a gyomor záróizmainak feszességét, ennek következtében pedig könnyebben visszajut a nyelőcsőbe a maró hatású gyomorsav. Az állandó gyomorégés és a reflux ezért igen gyakori probléma a cigarettázók körében. Az alkohol, különösen akkor, ha túlzásba viszik, szintén a gyakori gyomorégés, illetve a reflux egyik fő kiváltó oka lehet. Ennek több magyarázata is van. Egyrészt az alkoholos italok magas cukortartalmuk vagy szénsavasságuk miatt fokozhatják a gyomorsav termelődést. Másrészt ezek az italok nem csak gátlásainkon lazítanak, hanem a gyomorszáj záró izmán is. Ennek köszönhetően pedig egyenes út nyílik a nyelőcsőig a visszáramló gyomorsav előtt. Harmadrészt pedig ittas állapotban nehezebb önkontrollt gyakorolni. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy megszegjük a diétás fogadalmainkat és behabzsoljunk olyan ételeket, amelyek szintén fokozzák a gyomorégést. A sört egyébként kifejezetten gyomorégést okozó italként tartják számon. De hasonló hatást érhetnek el a cukros, szénsavas, koffeines italok is, mint a kávé vagy egy erős tea, főleg akkor, hogyha éggyomorra isszuk ezeket. A gyomorégés tekintetében legkárosabb étkezési szokások egyike a túlevés. A szükségesnél nagyobb mennyiségű élelmiszer elfogyasztásának hatására a gyomor kitágul, amely növeli a gyomorzáró izom meglazulásának és ezzel együtt a gyomorsav visszafolyásának kockázatát. A gyorsan, szinte rágás nélkül elfogyasztott étel a gyomorsav túltermelését eredményezheti, így elősegítheti a kellemetlen maró fájdalom kialakulását is. De a késői vacsorázás, az evés utáni szundítás, a fekve történő étkezés sem a legjobb ötlet, ezek ugyanis szintén növelik a gyomorégés kockázatát. Általános szabályként azt kell megjegyezni, hogy lefekvés előtt 2-3 órával már ne együnk. Nem mindegy az sem, hogy mit eszünk, hiszen számos olyan étel van, ami fokozza a gyomorégés kialakulásának valószínűségét. Ilyen például a bőolajban sült, erősen fűszeres, illetve a túl sok sót, cukrot, mesterséges adalékanyagot, tartósítószert tartalmazó fogások. Az ilyen élelmiszerek gyakori fogyasztása ráadásul könnyen túlsúlyhoz vagy elhízáshoz vezethet, ami szintén a rendszeres gyomorégés egyik rizikófaktora. A hason található súlyfelesleg extra nyomást helyezhet a gyomorszáj izmára, ami így könnyebben átengedi a nyelőcsőbe a gyomorsavat. A káros szenvedélyekhez dohányzás, alkoholfogyasztás köthető gyomorpanaszok enyhítésének legcélszerűbb módja nyilván, ha ezekről leszokunk. Ezek mellett sokat tehetünk a gyomorégés megelőzése, illetve enyhítése érdekében a táplálkozási hibák kiküszöbölésével. Étkezzünk fix időpontokban. Lehetőség szerint egészségesen, és inkább többször együnk kevesebbet, ne pedig egyszer-kétszer naponta tömjük tele a hasunkat. Ha pedig az elhízás áll a kellemetlenség hátterében, törekedjünk a normál testsúly elérésére, majd megtartására. De addig is kerüljük a derékban túl szűk ruhákat, mert azok szorítása szintén elősegítheti a gyomorsav nyelőcsőbe történő visszáramlását. Ha pedig nem segítenek a praktikák, vagy időnként mégis hiba csúszik a diétánkban, akkor jó, ha kéznél van néhány levélnyi vény nélkül kapható készítmény, amellyel enyhíthetjük, vagy meg is előzhetjük a gyomorsav túltengést. Érdemes olyan gyógyszert választani, ami legalább 8-9 órán át hat, így napközben kisebb eséllyel rontja el a kedvünket a gyomorégés, este bevéve pedig garantálhatjuk, hogy nyugodtan alszunk, maró érzés és mellkasi fájdalom nélkül.

0: Mozgástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A folytatásban egy nagyon finom zöldségről lesz szó, ami ráadásul a cukorbetegség kockázatát is csökkenti, no meg még a vastagbélrákét is. Előbújt a kertekben már a friss petrezselyem, amiről talán kevesen tudják, hogy nem csak az ételeinket teszi ízletesebbé vagy tetszetősebbé, hanem számos egészségügyi előnye is van. Imádom a friss petrezselyemet, képes vagyok csak úgy magába megenni. Hozzájárul a szív és a csontok egészségéhez, tisztítja a vért, megszünteti a hasmenést, antioxidáns hatás van, vasban és C-vitaminban is gazdag, így a vashiány kezelésére is kiváló. Az eredetileg közép- és kelet-mediterrán régiókban őshonos petrezselymet ma már szerte a világon használják, mint fűszert. Enyhén kesernyés íze számos receptben jól használható, hiszen önmagában is nagyon domináns, de akár más összetevőkkel keverve is kiválóan alkalmazható. De a petrezselyem hírnevét öregbíti az is, hogy több krónikus betegség megelőzésére is eredményesen használható. A petrezselyem sokkal több tápanyagot tartalmaz egyébként, mint azt az ember feltételezi. Gyógynövényként is fantasztikus, számos egészségügyi előnye van. Hát például a K-vitamin miatt a véralvadáshoz és a csontok egészségéhez járul hozzá. Az A és a C-vitaminban is nagyon-nagyon gazdag a petrezselyem, és kiváló forrás az antioxidáns vegyületeknek, melyek jótékony hatással lehetnek az egészségünkre. Ugye az antioxidánsok olyan vegyületek, amelyek megakadályozzák a sejtkárosodást. A petrezselyem fő antioxidánsai a flavonoidok és a karotinoidok, valamint a C-vitamin. Kutatások igazolják, írja a Dívány, hogy a flavonoidokban gazdag étrend csökkentheti a betegségek kockázatát, beleértve a vastagbélrákot, a kettes típusú cukorbetegséget és a szívbetegséget is. A C-vitamin amellett, hogy erős antioxidáns hatással rendelkezik, fontos szerepet játszik az immunrendszer egészségének támogatásában és a krónikus betegségek elleni védelemben. A vizsgálatok szerint a szárított petrezselyem 17-szer több antioxidáns tartalmaz, mint a friss levelek. A petrezselyemben lévő növényi vegyületeknek rákmegelőző hatásuk is van. Az oxidatív stressz az az állapot, ugye, amikor felborul a szervezetben az antioxidánsok és a szabad gyökök szintje, és mindez krónikus betegségek, egyebek között a rák kialakulásához vezethet. A petrezselyem flavonoid antioxidánsai és C-vitamin tartalma csökkenti az oxidatív stresszt a szervezetben, ezáltal mérsékelheti bizonyos rákbetegségek kockázatát. Például a flavonoidok magas étrendi bevitelével akár 30%-kal is csökkenthető a vastagbélrák kialakulásának esélye. A csontoknak változó mennyiségben van szükségük bizonyos vitaminokra és ásványi anyagokra, hogy egészségesek és erősek maradjanak. A petrezselyem tele van K-vitaminnal, ami a csontok egészségéhez elengedhetetlen és aktivál, amelyek növelik a csontok ásványi anyag sűrűségét. A csontsűrűség fontos, hiszen az alacsonyabb csontsűrűség a törések fokozott kockázatával jár, különösen idősebb korban. Tehát a magas K-vitamin tartalmú ételek fogyasztása csökkentheti a törések kockázatát. A lutein, a beta-karotin és a zeaxantin a petrezselyemben található három karotinoid, amelyek segítenek megvédeni a szemet, elősegítik az egészséges látást. A karotinoidok a növényekben található pigmentek, amelyek erős antioxidáns hatással rendelkeznek. A lutein és a zeaxantin megelőzheti az időskori makuladegenerációt, amely egy gyógyíthatatlan szembetegség és vaksággal jár. A beta-karotén szintén támogatja a szem egészségét azáltal, hogy A-vitaminná alakul a szervezetben. Ezzel magyarázható, hogy miért olyan gazdag A-vitaminban a petrezselyem. Az A-vitamin elengedhetetlen a szemünk egészségéhez, mivel segít megvédeni a szaruhártyát és a kötőhártyát. A petrezselyem kiváló forrása a B9 vitaminnak, a folátnak, melynek magas bevitele csökkentheti a szívbetegségek kockázatát. Egyes szakértők azt feltételezik, hogy a folsav jótékony hatással van a szív egészségére, azáltal, hogy csökkenti a homociesztin nevezetű aminosav szintjét. A homociesztin negatívan befolyásolhatja a szív egészségét azáltal, hogy megváltoztatja az artériák szerkezetét és működését. Az aminosav és a szívbetegség közötti kapcsolat azonban továbbra is ellentmondásos, további kutatásokat igényel. A petrezselyemnek egyébként antibakteriális hatásai is lehetnek, és hogyha kivonatként használjuk az élesztő gombák, a penészgombák néven ismert gyakran fertőzést okozó baktériumok ellen is hat. A kivonat ugyanis megakadályozhatja a baktériumok elszaporodását az élelmiszerekben. Egy másik kémcsőben végzett vizsgálat pedig azt állapította meg, hogy a petrezselyen megállítja a potenciálisan káros baktériumok, például a lisztéria vagy a szalmonella növekedését, amelyekről ismert, hogy ételmérgezést okoznak. Ha azonban mégis megtörténik a baj, akkor a petrezselyen megszünteti a hasmenést, és az enzimeknek köszönhetően serkenti a proteinek és a zsírok emésztését. A petrezselyem rendkívül sokoldalú és olcsó lehetőség arra, hogy az ételeinket ízletesebbé tegyük. Használhatjuk szárított fűszerként vagy friss fűszernövényként, az utóbbit használnám, inkább a szárítottnak szerintem csak színe van, de már nagyon íze nem. A szárított örlemény forró ételekben egy picit aktiválódik, de levesekhez, tésztákhoz adhatjuk, de a legjobb, hogyha frissen alkalmazzuk, és mondom, csak úgy simán rágcsálni szoktam. Egyszerűen imádom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
5: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
6: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
5: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
6: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
5: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
6: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
5: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
9: Köszöntelek titeket 2026. szeptember 13-án, vasárnap 14 órakor, valamint az ismétléskor szeptember 14-én hétfőn 20 óra után. Én Patek Edina vagyok. A következő közel egy órában ismét érdemes lesz velem tartanotok, hiszen ezúttal is izgalmas témákkal készültem a hallgatóinknak. Elsőként Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós polgármesterével beszélgetek az augusztus 31-én megtartott közmeghallgatásról. A lakók ezúttal is számos témában tehették fel kérdéseiket, szó volt a szúnyoggyérítésről, a dunaparti fejlesztésekről, valamint a szennyvíztisztító telep fejlesztéséről is. Természetesen más, a várost érintő kérdéseket is feltehettek a résztvevők. Hogy milyen témákról érdeklődtek még a lakók, és hogyan értékelte a polgármester az eseményt, az is kiderül majd a beszélgetésből. Ezt követően Mis Nándorral, a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény muzeológusával beszélgetek az október 8 és 11 között megrendezendő Sziget-Szent Miklósi városnapokról. Szó lesz arról is, hogyan kapcsolódik a programsorozathoz Ádám Jenő, Sziget-Szent Miklós szülötte, valamint arról is, milyen érdekességek készülnek az ünnepi időszakra. A következő részben Kreisz Mátyással, a Taksonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével beszélgetek. A nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő Taksonyi óvodában és iskolában a nyár folyamán több fejlesztés is megvalósult. Arról beszélgetünk majd, hogy hogyan indult az új tanév a két intézményben, milyen változások fogadták a gyerekek. gyermekeket és a tanulókat, valamint hogyan fogadták ezeket a fejlesztéseket a pedagógusok és a szülők. A műsor utolsó részében ismét Nagy Jánossal, Szigetszent Miklós polgármesterével beszélgetek, ezúttal a szeptember 3-án megtartott képviselőtestületi ülés több fontos napirendi pontját vesszük át, így megtudhatjátok, milyen kérdésekben születtek döntések, és milyen ügyek foglalkoztatták legutóbb a város képviselőtestületét. Már is kezdődik a Mozaik, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
8: Mozaik.
0: Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
8: FM 107.
10: Szigetszent Miklós város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 31-én hétfőn 18 órai kezdett el közmeghallgatást tartott Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében. Most pedig Nagy Jánossal, polgármester úrral beszélgetünk a napirendi pontokról. Összesen 4 napirendi pont szerepelt. Kezdjük az első számúval, fejlesztések a Dunaparton. Itt Gere Ágnes, a Szigetszent Miklósi irodavezető a Kisdunamente részéről tartott tájékoztatást a Dunaparton végrehajtott fejlesztésekről, de azért több kérdés is felmerült, például az is, hogy akadálymentesítés lesz ezen a területen, egyéb változások, fejlesztések várhatóak-e, illetve az ott működő vendéglátó egységnek mi lesz a későbbi sorsa.
11: Az első napirendi ponttal kapcsolatban ugye az volt az én igényem és a javaslatom, hogy a Kisdunán lévő fejlesztésről, amit ugye a TDM végzett el az elmúlt években, arról tartsunk egy tájékoztatást, illetve az elmúlt időszakról, amióta át van adva a terület, hogy milyen problémákba ütköztünk. Első sorban ugye a vandalizmusról van szó, hiszen hiába biztosítottunk ott olyan felületet, egységet a lakosságnak, ami például ingyenes mosdóhasználat, hogyha van egy-kettő olyan városlakó vagy idegen, aki tönkreteszi, kárt tesz benne, és emiatt nem használható bizonyos időszakban például a mosdó, ezért felhívtuk az emberek figyelmét arra, hogy mindenki igyekezzen minden olyan egységet úgy használni, ami annak a rendeltetése. Ugye itt a lakók részéről volt olyan igény, hogy például a fahíd kerekes székkel mondjuk nem járható, hogy azt próbáljuk úgy megoldani, hogy kerekes székesek is át tudjanak rajta menni, ezáltal meg tudják látogatni majd a tanösvényt. Itt említettem, hogy én például már a Dunapartot végigmentem egy kerekes székes úriemberrel, és megnéztük, hogy hol vannak ilyen akadályok, és ezt a hidat is beleírtam. Ugye nyilván nekünk is fontos, hogy mindenki számára használható legyen, akár a Dunapart azon része is, ezért bízom benne, hogy a képviselőtestület mielőbb támogatni fogja majd azt a kezdeményezést, hogy ott akadálymentesíteni tudjuk az ilyen helyeket is. A bisztróval kapcsolatban, ugye a social media világában, ugye különböző hírek látnak napvilágot, és nagyon sajnálom, hogy már évek óta az a propaganda működik, ami a lejárató propagandát képviseli. Ez egy nagyon hosszú történet, és sajnálom, hogy ideig fajult a dolog, de jelen pillanatban van egy bírósági végzés, van egy kormányhivatali felszólítás, hiszen engedély nélkül építkezett, terjeszkedett az ottani területen lévő üzemeltető, és magánvéleményem pedig az, hogy ebbe igazán nem kellett volna a politikát belevinni, de azzal kapcsolatban volt sok kérdés, amire igyekeztünk minél több választ adni. Egyébként az idei év végén le fog járni a szerződésük az önkormányzattal, és majd meglátjuk, hogy milyen módon lehet ott bármit kialakítani majd a jövőben, hiszen pont a balhé miatt és a helytelen hozzáállás miatt, ugye arra területre nagyon rászállt a hatóság is és az egyéb szerv, és félő, hogy amit az elmúlt évtizedekben ott megszokhattunk, azt majd meg kell változtatni. Én nagyon sajnálom, hogy ilyen a hozzáállás bizonyos embereknél, de bízom benne, hogy mások olyan helyen tudnak hasonló helyet biztosítani a lakosságnak, ahol a lakosság szívesen el fog menni, de az nonsense, és azzal például éltem a közmeghallgatáson is, hogy a kreszt minden autósnak be kell tartani. Ahol 50 km per órával engednek közlekedni, ott nem mehetek 120 km per órával, még abban az esetben sem, hogyha az én autóm tud annyival menni. Szerintem ezzel mindent elmondtam az embereknek, és nagyon sajnálom, hogy egy olyan helyet pont az ilyen viselkedése miatt változás kell, hogy érje, és még egyszer említem, ez nem csak önkormányzati akarat, hanem egyéb hatóság által kötelezett történés lesz a jövőben.
10: A második számú napirendi pont szúnyoggyérítés, ezt a címet viselte ennél a napirendi pontnál Tóth Pál képviselő úr tartott egy rövid előadást, amiben gyakorlatilag kiderült, hogy a kémiai gyérítés helyett a biológiait helyeznék inkább előtérbe. és hozzáteszem, hogy Lupa János alpolgármester úr is felszólalt, hogy műfecskefészkek telepítésére is szükség lehet a városban. Erről hogyan vélekedik polgármester úr, illetve milyen első lépések szükségesek mindezekhez?
11: Az elmúlt időszakban, az elmúlt években, ugye Sziget-Szent Miklós városa, a többi Csepel-szigeti és Csepel-szigethez közeleső településekkel összefogva végezte a szúnyoggérítési feladatokat, abban az esetben, amikor ugye ezt a törvény és a szakemberek engedték. Ennek a koordinátora Sziget-Szent Miklós volt, ez plusz költséget jelentett a városunknak, hiszen nekünk előzetesen ezt a fedezetet biztosítanunk kellett, és mindig csak évvégén tudtuk meg, hogy mennyit tudunk költeni a szúnyoggérítési feladatokra. Ezért úgy döntött tavaly a képviselőtestület, hogy az idei évtől nem közösen fogunk a többi településsel ilyen feladatokat ellátni, hanem önállóan és áttérünk a biológiai gérítésnek a megerősítésére, de ezzel kapcsolatban szükségünk van a lakóknak a hozzáállására is, illetve szeretnénk majd a jövőben támogatni a lakosságot a biológiai gérítési feladatokra, mondjuk tabletták formájában, de mindaddig, amíg bizonyos lakcímeken ugye vannak olyan lelőhelyek, amelyekben a szúnyoglárvák meg tudnak teremtődni, és abból több száz szúnyog ki tud kelni, addig ez komoly problémát tud jelenteni a lakosság számára, illetve a kémiai gérítést ugye országosan végzik, jelen pillanatban ezt a katasztrófa védelem végzi országosan, köztük Sziget-Szent Miklóson is, ugye tudjuk, hogy régóta nem történhet légi kémiai gérítés, úgyhogy szárazföldi kémiai gérítés zajlik, ami azt jelenti, hogy azon a helyszínen, ahol mondjuk elmegy ez a gépjármű, azon a környéken a kémiai gérítés megtörténik, de a többi helyen ugye nem történik meg, ott rá vannak szorulva a lakók, hogy saját maguk végezzék el mondjuk az úgynevezett biológiai gérítést. Ebben fogunk tudni majd segíteni, illetve kell erre ráállnunk fokozatosan. Ez sehol nem úgy működik, hogy egyik napról a másikra átáll a település, vagy a településnek a lakossága. Ez egy hosszas folyamat, tehát több év alatt fog hozzászokni a lakosság, viszont sokkal környezetbarátabb verzió mindez, illetve én is említettem azt, hogy most már olyan applikációkat is alkalmaznak, aminek köszönhetően a későbbiekben nem kell több millió forintért nekünk térképeket készítetni, vagy majd hol legyen a gyérítő autónak az útvonala, hanem az applikációnak köszönhetően a lakosság volt bevonva. Egy térkép alakul ki, hogy hol milyen szúnyog invázió van, illetve lelőhelyek, és az alapján tudjuk majd ezt a feladatot ellátni, illetve, ahogy említettem, majd az önkormányzat a lakosságot is igyekszik támogatni más településhez hasonlóan, így fokozatosan le tudunk válni a kémiai gyérítésről.
10: A harmadik számú napirendi pont szennyvíztisztító fejlesztése. Ennél a napirendi pontnál Szent Györgyi József tartott egy rövid előadást. Az kiderült, hogy a fővárosi vízművekkel kötött szerződés alapján hamarosan megkezdődhet a telepnek a fejlesztése, és azt fontos elmondani, hogy először mindenképpen a lakók köthetnek majd rá.
11: Igen, itt ugye többször felmerült kérdésként az, és sajnálatos módon ugye a suttogó propagandának köszönhetően fals információk terjednek városszerte, és jogosan félnek ezáltal azok a lakók, akik szeretnének rákötni, de attól félnek, hogy majd valamelyik befektető cég el fogja tőlük venni a lehetőséget a rákötésre. Törvény mondja ki, hogy a lakók elsőbséget élveznek, tehát abban az esetben, amelyik városlakó még nem jelezte fővárosi vízműveknek a csatorna rákötés igényét, tegye meg minél előbb, hiszen a jövő évtől, ha a képviselőtestület is úgy akarja, akkor megvan a lehetőség arra, hogy azok a városlakók, akiknek jelen pillanatban nincs még rákötésük a csatornahálózatra, ők rá fognak tudni majd kötni. Szent Györgyi József egyébként említette az egyik kérdésre válaszként, hogy természetesen még pluszban rászámoltunk, hiszen a fővárosi vízműveknek van egy táblázata, amiben a meglévő, a hozzájuk beérkező igények alapján számolták ki, hogy milyen igény van a településen, de jóval lefölé tettük a lécet, a határértéket, pont azért, hogy azok, akik eddig mondjuk nem jelezték a fővárosi vízművek felé, nekik is legyen lehetőségük, tehát azt el tudom mondani, hogy a törvény is előírja, hogy a lakosság prioritást élvez e tekintetben.
10: Az egyebek napirendi pontban pedig például a gyalogátkelőhelyek építése, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, illetve utak aszfaltozása volt a központi téma, de mint kiderült, nagyon sok olyan van ezek közül, amelyekre már rábólintott a képviselőtestület.
11: Igen, volt olyan igény, amelyről már döntött az idei évben a képviselőtestület, és hamarosan az majd elkezdődik, illetve befejeződik az az igény. Ugye nyilván általános probléma mondjuk a közlekedéssel kapcsolatban a zebrák megépítése, vagy forgalomcsillapító eszközöknek a telepítése, és még sorolhatnánk ezeket, vagy a járda közepén lévő villanyoszlop akadályozza a közlekedési lehetőségeket. Ugye nyilván egy villanyoszlop áthelyezése az nagyobb kaliberű feladat, azt talán a jövő éves költségvetésbe be tudjuk tenni, és ha nem fogja kihúzni a képviselőtestület többsége, akkor azt is meg fogjuk tudni oldani, de tájékoztattam a lakókat, hogy elindult az engedélyeztetése és a bürokratikus része, például a Csépi útnak, a Műút és a Gyökér utca közti szakaszánál lévő villanyoszlopok áthelyezése, ott a kerítésnek szintén az áthelyezése, hogy szélesebb utat tudjunk kapni, pont azért, hogy a közlekedési koncepciót be tudjuk vezetni mondjuk a jövő évben, illetve ott is legyen akkor gyalogos, biztonságos közlekedési lehetőség, tehát ezek úgymond folyamatban vannak. Volt itt egy úriember, aki mozgássérültként felajánlotta a segítségét, hogy járjuk be a települést, és akkor nézzük meg, hogy hol lehetne még adott esetben javítani, hogy a mozgássérülteknek is a közlekedési lehetőségüket javítani tudjuk. Volt itt olyan városlakó is, aki az utcájának az aszfaltozását kéri már, ha jól emlékszem, 3 éve, és említettük, hogy a listában szerepel egyébként, de ugye még a választás előtt nagyon akarták hitelből megcsinálni az ilyen útfelújítási feladatokat a képviselők, aztán most már annyira nem szeretnék, úgyhogy bízom benne, hogy legkésőbb jövő évben az az utca is sorra kerül majd, de úgy gondolom, hogy mindenki megkapta a válaszát, mindenki elmondhatta a véleményét, tehát úgy gondolom, hogy 4 órás közmeghallgatás után ennyi jelenlévő mellett a közmeghallgatás szerintem sikeresen zárult, és bízom benne, hogy a jövőben ebből is tanulva az emberek nem csak egy-egy bizonyos propaganda oldalakon fognak tájékozódni, vagy olyan baráti köröknél, akik politikai alapon mondanak véleményt vagy információt másoknak, hanem tájékozottan, és szeretném kihangsúlyozni, hogy volt olyan városlakó, aki például a kisváros újsággal kapcsolatban érdeklődött, és visszakérdeztem tőle, nagyon érdekes, megkérdeztem tőle, hogy és mit válaszolt, mikor a szomszédai, az ismerősei panaszkodnak, hogy miért nincs kisváros, és azt mondta, hogy azt válaszolta, hogy állítólag nincs rá keret. És én elmondtam a választ, hogy annak idején a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy kirúgja azokat a munkatársaimat, akik a kisváros újságot készítették, illetve lecsökkentik a hivatal létszámot, megszüntetik a kisvárost. Keret lenne rá, csak nekik más a prioritás, mint ezeknek a képviselőknek, de bízom benne, hogy ennyi kérdés után, ami a kisvárossal kapcsolatban érkezett hozzánk és hozzájuk, meg fogják gondolni magukat, és bízom abban, hogy ők is fontosnak fogják majd tartani azt, hogy legyen egy olyan önkormányzati újságunk, mint ami a kisváros volt, és tudjuk majd hitelesen tájékoztatni a lakosságot, ne kelljen ilyen politikai propaganda oldalakon keresztül tájékozódni, amelyek egy-egy csoport mögé bújva tolja ki manufaktúra-szerűen a negatívumot, még ha igazság alapja is van, de eléggé elferdítve a híreket, eseményeket.
12: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
13: Idén 2 jelentős jubileumot is ünnepel Sziget-Szent Miklós városán nyilvánításának 40. évét, illetve Ádám Jenő zenepedagógus születésének 130. évfordulóját. És az októberi városlapi programsorozathoz kapcsolódik szintén majd Ádám Jenő is, illetve a 130. születésnap. Hogyan kapcsolódik mindehhez majd a helytörténeti gyűjtemény, hiszen ha jól tudom, akkor ti szerveztek majd erre vonatkozóan, illetve ti is szerveztek majd erre vonatkozóan programokat, és most Mis Nándorral, muzeológussal beszélünk mindenről. Tervezetten ugye októberben lesz ez a városnapok, különböző programokat kínáltak, de most beszéljük akkor át a helytörténeti gyűjtemény által kínáltakat.
14: Október 11-én, a városnapnak az utolsó napján tulajdonképpen is záró eseményként egy komoly zenei koncert megszervezésére kerül sor az Ádám Jenő Zeneiskolának koncerttermében, Ádám Jenő születésének 130. évfordulója tiszteletére. Ugye ez a koncert egy különleges dolog lesz. Igyekeztünk úgy összeállítani a programot, hogy egy valóban színvonalas és egy országos repertoár szólaljon meg, országos szintű kórusok fognak megmutatkozni, akik benne vannak a kórusművészetben, a magyar kórusművészetben, és tudják, hogy mekkora jelentősége van ennek ebben az országban, hogy a kórusművészetnek nagyon mélyreható gyökerei vannak Magyarországon. Sokan foglalkoznak vele a mai napig, sok helyen lépnek föl, és szerencsére nagyon sok, akár nemzetközi színvonalon is működő kórusa van. Az egyik fellépőnk az idén 25 éves Psalterium Hungaricum kórus lesz, ami Magyarország egyik legnagyobb református kórusa, úgyhogy ők is megtisztelnek minket a jelenlétükkel, valamint ellátogat hozzánk Berkesi Boglárka, Berkesi Sándor tanár úr lányának vezényletével a Pozsonyi úti református gyülekezet hálaadás kórusa, és hát maga Berkesi Sándor is reményeink szerint el fog tudni látogatni erre a rendezvényre. A Berkesi Sándor Ádám Jenőnek pályatársa volt, és hát jó barátok is voltak tulajdonképpen, úgyhogy ő az egyik utolsó olyan ember, aki behatóan és nagyon személyesen tud mesélni Ádám Jenővel való viszonyáról és barátságáról. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy ő is, ha máshogy nem, hát videóüzenet formájában jelen lesz. Ellátogat még hozzánk a 11. kerületi Köbölkút utcai Ádám Jenő zeneiskolának a kórusa. Ez a gyerekkórus idén elnyerte az Éneklő Ifjúság legjobb kórusa díjat, úgyhogy ők is azért egy eléggé kiemelkedő tevékenységet tudhatnak magukénak, úgyhogy ők is fognak előadni. Bemutatásra kerül egy 1928-as darab, amit Ádám Jenő akkor írt, ezt akkor bemutatták a Zeneakadémián viszonylag nagy sikerrel, de utána sajnos fiókba került a kézirata, és a 90-es években még egyszer játszották, de most ismét bemutatásra kerül, Duo Fantázia Cellóra és Zongorára című mű, gyönyörűséges darab, nagyon nehéz, nagyon technikailag nehezen megvalósítható darab, de ezt is meg lehet majd hallgatni élőben, és ezt a koncertet meg fogjuk tűzni egy olyan előadással, tulajdonképpen ismeretterjesztő előadással, ami Ádám Jenő életét fogja bemutatni, úgyhogy egy viszonylag komplett másfél órás esttel készülünk a közönség számára.
2: Ahogy említetted, Nándi idén 130 éve született Ádám Jenő, azért beszéljünk az ő személyéről egy kicsit, hogyan is kapcsolódik ő maga Sziget-Szent Miklóshoz, illetve mint zenepedagógus, mi mondható el róla?
14: Ádám Jenő Sziget-Szent Miklós szülötte. Itt született ebben a faluban 1896-ban, ő egy Kossuth-díjas zenepedagógus, zeneszerző, karnagy, zenetudós, a Kodály módszer néven ismert szolmizációs zenepedagógiai módszer megalkotója. Tehát tulajdonképpen az, ahogy ma tanítják az iskolában az énekzene tantárgyat a gyerekeknek, a szolmizációval meg a ritmus gyakorlatokkal, azt Ádám Jenő dolgozta ki 1942-43-ban, és jelentette meg módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján című alapművében. Ezt azóta már nem használják, tehát ugye ez nagyon sokszor átdolgozásra, átalakításra került, de tulajdonképpen a mai napig az ő szellemiségében tanítják a zenét, és ez óriási nagy dolog, és hát nem csak Magyarországon, de külföldön is elterjedt a módszer. Kérdezted, hogy mi köze van ő neki Sziget-Szent Miklóshoz, ugye nyilván itt született, de ez az ő életében egy borzasztóan meghatározó és fontos dolog volt. Ez fontos azt tudni, hogy 1896-ban Sziget-Szent Miklós valóban falu volt, egy kisporos falu, ugye ekkor még kis Budapest volt, tehát Sziget-Szent Miklós körülbelül annyira volt falu Budapesthez viszonyítva, mint mondjuk most Dömsöd. Úgyhogy abszolút nem képezte részét az agglomerációnak. És Ádám Jenő születésekor a magyar falu még azt az ízt őrizte, amit akár 500 évvel korábban is mutatott egy falu, és ugye Ádám Jenő a 20. században alkotott, ami egy hatalmas nagy átalakulást hozott a civilizációnkban, és ő részben azért dolgozott, hogy azt a fajta magyar falusi mentalitást és azt az emlékezetet, ami a faluhoz kapcsolódik, ezt megőrizze. Tehát amellett, hogy ő a zenén keresztül a magyarság tudatot igyekezett erősíteni, ő a magyar falunak a gondolatiságát próbálta még megőrizni, és nagyon büszke volt arra, hogy ő maga is a magyar föld szülötte, falusi származású. Van is egy olyan darabja, hogy Magyar falu, ami egy egész estés daljáték. De van egy olyan darabja is, ami Magyar karácsony, ami szintén egy daljáték, és a népi karácsonyi népszokásokat gyűjtötte össze. Elsősorban református közegből, hiszen ugye ő maga is református volt, és Sziget-Szent Miklós is református falu volt. Ez a Magyar karácsony, ez ismét terítéken van, illetve bemutatták tavaly előtt az Állami Operaházban, tulajdonképpen a Diótörő mellett egy újabb karácsonyi darabot vettek föl a repertoárban, tehát Ádám Jenő Magyar karácsonyát is meg lehet tekinteni. Borzasztóan örülünk neki, hogy ismét Ádám Jenő neve így ismerté vált abban a közegben. A falu mellett Ádám Jenőnek a küldetése és az életcélja az volt, hogy a magyarság tudatot őrizze meg a zenén keresztül. Ehhez keresett olyan eszközöket, amivel a zenét méltóképpen és könnyedén tudja oktatni az iskolások számára. Először ő maga sem tudta, hogy keresi ezeket a módszereket. Ugye neki a mestere a Zeneakadémián Kodály Zoltán volt, egy nagyon komoly életre szóló mester és tanítvány viszony, barátság szövődött közöttük. Kodály gondolatiságában jelen volt egy koncepció. Ez az, amit ma tulajdonképpen Kodály koncepció generációként lehet megfogalmazni, és ez végső soron arról szól, hogy minden magyar gyereknek, minden magyar embernek alanyi jogon jár az, hogy magyar zenét, igényes magyar zenét, és nem pedig a nótát tanulhassák. És ő ehhez keresett embereket. És a Kodály koncepció, ez az, amit tulajdonképpen Kodály módszerként híresült el és ismeri az egész világ, de ennek a Kodály koncepciónak csak egy része a zenepedagógiai módszertan. És ugye Kodály Zoltán Ádám Jenőben felismerte a kiemelkedő kvalitású pedagógust. És ezért őt felkérte arra, hogy írja meg a szolmizációnak a módszertanát, tehát Kodály ismerte a módszertant. A módszertan egyébként nagyjából a 12. század óta létezik, szerzetesek alkalmazták arra, hogy zenét tanítsanak egymásnak. Maga ez a Dóré Mifá szólátidó sor, ez egy katolikus, illetve még ekkor nem volt katolicizmus meg reformáció, tehát hogy egy korai keresztény himnusznak a kezdő szavaiból áll össze, tulajdonképpen a kezdő szótagjaiból áll össze, és először ezt a módszert egy angol zenepedagógus John Curwen kezdte el fejleszteni a 19. században, de akkor Angliában nem lett akkora siker, de Kodály fölismerte, hogy ezt nagyon jól lehetne alkalmazni a magyar népzene oktatására, a pentaton szólamú magyar népzene oktatására. Először fölkérte, majd leginkább rákényszerítette Ádám Jenőt arra, hogy készítse el hozzá a módszertant, úgyhogy Ádám Jenő megírta a módszerest, amit az előbb említettem, és erre építve saját szorgalmából elkészített egy pedagógiai foglalkoztató füzetet elsőtől nyolcadik évfolyamig, akkor még nem volt általános iskola, de mondjuk, hogy elemi iskolás gyerekek részére, szómi füzetek néven. És ez aztán eléggé sikeresnek bizonyult, a zenei körök nagyon tudták ezt értékelni, de ugye ekkor zajlott a második világháború. A világháború után 1948-ban találták azt ki, hogy legyen Magyarországon általános iskolai rendszer, tehát a ma ismert 8 osztályos alsó tagozat, felső tagozat rendszert akkor vezették be, és a tantárgyakhoz pályázatot írtak ki. Mindegyik tantárgyhoz, hogy a legnevesebb szakértők írják meg az első tankönyveket, az énekzene tantárgy tankönyvírásának lehetőségét Ádám Jenő nyerte meg, tehát ő írta meg Magyarország első általános iskolai énekzene tankönyvét, énekeskönyv címmel. Csak ez aztán nem jelenhetett meg, mert hogy Ádám Jenő azt a fajta magyar falusi és egyébként nagyon erősen keresztény vallásos mentalitást próbálta megjeleníteni és a gyerekeknek megtanítani, ami ugye a magyar falura jellemző volt, úgyhogy templomtorony, református zsoltárok, mondjuk, hogy elég szabados stílusú magyar népdalok voltak benne ebben a tankönyvben, és ez a korabeli cenzoroknak nem tetszett, úgyhogy át akarták vele íratni a tankönyvet, de ő nem volt hajlandó kötélnek állni, úgyhogy végül átadták a kéziratot egy szerkesztőbizottságnak, és ez a szerkesztőbizottság változatlanul hagyta a tankönyv gerincét, tehát ugyanúgy a szolmizáció ritmus gyakorlatok benne voltak, de a zsoltárokat mozgalmi dalokra cserélték, a templomtornyokat pártházra cserélték, és rengeteg népdalnak úgy átírták a szövegét, hogy ez a mai napig rosszul szerepel a zenetanításban. Úgyhogy ez Ádám Jenőnek egy nagy tragédiája volt, hogy így az énekes könyve az nem vált ismerté. De aztán a módszerest is úgymond ellopták tőle. Hát ugye Kodály volt az az ember, aki szabadon járhatott az egész világban, és vitte a magyar zene igéjét, elment New Yorkba egy konferenciára az 50-es évek elején, és vitte magával a módszerest. És a módszerest, amikor Ádám Jenő megjelentette, akkor mestere iránti tiszteletből ráírta szerzőként Kodálynak a nevét, noha ő maga nem végzett vele munkát. Tehát úgy szerepelt, hogy Ádám Jenő kötőjel Kodály Zoltán módszeres énektanítás. És hát ugye előadta Kodály ezen a konferencián, hogy mi ez a módszer. Amerikaiaknak nagyon megtetszett, és egy kiadó megkereste, hogy akkor ők ezt kiadnák, lefordítanák angol nyelvre, és kiadnák, de Kodály neve jobban csengő volt. Megcserélték. Kodály kötőjel Ádám módszeres énektanítás, Kodály Method lett angolul, és Amerikában nagyon elterjedt a módszer, a szolmizáció módszertan, rengeteg iskolában használják a mai napig, és rendesen Kodály Method néven ismerik és használják, ilyen címmel könyveket lehet találni az Amazonon, ami erről szól, ténylegesen nagyon szeretik, és szerencsére Amerikában is vannak már olyan hangok, akik azzal foglalkoznak, hogy vajon milyennek az igaz története. És van egy hölgy, egy egyetemi tanár, aki már arról beszél, hogy igazából Ádám módszernek kellene nevezni ezt a módszertant. Úgyhogy így Ádám Jenő rehabilitálása ezen a szinten elkezdődött.
2: Tehát október 11-én akkor várjátok az érdeklődőket, kiket elsősorban, illetve azt még mindenképpen említsük meg, hogy majd október 11-én az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában lesz ez az esemény.
14: Így van, méghozzá az iskola koncerttermében lesz este majd a koncert, és valóban ingyenes, és mindenkit, aki a zene iránt érdeklődik, és Ádám Jenő munkásságát valamennyire már ismeri, vagy szeretné megismerni, az mindenképpen jöjjön el, mert érdekes és nagyon különleges koncert várható az Ádám Jenő zeneiskolában, ahol egyébként a zeneiskolának a növendékei is föl fognak lépni, tehát a neves budapesti előadók mellett a szigetszentmiklósi zenészek is meg fogják majd tudni mutatni magukat ezen az eseményen.
12: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
2: Kreisz Mátyással, a Taksonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgetek, mindarról, hogy mostanra már eltelt néhány nap az új tanévből, illetve az óvoda
13: gazdai nevelési évből is, milyen tapasztalatokkal indult az év a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskolában, illetve a Taksonyi német nemzetiségi óvodában. Hogyan sikerült a gyerekeknek és a pedagógusoknak is visszarázódnia?
15: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden Lakjegy rádió hallgatót, köszönöm szépen a kérdést. Hál' Istennek jól indult a tanév. Mondhatnám, hogy azért vannak mögöttünk olyan évek, amikor ezt nem tudtuk elmondani, hogy ilyen zökkenőmentesen indult a tanév. Gondolok itt a koronavírus járvány jelentette időszakokra, ahol azért komolyan föl volt a lecke, hogy az épp akkori helyzetet és a kihívásokat hogyan kezeljük. Itt most azért lényegesen nyugodtabban indult el, köszönhetően az elmúlt időszakok beruházásainak, fejlesztéseinek is, de én azt gondolom, hogy ahogy elindult a tanév, az most mindenki megelégedésére szolgál.
13: Említetted a fejlesztéseket, akkor beszéljünk egy picit ezekről is, hiszen az óviban és az iskolában is voltak olyan fejlesztések, amik talán megkönnyíthetik a mindennapjait az ideérkezőknek, a tanulóknak, vagy akár a pedagógusoknak és szülőknek egyaránt.
15: A nyári időszakban az iskolában és az óvodában is történtek komoly fejlesztések, beruházások. Az óvodában például energetikai korszerűsítés keretében lecseréltük a lámpatesteket, a fényforrásokat, nem csak a csoportszobákban, hanem mindenhol, folyosókon, az udvaron és a kandellábereket, és így tovább. Én azt gondolom, hogy bár az óvodában még talán nem annyira létfontosságú, hogy nagyon jól megvilágít legyen az asztal, a füzet, az egyéb dolgok. Az iskolában nyilván már egy picivel hangsúlyosabb a dolog, de azért az óvodában sem elhanyagolható, hogyha most odaülnek a gyerekek az asztalhoz festeni, rajzolni, bármi, akkor jól lássák azt, ami eléjük kerül az asztalra. Úgyhogy ez is egy, azt gondolom, előremutató beruházás volt. Az energiatakarékosság az pedig egy olyan dolog, ami szintén nem elhanyagolható, hiszen majd amit itt megtakarítunk a villanyszámlán, azt majd fordíthatjuk egyéb fejlesztésekre vagy beruházásokra. Az iskolában pedig elindult a várva várt klimatizálási projekt. A nyár folyamán egy VRF hőszivattyút telepítettünk az iskolához, aminek segítségével bár most első ütemben vagy első fázisban a meglévő főépületnek a tetőterében helyet kapó tantermeket tudtuk klimatizálni, de ez is 5 tanterem, minden tanterembe került 2 darab beltéri fennkoilegység, tehát ezeket most már tökéletesen tudjuk klimatizálni, és hát hál' Istennek nagyon pozitívak a visszajelzések, azért nagyon szenvedtek a gyerekek az elmúlt időszakban, főleg amikor nagy melegek voltak, hogy ott a tetőtéri termekben még koncentrálni tudjanak a tanulásra. Mosolyogva mondta igazgató asszony is, hogy hát eddig senki nem nagyon akart a fönti tetőtéri termekbe nyáron, vagy amikor beköszöntött a jó idő, fönt időt tölteni, de most már ugye előszeretettel ücsörögnek ott a diákok, hiszen most már így jó időjárás van. Úgyhogy elő is készítettek egy tervet, hogy majd kicsit rotálják az osztályokat, hogy ne csak az adott osztályok élvezhessék a klimatizálásnak az előnyeit, hanem olyan osztályok is, ahol esetleg még most nem történt meg a klimatizálás, de hát ugye minden tervbe van véve, csak villamoshálózatot is bővítenünk kell ahhoz, hogy további klimatizálást tudjunk majd végrehajtani.
13: És azért azt hozzáteszem, nem csak a klimatizálást tartjátok fontosnak, hanem egyéb fejlesztéseket is. Most itt beszéljünk az iskola vonatkozásáról folytatva, ahogy ugye említetted, hogy vannak még tervek, miket szeretnétek még megvalósítani a közeli vagy a távoli jövőben esetleg.
15: Igen, hát vannak olyan fejlesztési terveink, amik már meglévő beruházások vagy fejlesztések kiegészítéseként szolgálnak. Így például nemrég a meglévő tornatermünk mögé építettünk egy szertárat, és a szertár mögé egyből építettünk vizes blokkokat is, de a vizes blokkok kialakítása még nem történt meg, tehát ott még burkolni kell, szerelvényezni kell, tehát még ott nem lehet mosdóként használni ezeket az épület részeket, de hát az a tervünk, hogy itt azért a tornateremben elég sok rendezvény szokott zajlani, és eddig úgy tudtuk megoldani ugye a mosdó kérdést, hogy a rendezvényen résztvevőknek át kellett mennie a folyosón keresztül az iskola egyéb részeibe, ahol a folyosókat igénybe tudták venni, és annak érdekében, hogy ez a jövőben kicsit kényelmesebb és egyszerűbb legyen, ezért ennek a két új mosdónak a kialakítását tervezzük itt ebben a plusz épületben, tehát hogyha rendezvényeink lesznek, legyen szó akár kulturális, akár sportrendezvényről, akkor az ide látogatóknak már egyszerűbb dolga lesz, hogyha mosdót szeretnének fölkeresni. Ez az egyik ilyen dolog, ami még így előttünk van, illetve hát van előttünk egy meglehetősen nagy beruházás, amit a jövő nyárra tervezünk. Ennek a tervezése már gőzerővel folyik. Hát kapacitás hiánnyal küzdünk sajnos mind a Taksonyi óvodában, mind a Taksonyi iskolában. Az utóbbi időben meglehetősen sok kisgyermekes család költözött be a településre, ami egyrésztről nyilvánvalóan borzasztóan örömteli, másrészt viszont nekünk az intézmények fenntartójaként azért kihívások elé is állít, hiszen folyamatosan bővítenünk kell a férőhelyi kapacitásokat. Ennek részeként egyébként itt az iskolában most lesz arra lehetőségünk, hogy itt az épület együttesben van még egy lapostetős rész, aminek a tetejére két új tantermet föl fogunk tudni majd húzni. Ezt tervezzük jövő nyárra, de hát ez egy nagyobb 100 millió forintot meghaladó beruházás lesz, amire részben most kaptunk támogatást is az elmúlt évben 50 millió forint értékben, de a beruházás nagyságrendileg ilyen 150 millió forint környékére tehető, tehát a fönnmaradó részt ezt a német önkormányzat fogja saját költségvetéséből kigazdálkodni. Mint mondtam, ennek a tervezése van most abszolút folyamatban, mindig látnak új fejlemények napvilágot, hogy éppen mi az az újdonság, amit most figyelembe kell venni a tervezésnél, mert most már be kell vonni a földhivatalt is, meg plusz földmérés, meg egyebek, most ezzel nem akarom a hallgató közönséget untatni, de hát pont az ilyen nagyobb beruházásokat elég sok előkészítő munka szokta megelőzni tervezési fázisban is, meg tényleg mire odáig eljut az ember, hogy megvannak az engedélyes terveink, és csak utána tudjuk például a közbeszerzést kiírni majd az építésre. Tehát ez a jövő évnek, ez van abszolút a fókuszában, és ez lesz a top prioritás a jövő nyárra nézve, hogy plusz két tanteremmel tudjuk bővíteni az iskolát. Úgyhogy az egyéb fejlesztések most egy picit hátrébb lettek sorolva, mert most abszolút ez van a prioritásban, de bízunk benne, hogyha ez meg lesz, akkor újból a kisebb volumenű beruházások is bele fognak férni majd a költségvetésbe. És hát az új tanévre vonatkozóan is mindenkinek kívánom, hogy megtalálja a számítását, legyen szó pedagógusról vagy gyermekekről, ha esetleg változás lesz itt a tanrendben vagy tanmenetben, azt sikerüljön mindenkinek zökkenőmentesen abszolválni, de hát nagyon jó pedagógusaink vannak, bízom benne, hogy ezt az akadályt is meg fogják tudni ugrani, úgyhogy mindenkinek nagyon jó időtöltést kívánok az iskolában, bár ez lehet, hogy a diákok most kevésbé jó füllel hallgatják, de annyi minden történt az elmúlt időszakban, hogy azt gondolom, hogy a tanórákon kívüli köztes időszakokat is nagyon jól el fogják tudni tölteni.
12: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
16: Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának képviselőtestülete szeptember 3-án csütörtökön délután 2 órakor tartotta rendes nyilvános ülését. Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós polgármesterével vesszük végig a napirendi pontokat. Most első körben össze is vonunk két napirendi pontot, ez az 5. illetve 6. számú volt. Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör beszámolója és elszámolása a 2025. szeptember 1-től 2026. június 30-áig tartó időszakra nyújtott működési támogatással. A 6. számú pedig a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör kérelme. Polgármester úr elmondta az ülésen, hogy a testnevelési órák céljára fordított igénybevétel az nagyjából a fele volt, itt ami a beszámolóban olvasható volt, illetve 21 millió forint volt az a kérelem, amit benyújtott a sportkör elnöke. Elfogadta ezt a képviselőtestület?
17: Ugye, röviden összefoglalva, ennek az az előzménye, hogy amikor épült az iskola és a kézilabda sportcsarnok, akkor kötetődött egy háromoldalú szerződés önkormányzat, tankerület és a sportegyesület között, amiben az szerepelt, hogy majd a tankerület fizeti a rezsiköltségét a csarnoknak, hiszen ott lesznek a tornaórák. Aztán telt múlt az idő, és ha mondhatom ezt, hogy némi zsaroló pozíció után, hogy a gyermekek tudjanak tornaórára járni, az önkormányzat magára vállalta azt, hogy kifizeti azt a rezsiköltséget, ameddig az iskola használja a csarnokot tornaórák céljára. Az elmúlt időszakban ez az összeg folyamatosan növekedett, míg eljutottunk oda, hogy már az idei évben 21 millió forintot kért az egyesület. Az előterjesztésben egyébként jeleztük is, hogy ez már nem csak arról szól. Viszont ameddig ez a tankerületi vezetés van, ami még a mai napig fennáll, addig ugye a jelenlegi helyzet miatt az önkormányzat rá van kényszerülve arra, hogy erre a célra támogatást biztosítson az egyesületnek, viszont így az egyesület is jól jár, hiszen sokkal több támogatást kap, mint amennyi járna a szerződés alapján, de mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekek a legfontosabbak, illetve mellette így a sportoló diákok is kapnak tulajdonképpen támogatásszerűen némi önkormányzati finanszírozás plusz pénzt. Nem beszélve arról, hogy tudjuk, hogy ma már Magyarországon a TAO finanszírozott egyesületek eléggé nehéz helyzetben vannak, így minden fillérre szükségük van. A képviselőtestület elfogadta a beszámolót is, annak ellenére, hogy ugye nem csak arra a célra ment el az a pénz, amit az önkormányzat biztosított, illetve a következő tanévre is megszavaztuk ezt a támogatást, de megjegyeztem, hogy hamarosan tankerületi vezető cserje lehetséges, ugye nyilván ez függ attól, hogy kik fognak pályázni, dolgozni, és ezúton szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy van lehetőség még pályázni tankerületvezetői pozícióra, éljenek a lehetőséggel, mutassák meg, hogy ők hogy mit csinálnának másképp, mint a jelenlegi tankerületvezetés, és én itt említettem azt is, hogy abban az esetben, ha lesz változás tankerület szempontjából, akkor talán a tankerület és az egyesület között ez a szerződés alapján a kifizetés tud működni, de mindaddig az önkormányzatunk tulajdonképpen rá van kényszerülve arra, hogy fizesse ezt a költséget, tehát mind a két napirendi pontot elfogadta a testület.
16: A hetedik számú napirendi pont a Sziget-Szent Miklós 9740/2 helyrajzi számú ingatlan Csepel felőli kapujának áthelyezése. Magán az ülésen is nagyon sok lakó megjelent, de összesen 107 lakó írta alá azt a kérelmet, amit benyújtottak, hogy ők saját finanszírozásból áthelyeznék ezt. Mit is jelent pontosan ez a terület számukra, milyen előnyökkel vagy milyen hátrányokkal jár mindez, illetve hogy döntött a testület?
17: A Nóra sétány és környékén lakók, egy nagyon jó lakóközösség. Szerintem példás hozzáállásuk van a városrésszel kapcsolatos tevékenységük bemutatásával, és hát ugye volt egyetlen egy bejelentő, akinek nem tetszett, hogy ott van egy kapu. Ez a kapu már évtizedek óta ott van, ugye nincs mindenkinek kulcsa hozzá egyébként, viszont rendkívül fontos az, hogy a közbiztonság romlásának köszönhetően egy olyan kerítésre szükség van a város határunkon, hiszen esténként ott, hogy mondjam, nem mindenki járna szívesen éjszakánként, és a képviselőtestületből volt két nagyon hangos tag, akik minden áron ezt a kaput szerették volna nem engedélyeztetni, hogy Sziget-Szent Miklósi oldalra átkerüljön. Tulajdonképpen a napirendi pont arról szólt, mivel Csepel közigazgatási területéhez tartozik, és nem Csepelnek volt a kapuval kapcsolatban határozata, engedélye, hanem még régebben a Sziget-Szent Miklósi önkormányzatnak, ezért egy métert körülbelül arrébb kellene tenni a kaput, és minden maradhat a régiben, a közbiztonság érdekében is hozzáteszem. Ugye, nyilván, mikor kiderült, és már egy előző testületi ülésen Gyurcsik Józsefnek volt egy nagyon ottani lakóközösség ellenes hozzászólása, a lakók úgy gondolták, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a kapu ott maradni tudjon, illetve nagyon örülök annak, hogy bölcsen döntött a képviselőtestületnek a többsége, hiszen csak hárman nem támogatták azt, hogy ott nyugalomban tudjanak lakni a Sziget-Szent Miklósiak, és itt már próbálkoztak mindennel azok a képviselők, akik nem akarták támogatni a kapunak az áthelyezését, de szerencsére győzött a józanész, és mindenféle rossz híreszteléssel ellentétben az nem egy lezárt terület, ahhoz nem csak az ottani lakóknak van lehetőségük eljutni, hanem bárki, bármelyik Sziget-Szent Miklósinak, tehát én úgy gondolom, hogy bolhából csináltak ezek a képviselők elefántot. Ez is jól tükrözi azt, hogy mielőtt bármelyik képviselő kiáll bármilyen érdek mellett, azért jól járjon utána, és ne csak egy-két ismerőse elmondása alapján hozzon ítéletet, vagy pedig munkálkodjon. A lényeg az, hogy a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy a lakók költségéből a kapu átkerülhet a Sziget-Szent Miklósi területre, és a kapu karbantartási

0: alapján is bátran kimerem jelenteni azt, hogy annak idején, mikor a jelenlegi képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy a hivataltól elveszik például az út és járda karbantartási feladatokat, ez nem csak problémásabb ennek a menete, hanem sokkal több lakossági panasz is érkezett a munkákkal kapcsolatban. Nem működik rugalmasan, én önkormányzati képviselőként is szoktam panaszkodni, és a mai testületi ülésen is elmondtam, hogy elegem van abból, hogy pont az én választókerületemben szenvednek hátrányt azok a lakók, akik ott laknak, és felsoroltam pár utcát, ahol hiányolom az út és járda karbantartási feladatokat. Konyha nyelven ez a kátyúzás például, vagy a patka készítése, felújítása. Sajnálatos módon itt volt is olyan képviselő, aki keverte a szezont a fazonnal, konkrétan Gyurcsik József útaszfaltozásokról beszélt, holott ez karbantartási feladat, tehát kátyúzás és a patkázásnak a része, de ezt már megszoktuk. Az én félelmem az, hogy az eddigi tapasztalatok alapján, amikor elfogy ez a keretösszeg, vagy kevesebb van, akkor ugye a munkát ellátók ugye igyekeznek a maradék keretösszeget úgy beosztani, hogy az év végéig elegendő legyen. Mit eredményez ez? Hogy prioritási lista kerül majd az elvégzendő feladatoknál, aztán a végén majd ott járunk, hogy ahol kisebb kátyú van, azzal nem fogunk foglalkozni, mert a nagyobb kátyú már annyira balesetveszélyes, hogy már többen bejelentették. Én ezt szerettem volna elkerülni, így az én javaslatom az volt, hogy 20 millió forintot biztosítsunk majd a közösségi költségvetés sorából erre a célra, hiszen a lakóknak nem mondhatjuk azt, hogy most azért nem kátyúzzuk le az ön utcájában az utat, mert spórolnunk kell a pénzzel, hogy évvégéig kitartson. Nem hatotta meg ezt a képviselőtestület többségét, így a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem fog pótfedezetet biztosítani. Egyébként a júliusi adatok alapján az éves keretösszegnek a 78%-át már elköltötték út és járda karbantartási munkálatokra, ezért már érződik az augusztusi munkálatokon, hogy kevesebb ilyen feladatokat láttak el, és pont most jön majd az esős időszak, az az időjárási körülmény, ami miatt ugye romlani fognak még jobban az utak állapota. Én úgy gondolom, hogy nem jó döntést hozott a képviselőtestület, de ez a demokráciának a szépsége, hogy a többségi döntés mentén kell működni. Nyilván majd a későbbiekben engem fognak megkeresni, és engem fognak szidni azok a lakók, akik a bejelentett úthibát nem látják majd felújítani, de lehet ez egy politikai húzás is a képviselők részéről.
1: A 16. számú napirendi pont ismét egy fedezett kiegészítés biztosítása a Csokonai utcai parkoló megépítéséhez. Itt néhány kérdés felmerült a műszaki ellenőrrel kapcsolatban. Mik voltak egészen konkrétan ezek a kérdések, illetve beszéljünk a konkrét felújításról, fejlesztésről is, hogy az megvalósulhat-e majd.
0: Itt volt némi érdeklődés az ügyben, hogy most akkor Szigeti Vízművek is fölvesz műszaki ellenőrt, és az önkormányzat is, hát a képviselőtestület úgy döntött, hogy az önkormányzat biztosítja majd a műszaki ellenőrt, és ugye a Szigeti Vízművek fogja elvégezni parkolónak a megépítését. Én azért sajnálom mindezt, mert annak idején, mikor előterjesztettem a területnek a megvásárlását, ez egyébként a gimnáziummal szemben lévő nagy terület, ahol parkolót szeretnénk majd építeni, és már régóta várják nem csak az ott lakók, hanem az ott dolgozók is. Tovább húzódott ez az ügy, és jól látszik, hogy mivel a képviselőtestület többsége annak idején ezt úgymond kihúzta a hivatal alól, és ezt is áttette a Szigeti Vízműveknek, lelassult a folyamat, folyamatosan ugye ilyen-olyan adminisztratív problémákba ütközünk. Én merem állítani azt, hogyha ez a hivatalnál maradt volna ez a feladat is, akkor már rég kész lenne ott a parkoló, de jobb később, mint soha, úgyhogy a mai napon arról döntött a képviselőtestület, hogy a kátyúzási feladatból fogjuk átcsoportosítani azt a plusz pénzt, amiből eddig már elkészülhetett volna, de most ugye ezt az emelt összeget abból fogjuk kiegészíteni, és akkor remélhetőleg következő interjúban már arról beszélhetek önöknek, hogy elkezdődött a parkoló megépítése, vagy átadtuk a parkolót, de nagyon sajnálom azt, hogy a képviselőtestület annak idején úgy döntött, hogy ezt ne a hivatal végezze ezt a feladatot, vagy koordinálja, mert biztos vagyok benne, hogy már rég kész lett volna az a parkoló is.
1: Egy olyan téma jött szóba, ami bár szerepelt a napirendi pontok között is, azonban ezt is levették, ez pedig a közbiztonság növelése volt a városban. Polgármester úr nem csak itt ezen az ülésen, hanem még a gazdasági bizottság ülésén is elmondta, hogy mennyire fontos, hogy változások legyenek ebben.
0: Így van, nem véletlenül terjesztettem elő ezt a témát, hiszen volt olyan városlakó, akivel

0: elég jó baráti kapcsolatban voltam, és folyamatosan engem, hogy mondjam, keresett az ő problémáival, és nem akarta megérteni, hogy miért laposodott le ennyire a közterület felügyelet Sziget-Szent Miklóson. Ugye nem győzöm hangsúlyozni, hogy annak idején a képviselőtestület többsége egy nagyon rossz döntést hozott azzal, hogy lecsökkentette a hivatal létszámát, ennek isszuk most a levét. Egyébként egy országos jelenség az, hogy a közbiztonság kezd romlani. Sziget-Szent Miklóson ezt tetézi még az is, hogy a közterület felügyeletet tulajdonképpen kinyírta a jelenlegi képviselőtestület többsége. Viszont öröm számomra az, hogy ezt a gazdasági bizottsági ülésen és a többi bizottsági ülésen is, és itt a testületi ülésen is belátták a képviselők. Nyilván nem mondták ki, hogy rossz döntés volt nekik ez annak idején, de szerintem ők is érzik és tapasztalják akár a saját bőrükön, vagy ha megtekintik a social médiát, hogy bizony rosszabb a közbiztonság Sziget-Szent Miklóson is, ezen kellene javítani. Hogyan tudunk javítani, hogyha mondjuk a rendőrség nem az önkormányzat alá tart? Sajnos sokan azt hiszik, hogy a rendőrség is önkormányzati szerv, ugye az egy állami szerv. A rendőrségnél is most van egy nagy átalakulás, ugye a TEK is beolvad a rendőrségre, minisztériumi szinten is működik az a folyamat, ami az átalakulásról szól. Viszont egy dolgot tudni kell, és én már elindítottam egy ilyen folyamatot, és bízom benne, hogy a jövőben, amennyiben a tönkretett ország gazdasági helyzetét az új kormány rendezni tudja minél előbb, akkor talán lesz esélyünk arra, hogy nem csak a főváros lesz kötelezően ellátandó feladata a közterületfelügyelet, vagy nevezhetjük más néven városőrségként, hanem majd az agglomerációs településeken is, mint például Sziget-Szent Miklós, hiszen nálunk ez nem kötelezően ellátandó feladat, viszont a lakosságnak nagyon nagy igény van rá. Ez azt jelenti, hogy mi nem kapunk erre állami normatívát, nem tudunk annyi bért fizetni a közterületfelügyelőknek, mint mondjuk a főváros tud adni. A főváros a szakembereket ugye elcsábítja hozzánk, kevesebb pénzért ugye nagyon nehézkesen jönnek az emberek, pláne úgy, hogy a képviselőtestület többsége lecsökkentette ezt a létszámot. Na most az én előterjesztésem pont arról szólt, hogy ha már az idei évben nincs is rá fedezetünk, de számoljunk azzal és hozzunk egy határozatot arról, hogy a jövő éves költségvetési keretbe bele fogjuk azt tenni, hogy kibővítjük a közterületfelügyeletet, és még egyszer mondom, hogy ugyanazt jelenti a városrendészet, tehát teljesen mindegy, de a lényeg, hogy bővíteni kell a létszámot, több hatáskörrel kell rendelkezniük, és járniuk kell a településünket. És a különböző bizottságokon különböző javaslatok jöttek, viszont az még nem volt összefésülhető, több hiba volt egy-egy javaslatban. Ezért döntöttem úgy, mivel nem kergett bennünket a tatár, illetve volt olyan képviselői javaslat is, hogy ezzel kapcsolatban legyen egy olyan meeting, ahol kidolgozzuk, hogy mi legyen részletesen. Ezért úgy gondoltam, hogy összekötve a kellemest a hasznossal, figyelembe véve minden egyes észrevételt, ami ezzel kapcsolatban beérkezett, hogy nem kell most nekünk azonnal dönteni az egészről, hanem akkor legyen egy ilyen szakmai egyeztetés róla, dolgozzuk ki az anyagot. Az egyik verzió például több százmillió forintos plusz költséget jelentene a településünknek, de akkor 0-24 órában, hétfőtől vasárnapig működne a rendszer. De ugye van olyan, ami legalább olyan szintű, mint akkor volt Sziget-Szent Miklóson, amíg a képviselőtestület többsége ezt nem redukálta le, ezt a minőséget. Tehát én egy olyan arany középutat szeretnék, amit minden egyes képviselő jó szívvel el tud fogadni, és meg tud szavazni, nem beszélve arról, hogy ezt finanszírozni is tudjuk majd. Tehát későbbiekben vissza fog térni ez a téma, ez a napi rendi pont, és bízom benne, hogy sikerül egy olyan anyagot összeállítanunk közösen, hiszen ez nagyon fontos, hogy közösen állítsuk össze, hogy azt a képviselőtestület egyhangulag meg tudja szavazni, és ha egyhangulag megszavazta, akkor az éves költségvetési tervnél nem fogjuk vakarni a fejünket, hogy miért húzzák ki ezt, mint például a Kis-Dunapart rendbetételéhez szükséges pénzt, ami miatt most a lakosság kétkezi munkával húzza ki azokat a növényzeteket, amelyre egyébként engedélyt kaptunk az elmúlt két éves folyamatos tárgyalás egyeztetésnek köszönhetően.
1: Mozaik, mozaik. Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Varsóba tartó vonatot talált el egy drón az ukrán-lengyel határ közelében. Balettművészek követelnek változásokat az operaházban. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régióban. Tatárföldön 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Idehaza az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. 20 millió forintot fizetett vissza a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásból Radics Béla fideszes parlamenti képviselő Tradíciókért nevű alapítványa. Egy másik 15 milliós támogatást nem utaltak vissza. Az RTL a dokumentumok alapján arról számolt be, hogy amikor az alapítvány a 15 millióra pályázott az NKA-nál, a pályázati lapon üresen hagyta azt a részt, ahol fel kellett tüntetni, mire kérik a támogatást. Az NKA támogatások ügyében korábban a kormány és a NAV is vizsgálatot indított. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház Balett Társulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben.
5: Időjárás.
6: Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky 1 Rádió, FM 107.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Az ügynökakták feltárásáról is dönt holnap az országgyűlés. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Hozzátették, a térségben védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni, ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szálltak meg. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban. Idehaza jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és az Alai Puszta-Szentlászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház Balett Társulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával holnap országos körútra indulnak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt.
4: Időjárás.
5: Változóan felhős az idő. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-éig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megszaporodnak jelzések a családsegítő központ felé. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, a tanév kezdetével egyre több jelzés érkezik a Sziget-Szent Miklósi családsegítő központ felé, és idén is erre számítanak. Azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai, vagyis hogy kik szólhatnak a családsegítő munkatársaknak, a gyermekek biztonságára vonatkozó észrevételeikkel azt a szociális és gyermekvédelmi törvényben határozzák meg. Ilyen személyek lehetnek például az oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a rendőrség, akár az ügyészség, de akár egy állampolgár is. Kerekes László már lassan 20 éve vezeti a Sziget-Szent Miklósi családsegítő központot. A szakember rádiónknak elmondta, van rálátása más családsegítő központok működésére is az országban, így ennek fényében kimeri jelenteni, a Sziget-Szent Miklósi példaértékűen működik.
6: Én dolgozom a Magyarország Iskolai és Óvodai Szociális Munkások Közhasznú Egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvodai szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív. 2-3 diplomás emberek végzik ezt a munkát. Én 2008-ban ide jöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselő testület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. Nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Sziget-Szent Miklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát.
5: Két napon is áramszünet lesz Dunavarsányban. Szeptember 15-én és 16-án várhatóan reggel 8-tól délután 4-ig lehet majd a szolgáltatás kimaradására számítani. Az önkormányzat hivatalos felületein megosztott tájékoztató szerint az áramellátás hálózati karbantartás miatt fog szünetelni. A városvezetés emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramszünet nem a teljes települést fogja érinteni, hanem a Csorba Dezső utca, a Gömöri Ferenc utca, a Malmos József utca, a Százados Istvánné utca, a Töbösvári Sándor utca, valamint a Tanító kutya bizonyos részeit. A karbantartási munkálatok ideje alatt a szakemberek a lakosság türelmét és megértését kérik. További információk a www.dunavarsany.hu és a www.eon.hu oldalakon érhetők el. Fiatal tehetségeket keres a Magyar Táncművészeti Egyetem. Az intézet Dunaharasztin található vidéki tehetségcentrumába szeptember 12-én szombat délelőtt 11 órától lehet felvételezni a József Attila művelődési házban. Dr. Szit Melinda rádiónknak elmondta, hogy a kisebbeket a klasszikus balett előkészítőre, a nagyobbakat pedig a modern tánc előkészítőre várják. Az MTE egyetemi docense hozzátette, a jelentkezőket még a meghallgatás napján kiértékeli a zsűri.
7: Első osztálytól negyedik osztályig várjuk elsősorban a klasszikus balett szakra jelentkezőket, illetve van egy modern előkészítő csoportunk, ott pedig 11 éves kortól 14 éves korig. Azért van ez a két külön korosztály, mert a klasszikus balett szakra a Táncművészeti Egyetemre negyedik osztályos korban, illetve még az ötödik osztály is bőven belefér, lehet jelentkezni.
4: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Szigetszent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Szigetszent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Szigetszent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen meghatározó történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszent hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Nincs magyar sérültje a horvátországi tűznek. Késnek a vonatok Győr és Hegyeshalom között. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon, orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Találat érte a Kijev és Varsó között közlekedő személyszállító vonat mozdonyát is, amikor a szerelvény 2 kilométerre volt a lengyel határtól. A vonatot megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Közben az orosz légvédelem csaknem 400 ukrán drónt lőtt le 15 régióban. Tatárföldön 2 meghaltak, 12 megsérültek az ukrán támadásban. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal holnap Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Közben Donald Trump amerikai elnök tegnap Dublinban úgy fogalmazott, elkerülhetetlennek tartja és szeretné is Írország újbóli egyesülését. Idehaza jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Az elsősegélynyújtás, ezen belül az újraélesztés tömeges elsajátítását népszerűsítik kardiológusok, mentők és más egészségügyi szakemberek ma a Szívünk Napja programon. A szakemberek felhívták a figyelmet a Szív City applikációra, amely több mint 2000 defibrillátor elérési helyét mutatja. Baleset és műszaki hiba miatt jelentős késésekre kell számítani a Győr és Hegyeshalom közötti vasútvonalon. Győr és Öttevény között meghibásodott egy nemzetközi járat szerelvénye, a másik vágányon pedig autóval ütközött egy tehervonat egy átjáróban. A két állomás között mindkét irányban szünetel a vasúti közlekedés, az utasokat pótlóbuszokkal szállítják.
4: Időjárás.
5: Holnap az ország nagy részén borult lesz az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok várható.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén. Kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A Sas Klub sorsáról tájékoztatta a lakosságot Taksony polgármestere. Zsolnai Pál a létesítmény bérlésével és fenntartásával kapcsolatban osztott meg közleményt hivatalos közösségi oldalán. A település első embere arról számolt be, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben egyelőre nem alakítják a fiatalok közösségi terévé a Sas Klubot. A döntés oka többek között az, hogy a nagyközség 2026-os költségvetése jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő személyzetet és körülményeket biztosítson. Az önkormányzat így a klub kihasználtsága érdekében ideiglenesen bérbe adja azt családi és egyéb rendezvények céljára. Amennyiben adottá válnak a feltételek, megvalósul az eredeti koncepció. Életmentő tettéért tüntették ki a Dunaharaszti rendőrőrs egyik munkatársát. Taksony polgármestere személyesen mondott köszönetet a férfinak. Nagy Sándor Tamás nemrég vehette át elismerő oklevelét. A rendőr törzszászlós egy Taksonyban történt vészhelyzet során nyújtott segítséget. Munkáért és helytállásáért Zsolnai Pál polgármesteri dicséretben részesítette. A rendezvényen Molnár Szilvia alezredes és kapitányság vezető is részt vett. A tudatos mozgást hirdeti a Muse Mozgás Stúdió. A reformer és a talaj pilates mellett női jóga, hangtál, meditáció és barré edzés várja a Dunavarsányi Fitness Központba látogatókat. Udvarev Tóth Rit rádiónknak elmondta, az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégek megtanulják megerősíteni a testüket. A stúdió alapítója emellett arról számolt be, hogy a jövőben szeretné gyógytornával és gyermekbalettel bővíteni a kínálatot.
5: Az egyik terem az a talaj pilates óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú talajpilátest a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettikletésű erősítő edzés, de van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtánmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni.
4: Éremeső a világkupán, egy arany, egy ezüst és három bronzérem lett a végső mérlege a Szigetszent Miklósi Kickbox Sport Egyesületnek az augusztus végi világkupán. A budapesti rendezésű versenyen a 17 éves Dér Laura K1 56 kg-os kategóriában úgy lett aranyérmes, hogy az első menet végén megsérült az orra, ráadásul a pontozóknál is az ellenfél állt kereste. Az egyesület a közösségi oldalán azt írja, Laura fegyelmezett taktikával hatalmas küzdelemben fordított és magához ragadta a győzelmet. Dér Laura így életében először állhatott világkupán a dobogó labdarúgó legfelső fokára. Az aranyérmes rádiónknak elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is sokat készült a mérkőzésre.
6: Készültem mentálisan a mentál tréneremmel, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lánnyal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyert csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt, családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvashattok. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: közönség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bombaakciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tondach kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Lucky 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Lucky 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Lucky 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Az ügynökakták feltárásáról is dönt jövő héten az országgyűlés. Megalakult a koszovói kormány. Marad a változékony idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a kétharmadát töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brač szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egy 40 fős magyar csoportot kimenekítettek Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. Megszavazta Albin Kurti negyedik kormányát a koszovói parlament. A szavazás után a miniszterek letették az esküt, ezzel hivatalba lépett az új kormány. Albin Kurti miniszterelnök programbeszédében egyebek mellett azt ígérte, növelik a védelmi kiadásokat, fejlesztik a hadiipart, emelik a közszférában dolgozók átlagbérét, megduplázzák a gyermekek után járó támogatásokat, és megkezdik a koszovói digitális valuta kialakítását. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal holnap Cardiffban a skót, az északír és a walesi miniszterelnök. A politikusok a tervek szerint memorandumot írnak alá a walesi fővárosban, amelyben azt követelik a brit kabinettől, hogy tegye lehetővé a referendumok kiírását. Közben Donald Trump amerikai elnök tegnap Dublinban úgy fogalmazott, elkerülhetetlennek tartja és szeretné is Írország újbóli egyesülését. Megérkezett Dakarba az ifjúsági olimpiai játékok lángja. A fáklyával holnap országos körútra indulnak, majd a világesemény hivatalos megnyitójára térnek vissza a fővárosba. Az afrikai országban október 31-e és november 13-a között 2700 versenyző mérkőzik meg egymással 35 sportágban. A nemzetközi megmérettetésen 14 és 18 év közötti sportolók vesznek részt.
4: Időjárás.
5: Holnap az ország nagy részén borult lesz az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Éjszaka 11-17, napközben 19-25 fok várható.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
4: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
2: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
1: Szaladok is, főnök úr.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
4: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Jelentős nehézségeket okoz a reggeli forgalom Halásztelken. Az M0-ás autóút irányába rendszeresen torlódás alakul ki a városban. A helyzet javítása érdekében Nagy Barnabás levélben fordult a Magyar Közúton Provid ZRT vezetőségéhez. A polgármester arra kérte a szervezetet, hogy vizsgálja felül a jelzőlámpák programját, mivel az nagyban befolyásolja a közlekedést a reggeli órákban. A település első embere ezen kívül felvetette, hogy szükség lenne olyan beállításokra, amelyek gyorsabbá tehetik a Halásztelekről való kijutást. A probléma orvoslásáig az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri. Soroksáron is lehet csatlakozni a Központi Statisztikai Hivatal lakossági adatgyűjtéséhez. A Miből élünk elnevezésű felmérés egy az Európai Központi Bank által koordinált kutatás részeként valósul meg szeptember 1-e és december 14-e között. Az adatfelvétel célja a háztartások pénzügyeinek és fogyasztásának vizsgálata. A kérdőív online kitöltésére szeptember 30-áig van lehetőség, ezt követően a résztvevőket a hivatal munkatársai személyesen vagy telefonon keresik fel. A válaszok kiértékelése során a KSH az adatokat bizalmasan kezeli. Részletes tájékoztatás Soroksár önkormányzatának Facebook és weboldalán olvasható. Szeptember 15-ig lehet befizetni a 2026 második félévi helyi adókat. Az esedékes határidőre emlékeztette a lakosságot Taksony önkormányzata. Amíg márciusban kiküldött értesítőkhöz csatolták az erre az időszakra vonatkozó csekkeket, ezeket továbbra is lehet elektronikus úton rendezni. Az önkormányzat által közzétett tájékoztatóban szerepel azon bankszámlaszámok teljes listája, amelyekre várják az utalásokat. Az elveszett csekkek pótlására a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben van lehetőség. Érdeklődni, illetve panaszt tenni a Taksonyi Adóhatóság hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. Idén ősszel ismét több időpontban lesz tüdőszűrés Halásztelken. A Református Pulmonológiai Centrum ezúttal szeptember 16-a és 24-e között várja jelentkezőket a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A mobilállomáson 16-án, 21-én és 23-án déltől este 6 óráig végzik a felméréseket. A fennmaradó napokon, tehát 17-én, 18-án, 22-én és 24-én reggel 8-tól délután 2-ig fogadják a pácienseket. A vizsgálatra kizárólag nagykorúak regisztrálhatnak, kisebb összeg fejében, 40 éves kortól pedig ingyenesen. A tüdőszűrés feltétele továbbá, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, illetve lakcím és tajkártya. Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Idén is volt lehetőség pályázni a Virágos Sziget Szent Miklós nevű versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított pályázat, amelyhez sajátos formában Sziget-Szent Miklós is csatlakozott. Célja, hogy a magyarországi lakosok bemutathassák, milyen növényekkel díszítik erkélyeiket és kertjeiket. Sziget-Szent Miklóson a legszebb előkert és a legszebb balkon címért folyik a verseny. A döntőbe jutott 5 kertre bárki szavazhat. A fotókat megtalálja mindenki Sziget-Szent Miklós város hivatalos Facebook oldalán. Az, hogy kinyeri a pályázatot, attól függ, melyik kép kapja a legtöbb lájkot. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Folytatódik a Sziget-Szent Miklósi helytörténeti gyűjtemény előadás sorozata, a Sorsfordító napok. Szeptember 16-án Terror New Yorkban címmel dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense tart előadást a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 25 éve, 2001. december 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, amit több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika és hogy hat a mai világunkra? Erről tart előadást dr. Kaiser Ferenc, melynek zárásaként Balogh Éva, a múzeum egyik Sziget-Szent Miklósi pártolója meséli el személyes élményeit, azon azon a napon, ugyanis New York utcáit járta, és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Mikor jöttök haza című apás fiús, sírós, nevetős, egyfelvonásos színdarabot láthat a közönség szeptember 15-én Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A darab egy kertészeti vállalkozást vezető apa és fia kapcsolatát mutatja be 30 év távlatában. 5 évente más élethelyzetben ismerjük meg egymáshoz való viszonyulásukat. Az előadás során egy 15 éves fiúból 3 gyermekes édesapa érik, az édesapából pedig egy önmagával viaskodó, meg nyugvást és megbocsátást kereső édesapa. A darab a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire reflektálva mutat tükröt a nézőknek. További információkért látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk Önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja Önt rendelőnkben.
4: Az Önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
8: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
9: Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Megszaporodtak a jelzések a családsegítő központ felé. Sziget-Szent Miklósi éremesül a kickbox világkupán. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
8: Sziget Krónika. Krónika.
9: Megszaporodnak a jelzések a családsegítő központ felé. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, a tanév kezdetével egyre több jelzés érkezik a Sziget-Szent Miklósi családsegítő központ felé, és idén is erre számítanak. Azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai, vagyis hogy kik szólhatnak a családsegítő munkatársaknak, a gyermekek biztonságára vonatkozó észrevételeikkel azt a szociális és gyermekvédelmi törvényben határozzák meg. Ilyen személyek lehetnek például az oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a rendőrség, akár az ügyészség, de akár egy állampolgár is. Kerekes László már lassan 20 éve vezeti a Sziget-Szent Miklósi családsegítő központot. A szakember rádiónknak elmondta, van rálátása más családsegítő központok működésére is az országban, így ennek fényében kimeri jelenteni, a Sziget-Szent Miklósi példaértékűen működik.
10: Én dolgozom a Magyarország iskolai és óvodai szociális munkások közhasznú egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvoda is szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív. 2-3 diplomás emberek végzik ezt a munkát. Én 2008-ban ide jöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselőtestület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. Nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Sziget-Szent Miklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát.
9: A családsegítő központ felé beérkező jelzéseket minden esetben komolyan kell venni és ki kell vizsgálni, még akkor is, ha utólag kiderül, hogy nincs veszélyben a gyermek. A segítségre szoruló gyerekekkel háromféle módon tudnak a családsegítő központ munkatársai kapcsolatba kerülni. Erről Belák Filoména, a Sziget-Szent Miklósi óvodák és iskolák szociális segítőinek szakmai vezetője tájékoztatta rádiónkat.
11: Egyik az, amikor a pedagógus jelez, vagy ki kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskoláskorú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van. És így iskola kezdéskor, meg óvoda kezdéskor az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek el bennünket.
9: Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Idén is volt lehetőség pályázni a Virágos Sziget Szent Miklós nevű versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított pályázat, amelyhez sajátos formában Sziget Szent Miklós is csatlakozott, célja, hogy a magyarországi lakosok bemutathassák, milyen növényekkel díszítik erkélyeiket és kertjeiket. Sziget Szent Miklóson a legszebb előkert és a legszebb balkon címért folyik a verseny. A döntőbe jutott 5 kertre bárki szavazhat. A fotókat megtalálja mindenki Sziget Szent Miklós város hivatalos Facebook oldalán. Az, hogy kinyeri a pályázatot, attól függ, melyik kép kapja a legtöbb lájkot. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet.
8: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
9: Folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését az Élethajó értékőrző háló. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres, akik ötleteikkel hosszú távon hozzájárulnak a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét mellett a szervezés, a kommunikáció és a kapcsolattartás jelenti számukra a legnagyobb segítséget. Az Élethajó igyekszik továbbá minél több támogatót, helyi vállalkozást és civil szervezetet bevonni a közös munkába. Jelentkezni Meggyesi Melinda elnöknél, illetve az egyesület hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További részletek az Élethajó értékőrző háló közösségi felületein olvashatók. 30 év egy különleges épület és egy közösség, amely a mai napig élettel tölti meg a tereket. Szentmisével és nagyszabású multidéző rendezvénnyel ünnepelték augusztus 21-én a Százhalombattai Szent István templom felszentelésének jubileumát. A Makovec Imre által tervezett épület nem csak a katolikus hívők lelki otthona, hanem különleges természetes motívumaival a város egyik legismertebb jelképe is. A történet azonban jóval korábban 1991-ben kezdődött, amikor egy lakossági fórumon először vetődött fel egy főtéri misei gondolata. Dr. Nagy Pataki Gyula felkarolta a kezdeményezést és megalapította a Dominus Vobiscum alapítványt. Az összefogás erejét mutatja, hogy az akkori 300 millió forintos beruházás mögé több száz támogató sorakozott fel hazánkból és külföldről egyaránt. Az önkormányzat az építési telek mellett több mint 70 millió forinttal segítette a munkát. Az építkezés lenyűgöző sebességgel haladt. 1995 tavaszán rakták le az alapkövet. Egy évvel később, a honfoglalás 1100. évfordulóján pedig már fel is szentelték a templomot. Makovec Imre alkotása gazdag szimbolikával bír. Az épület három dombja az ősi helyi településeket idézi. A kupola nyílásán beáramló napfény pedig hatalmas napóraként funkcionálva eredetei tisztássá varázsolja a belső teret. A templom kapuja fölött széttáruló angyalszárnyak magát a közösséget oltalmazzák. Ahogy dr. Deme Tamás egyetemi docens az ünnepi előadásában fogalmazott, az építész számára az angyalok nem távoli figurák, hanem az embert kísérő szellemi valóság részei voltak. A cél az volt, hogy aki ide belép, a külső világ zajából egy olyan térbe érkezzen, ahol a föld és az ég összeér. Az évfordulós eseményen Arany Ferenc plébános celebrált szentmisét, majd a Dobos Ágnes háziasszony köszöntötte a megjelenteket, köztük a városvezetést, a helyi egyházak képviselőit és az alapítók leszármazottait. Németh István, a képviselőtestület korábbi elnöke, aki több mint 50 éve szolgálja az egyházközséget, személyes hangvételű beszédében idézte fel az építkezés folyamatát, valamint a 2018-as nagy rekonstrukciót, amikor állami finanszírozással megújult a templom teljes tetőszerkezete és fűtési rendszere. A megemlékezést gazdag kulturális blokk tette teljessé, a résztvevők dokumentumfilmeken és fotókon keresztül tekinthették át az elmúlt 30 év pillanatait. A dr. Cseháki Zolda vezette Canticum Novum vegyes kar zenei tisztelgése tovább emelte az alkalom fényét. Az ünnepség végül meghitt szeretett vendégséggel és az alapító tagok, köztük Magyar János és felesége, valamint az alapítvány elnök dédunokája kedves Patrik köszöntésével zárult, bizonyítva, hogy a templom falai között ma is ugyanaz a közösségi erő dobog, mint az alapkő letételekor.
8: Sziget Krónika. Sporthíreink.
9: Éremeső a világkupán, egy arany, egy ezüst és 3 bronzérem lett a végső mérlege a Sziget-Szent Miklósi Kickbox Sport Egyesületnek az augusztus végi világkupán. A budapesti rendezésű versenyen a 17 éves Dér Laura K1 56 kg-os kategóriában úgy lett aranyérmes, hogy az első menet végén megsérült az orra, ráadásul a pontozóknál is az ellenfél állt megnyerésre. Az egyesület a közösségi oldalán azt írja, Laura fegyelmezett taktikával hatalmas küzdelemben fordított és magához ragadta a győzelmet. Dér Laura így életében először állhatott világkupán a dobogó legfelső fokára. Az aranyérmes stádiumnak elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is sokat készült a mérkőzésre.
12: Készültem mentálisan a mentál trénerrel, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lánnyal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
9: Az aranyérmes Dér Laura mellett Kolozsvári Kinga ezüstérmet hozott haza, Török Ricsi K1 75 kilóban ezüstérmes lett, Kurál Lele Háticsek két világkupa bronzéremmel gazdagodott, Ukrajinec Nika pedig egy 5. és egy 9. helyen végzett a versenyen. A Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesület versenyzői legközelebb szeptember 18-án mérettetik meg magukat a Jezolóban rendezendő világbajnokságon.
8: Időjárás.
9: Hétfőn nyugat felől szakadozott felhőzet érkezhet, általában több órára kisüthet a nap, kevés helyen előfordulhat zápor. Az északi szelet élénk széllökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 21 és 27 fok között valószínű.
8: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
13: Yeah, Rasta, mit nézz?

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a Sziget-Szent Miklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: 107.
1: Lakihegy Rádió.
2: Tudom, babám, foglalt a szívem, de túlságosan szépen kéred. Tudod, babám, nem kell ígéret, elég, ha szeret.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Megszaporodtak a jelzések a Családsegítő Központ felé. Szigetszentmiklósi éremesű a Kickbox világkupán. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Megszaporodnak a jelzések a Családsegítő Központ felé. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, a tanév kezdetével egyre több jelzés érkezik a Szigetszentmiklósi Családsegítő Központ felé, és idén is erre számítanak. Azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai, vagyis hogy kik szólhatnak a családsegítő munkatársaknak, a gyermekek biztonságára vonatkozó észrevételeikkel azt a szociális és gyermekvédelmi törvényben határozzák meg. Ilyen személyek lehetnek például az oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a rendőrség, akár az ügyészség, de akár egy állampolgár is. Kerekes László már lassan 20 éve vezeti a Szigetszentmiklósi Családsegítő Központot. A szakember rádiónknak elmondta, van rálátása más családsegítő központok működésére is az országban, így ennek fényében kimeri jelenteni, a Szigetszentmiklósi példaértékűen működik.
5: Én dolgozom a Magyarország iskolai sovodai Szociális Munkások Közhasznú Egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvoda is szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív. Két-három diplomás emberek végzik ezt a munkát. Én 2008-ban ide jöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselőtestület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. Nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Szigetszentmiklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát.
4: A Családsegítő Központ felé beérkező jelzéseket minden esetben komolyan kell venni és ki kell vizsgálni, még akkor is, ha utólag kiderül, hogy nincs veszélyben a gyermek. A segítségre szoruló gyerekekkel háromféle módon tudnak a Családsegítő Központ munkatársai kapcsolatba kerülni. Erről Belák Filoména, a Szigetszentmiklósi óvodák és iskolák szociális segítőinek szakmai vezetője tájékoztatta rádiónkat.
6: Egyik az, amikor a pedagógus jelez, vagy kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskolás korú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van. És így iskola kezdéskor, meg óvoda kezdéskor az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek át bennünk.
4: Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Idén is volt lehetőség pályázni a Virágos Szigetszentmiklós nevű versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított pályázat, amelyhez sajátos formában Szigetszentmiklós is csatlakozott, célja, hogy a magyarországi lakosok bemutathassák, milyen növényekkel díszítik erkélyeiket és kertjeiket. Szigetszentmiklóson a legszebb előkert és a legszebb balkon címért folyik a verseny. A döntőbe jutott 5 kertre bárki szavazhat. A fotókat megtalálja mindenki Szigetszentmiklósváros hivatalos Facebook oldalán. Az, hogy kinyeri a pályázatot, attól függ, melyik kép kapja a legtöbb lájkot. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését az Élethajó értékőrző háló. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres, akik ötleteikkel hosszú távon hozzájárulnak a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét mellett a szervezés, a kommunikáció és a kapcsolattartás jelenti számukra a legnagyobb segítséget. Az Élethajó igyekszik továbbá minél több támogatót, helyi vállalkozást és civil szervezetet bevonni a közös munkába. Jelentkezni Meggyesi Melinda elnöknél, illetve az egyesület hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További részletek az Élethajó értékőrző háló közösségi felületein olvashatók. 30 év egy különleges épület és egy közösség, amely a mai napig élettel tölti meg a tereket. Szentmisével és nagyszabású multidéző rendezvénnyel ünnepelték augusztus 21-én a Százhalombattai Szent István templom felszentelésének jubileumát. A Makovec Imre által tervezett épület nem csak a katolikus hívők lelki otthona, hanem különleges természetes motívumaival a város egyik legismertebb jelképe is. A történet azonban jóval korábban, 1991-ben kezdődött, amikor egy lakossági fórumon először vetődött fel egy főtéri misei gondolata. Dr. Nagy Pataki Gyula felkarolta a kezdeményezést és megalapította a Dominus Vobiscum alapítványt. Az összefogás erejét mutatja, hogy az akkori 300 millió forintos beruházás mögé több száz támogató sorakozott fel hazánkból és külföldről egyaránt. Az önkormányzat az építési telek mellett több mint 70 millió forinttal segítette a munkát. Az építkezés lenyűgöző sebességgel haladt. 1995 tavaszán rakták le az alapkövet, egy évvel később a honfoglalás 1100. évfordulóján pedig már fel is szentelték a templomot. Makovec Imre alkotása gazdag szimbolikával bír. Az épület három dombja az ősi helyi településeket idézi, a kupola nyílásán beáramló napfény pedig hatalmas napóraként funkcionálva eredetei tisztássá varázsolja a belső teret. A templom kapuja fölött széttáruló angyalszárnyak magát a közösséget oltalmazzák. Ahogy dr. Deme Tamás egyetemi docens az ünnepi előadásában fogalmazott, az építész számára az angyalok nem távoli figurák, hanem az embert kísérő szellemi valóság részei voltak. A cél az volt, hogy aki ide belép, a külső világ zajából egy olyan térbe érkezzen, ahol a föld és az ég összeér. Az évfordulós eseményen Arany Ferenc plébános celebrált szentmisét, majd a Dobos Ágnes háziasszony köszöntötte a megjelenteket, köztük a városvezetést, a helyi egyházak képviselőit és az alapítók leszármazottait. Németh István, a képviselőtestület korábbi elnöke, aki több mint 50 éve szolgálja az egyházközséget, személyes hangvételű beszédében idézte fel az építkezés folyamatát, valamint a 2018-as nagy rekonstrukciót, amikor állami finanszírozással megújult a templom teljes tetőszerkezete és fűtési rendszere. A megemlékezést gazdag kulturális blokk tette teljessé, a résztvevők dokumentumfilmeken és fotókon keresztül tekinthették át az elmúlt 30 év pillanatait. A dr. Cseháki Zolda vezette Canticum Novum vegyes kar zenei tisztelgése tovább emelte az alkalom fényét. Az ünnepség végül meghitt szeretett vendégséggel és az alapító tagok, köztük Magyar János és felesége, valamint az alapítvány elnök dédunokája kedves Patrik köszöntésével zárult, bizonyítva, hogy a templom falai között ma is ugyanaz a közösségi erő dobog, mint az alapkő letételekor.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Éremeső a világkupán, egy arany, egy ezüst és három bronzérem lett a végső mérlege a Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesületnek az augusztus végi világkupán. A budapesti rendezésű versenyen a 17 éves Dér Laura K1 56 kg-os kategóriában úgy lett aranyérmes, hogy az első menet végén megsérült az orra, ráadásul a pontozóknál is az ellenfél állt kereste. Az egyesület a közösségi oldalán azt írja, Laura fegyelmezett taktikával hatalmas küzdelemben fordított és magához ragadta a győzelmet. Dér Laura így életében először állhatott világkupán a dobogó legfelső fokára. Az aranyérmes stádiumnak elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is sokat készült a mérkőzésre.
7: Készültem mentálisan a mentál trénerem, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lányjal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
4: Az aranyérmes Dér Laura mellett Kolozsvári Kinga ezüstérmet hozott haza, Török Ricsi K1 75 kilóban ezüstérmes lett, Kurál Lele Háticsek két világkupa bronzéremmel gazdagodott, Ukrajinec Nika pedig egy 5. és egy 9. helyen végzett a versenyen. A Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesület versenyzői legközelebb szeptember 18-án mérettetik meg magukat a Jelzolóban rendezendő világbajnokságon.
3: Időjárás.
4: Hétfőn nyugat felől szakadozott felhőzet érkezhet, általában több órára kisüthet a nap, kevés helyen előfordulhat zápor. Az északi szelet élénk széllökések kísérhetik, a hőmérséklet délután 21 és 27 fok között valószínű.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Itt élünk.
0: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
3: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezetet. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
8: Szeretettel köszöntelek benneteket, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. A mai műsort picit messziről indítom, de meg fogjátok érteni, hogy miért. Tudjátok, mit jelent pontosan a múzsa szó? A görög mitológiában az ihlet, a művészetek és a tudományok istennőit hívták így. Olyan valakit, vagy valamit, ami alkotásra inspirál. De vajon lehet egy mozgástúdió is a múzsánk, vagy mi az övé? A dunavarsányi Muse mozgástúdió alapítója, Udvarev Tóth Réta szerint abszolút. Sőt, ők pontosan ehhez adnak ihletet, hogy a mozgás által megtanuljunk tudatosan befelé figyelni, és persze fejlődni. Ritát egy komoly gerincműtéttől mentette meg a mozgás, ami után egy egészen különleges, új kapcsolatot alakított ki a saját testével. Ezt a csodát és a mozgás örömét szeretném most átadni, méghozzá egy olyan támogató közösségben, ahol végre elfelejthetjük a klasszikus kifogást, vagyis, ha nem jön a barátnőm, hát én sem megyek. Következzen egy inspiráló beszélgetés egy helyről, ahol egy óra tényleg csak rólunk, és csak is értünk szól.

0: együtt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Dunaversenyben járunk a Muse mozgás stúdióban, és amikor az ember belép egy ilyen stúdióban, az első benyomása általában az, hogy itt nagyon tudatosan van kialakítva minden. De mielőtt arról beszélnénk, hogy milyen órák vannak, engem inkább az érdekelne, hogy honnan jött maga az ötlet. Mi volt az a pont, amikor megszületett a gondolat, hogy ezt a stúdiót létrehoz? Udvarev Tóth Ritával beszélgetek. Rita, egy kicsit ismerjünk meg téged is közelebbről. Te hogy kerültél kapcsolatban a Reformer Pilates-szel, meg egyáltalán ezzel a mozgásformával?
3: Ahogy szokták mondani, minden egy személyes történettel kezdődik, és nekem is van egy személyes történetem ehhez, mégpedig egy 5 éve diagnosztizált kettős nyaki gerincsérv, amit azonnali műtétre ítéltek, és velem akkor az történt, hogy az utolsó utáni pillanatban találtam egy olyan gyógytornász doktornőt, aki azt mondta, hogy tegyünk egy próbát a konzervatív terápiával, még mindig csak nyerhetünk rajta, mert hogyha mégis kell a műtét, akkor megerősítjük a testemet, és sokkal könnyebben fogok regenerálódni. És hát ez 5 éve volt, és azóta a tudatos mozgás lett az, ami egy ilyen fő vonala lett az életem egyik részének. Először gyógytornával, aztán folytattam talajpilátesszel, és utána már amikor kellően megerősödtem, akkor szerettem bele a Reformer Pilatesbe, illetve ebbe az egész mozgásvilágba, ami nem csak a mozgásról szól számomra, hanem egy olyan befelé menésről, egy olyan tudatosságról, testtudatról, ami nagyon segít az embernek a mindennapokban.
2: Én azt gondolom, hogy sok emberbe felmerül a kérdés, ahogy már most elkezdted a történetedet mesélni, hogy és segítette ez a fajta mozgásforma, megúsztad-e a műtétet?
3: Abszolút segített, megúsztam, és nagyon érdekes, hogy az orvos, a gerincorvos, aki ugye szokták mondani, hogy a sebész mindig vágni akar, azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy mit csinálok, de ezt folytassam tovább is. Úgyhogy egyre ritkábbak most már a konzultációk, évente nyilván el kell mennem egy MR vizsgálatra, meg egy ilyen neurofiziológiai vizsgálatra, de ameddig ezek nem változnak, addig nyugodtan folytathatom ezt, úgyhogy megúsztam.
2: Ez fantasztikus, és remélem, hogy ezt a hallgatóink is hallják, hogy mozgással, tudatos mozgással lehet ellene tenni, és akár a kést is meg lehet úszni, és mindenféle utána következő rehabilitációt, és hát egy megváltozott életmódot, mert aki szerintem egy gerincműtéten átesett, egy sérvműtéten, az pontosan jól tudja, hogy ez mivel jár. Tudatos mozgás. Ti erre törekszetek itt a Muse-ban?
3: Abszolút. Arra figyelünk, hogy a vendégek először is megtanulják jól használni a testüket. Legyen egy olyan fajta testtudatuk, amivel szép lassan meg tudják erősíteni a vázizomzatukat, ami nyilván nagyon fontos a fiataloknak is, de egy picit idősebb korosztálynál pedig azért rendkívül fontos, mert egy tünetmentes, mozgásszervi tünetmentes idősebb kort lehet elérni azzal, hogyha a testünkben jól érezzük magunkat, és egészségesek vagyunk, és egészséges a vázizmunk.
2: Magáról itt a helyről, és annak a kialakításáról szerintem mesélj még a hallgatóinknak egy kicsit a színvilágról, illetve hát itt növényektől megkezdve tényleg minden egy ilyen nagyon szellős, nagyon kényelmes helyről beszélünk, de majd egyébként videóban fogják is látni.
3: Hát tulajdonképpen sokszor van az ember életében, ahol a nehézségből előnyt lehet kovácsolni. Ugye ez a terem az apukámé volt, és ki volt adva. Mindig is valamilyen fajta mozgásformát űztek itt ebben, és amikor én így úgy gondoltam, hogy tök jó lenne csinálni itt egy ilyen mozgásstúdiót, akkor hát azért nyilván voltak kötöttségek, amiket az ember nem veri le a követ, nem szedi le a plafont, stb. És szóba se jöhetett nyilván a púder színű stúdió, és mivel én magam is szeretem a színeket, és egy ilyen típusú személyiség vagyok, hát akkor gondoltuk, hogy akkor vágjunk oda, és akkor legyenek erősebbek a színek, de mindenképpen nagyon a harmóniára törekedtünk, hogy otthonos legyen, hogy a hölgyek és urak is, mert néhányan ők is járnak, jól érezzék itt magukat. Tehát nagyon-nagyon fontos volt a tér kialakításánál az, hogy otthonos legyen, harmóniában legyen, és legyen tágas, hogy így tényleg meglegyen mindenkinek a tere.
2: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést.

0: itt élünk.
1: Ne csak lak, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Udvarev Tóth Ritával beszélgetek a Dunavarsányi Muse Mozgás stúdióban, és egy fontos kérdésről még nem beszéltünk. Arról már tudjuk, hogy te hogy keveredtél ehhez a mozgásformához, hogy miért hoztad létre ezt a mozgás stúdiót, de a nevet hogyan választottátok ki, hiszen már annak is üzenete van legalábbis szerintem.
3: Hát abszolút. Én marketing szakemberként nem onnan indultam ki, hogy csinálunk egy mozgásstúdiót, hanem én egy koncepcióból indultam ki, hogy mi az, ami az én erősségem is, mi az, amit én tudok adni az embereknek, és ehhez kerestem a nevet tulajdonképpen, és amikor a Muse-ra vagy múzsára magyarul rátaláltam, akkor azt így azonnal éreztem, hogy ez egy teli találat. Hogy ihletet tudunk adni embereknek, inspirálni tudunk embereket arra, hogy jöjjön el, próbálja meg, tegye az élete részévé a mozgást, ő is tapasztalja meg azt, hogy ennek milyen lélektani előnyei is vannak, nem csak a testét erősíti vagy építi, hanem az egy óra, az róla szól igazándiból, és azt gondoltam, hogy a múzsa az egy tökéletes jó név rá. Még nem mindenki tudja kimondani helyesen, de nem baj, mert majd szép lassan mindenki megtanulja ezt is.
2: Neked ki a múzsád, ha már itt tartunk?
3: Hát szerintem az életemben rengeteg múzsa van. Pont amikor a megnyitót tartottunk, akkor gondoltam végig, hogy azok az emberek, akik az én életemben vannak, mindenki valami más szempontból inspirál engem. És nekem fontosak is ezek az inspiráló emberek, a barátaim, a családom. Elég népes, nagy a családom, hatalmas, összetartó balkáni família, és mindannyian segítjük egymást valahol, és hát a nagy álmodozó az az apukám volt világéletemben, azt szerintem tőle örököltem, hogy mindig nagyobbat álmodjak, mint az átlag, de rengeteg olyan barátom is van, aki szintén egy ilyen inspiráló közeget hoz létre mindig, és hát a közvetlen szűk családom is. Mi a férjemmel nagyon összhangban tudunk működni, tehát én álmodozok, és ő mindenben segít, hogy megvalósítsuk ezt.
2: Igen, és egyébként erről mi már beszélgettünk előzetesen, hiszen a férjed fogadott egyébként minket itt a stúdióban első körben, és végigmentünk ugye a lenti helyiségekben is, hiszen itt nem csak maga a stúdió van, hanem hát mondhatom azt, és remélem, hogy jó kifejezés lesz rá, hogy egy ilyen igazán csajos, harmonikus közeget hoztál létre. Ha csak az ember bemegy az öltözőbe, már ott is ezt érzi, pont arról beszélgetünk, hogy az a kép, ami kint van a falon, hát már az is olyan inspiráló.
3: Hát igen, nagyon figyeltünk erre, és ebben nagyon nagy szerepe volt a kislányomnak, akivel együtt alakítottunk így ki tereket, és hát ugye a fiúk nyilván nem értették, hogy mihez kell még ide, még egy polc, még egy kép, hiszen ez csak egy öltöző, de azt mondtuk, hogy ez egy ilyen kicsit inkább ilyen budoáros jelleg, hogy a hölgyek itt el tudjanak készülni, hogyha mondjuk edzés után le tudjanak zuhanyozni, nyugodtan, szép, tiszta, igényes környezetben, rendbe tudják szedni magukat, hogy úgy tudjanak mondjuk reggeli edzés után elmenni dolgozni. Szerintem ezek az apró dolgok is meghatározzák azt, hogy egy helynek milyen a hangulata, meg hogy mennyire szeretnek ide járni a vendégek.
2: Abszolút, és pont az ilyen apró, finom kis dolgok, például, hogy bementem az öltözőbe, és az első, amit kiszúrtam, hogy de jó, de van készítve fésű, hajlak, micellás víz, és a többi, és a többi. Most lehet a férfiak mondják, hogy milyen víz, mindegy, a hölgyek tudni fogják szerintem, hogy miről beszélünk, de ezek az apró kis pici dolgok, amik igazán komfortossá és otthonossá is teszik, hogy az ember szívesen jön ide.
3: Igen, mi ezekre nagyon figyelünk, illetve arra is, hogy például élővirág van mindenhol, akár az öltözőben is, ami ugye nem szokásos, hogy olyan dolgok legyenek minden lépésben, ahogy jönnek a vendégek, mindig legyen valamire rácsodálkozni, vagy mindig legyen valami olyan, amitől kicsit úgy otthon érzi magát ebben a közegben.
4: Látszott a pulton egy szobrot, ami szintén hozzátartozik az ihletettséghez, a múzsához nálunk, amit a legjobb barátnőm Lukács Varjóva Krisztina készített, aki egy szobrász és keramikus művész, és itt lakik Délegyházán, és pontosan ez a fajta ihletettség ad nekem is ötleteket arra, hogy a környékben élő olyan művészek szobrait, műalkotásait, ékszereit, táskáit is kiállítsuk itt mindig a Muse-ban, ami a többi embernek is ihletet ad. És ez is a közösségépítés része szerintem, hogy az emberek, akik ide járnak, megismerik, hogy milyen művészek laknak itt körülöttük.
2: Ez is egy fontos és tudatos építés, és a lokálpatriotizmus része egyébként. A szoborról azért még annyit áruljunk el a hallgatóinknak, próbáld meg lefesteni, hogy néz.
4: Hú, hát Krista mindig arcokat formáz. hát illetve másokat is, de ez az arc egy nő, mindig női arc, és mindig van valami különleges ihlet. Ennek a hölgynek be van kötve a szeme, ami lehet, hogy azt is jelentheti, nyilván nem akarom belemagyarázni az ő szobrába, hogy csukd be a szemed és menj befelé egy kicsit, és akkor a nőiességedet éld meg. Úgyhogy talán azt gondolom, erre gondolhatott, amikor készítette, de például ő készíti a csészéinket, együtt készítettük a csészéinket, amit amikor jóga óra van, vagy éppen hangtálmeditáció, akkor abba szoktuk felszolgálni a mentateát a vendégeknek. Szóval ezek is nagyon fontosak számomra, hogy legyenek ezek a pici dolgok. Az egész ház kialakításában a két kezünk munkája van benne, a férjemmel és a családommal, tehát minden egyes részletre nagyon igyekszünk odafigyelni, és ez is a része annak.
2: Mindjárt jövünk vissza Ritával.

0: Itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Udvarev Tóth Ritával beszélgetünk Dunavarsányban, a Muse Mozgás stúdióban. Sok mindenről esett már szó, a tudatos tér kialakításról, a gondolatvilágról, ami mögötte van, az üzenetről, a múzsákról beszélgettünk már itt az előző megszólalásokban. Viszont arról még nem beszéltünk, hogy nagyon sok ilyen mozgás stúdió van, vagy pontosabban hasonló. Mit gondolsz, hogy a tiétek miben más, mint a többi reformer pilates stúdió?
3: Többek között abban is szerintem, hogy nem csak reformer pilatesre jöhetnek hozzánk, hanem van egy külön termünk, amit én úgy hívok, hogy ilyen moduláris terem, ahol talajpilates, hangtál meditáció, jóga óra van, tehát egy sokkal szélesebb a kínálat, mint egy reformer mozgás stúdióban. Nyilván itt a tér is adja ezt a lehetőséget, és erre nagyon figyeltünk is, hogy minél több dolgot meg tudjunk mutatni, mert lehet, hogy a reformer pilatestől mondjuk valaki elsőre fél, és azt gondolja, hogy az nem neki való, de ez ilyen gyakorlat egyébként a stúdió, vagy eljönnek először női jogára, kicsit így beleszagolnak a dolgokba, aztán talajpilateshez is kedvet kapnak, és akkor egyre jobban bátorodnak föl, és akkor rájönnek, hogy ez sem egy ördögtől való dolog, és ki lehet próbálni a reformert is. De az is nagyon fontos, hogy akinek az egészségi állapota nem teszi ezt lehetővé, vagy akkor mi kifejezetten javasoljuk, hogy ne a reformerrel kezdje. Sőt, volt olyan vendég, akit gyógytornászhoz küldtünk el először, hogy tanulja meg, hogy mi az a mozgás, ami neki való, az ő gerincének, az ő szervezetének, melyik az, amit bátran csinálhat, de először azt tanulja meg, és aztán utána szépen lassan, fokozatosan haladjon. Tehát szerintem ez a fajta gondosság is fontos ebben a stúdióban, hogy olyan edzőink vannak, akik képzettek, kísérjük a vendégeket, tehát itt nem az a lényeg, hogy mekkora teljesítményt ad le, hanem az, hogy saját magához képest, mindig csak magához képest kell egyenjobbnak lenni. És van olyan nap, amikor nem megy, és akkor azt hagyjuk. Azt a napot csináljuk, ahogy van, és legközelebb megint gyere el, és akkor már megpróbálod. Szóval nincs egyfajta, olyan fajta kényszer a vendégeken, hogy neki minden feladatot tökéletesen végig kell tudni hajtani, ugyanúgy, mint az összes többinek. És ezért általában hálásak. Tehát azt szokták mondani, hogy jó, kell egy kis kihívás, az nagyon jó, de igaziból jó, hogy ő itt így önmaga lehet. Úgyhogy ilyen szempontból mi mások vagyunk, vagy hát próbálunk egy másfajta vonalat képviselni, és azzal is, hogy mi közösséget szeretnénk építeni. Tehát szerintem a mi kommunikációnkról látszik is, hogy én magam nem vagyok edző. Én abból a szempontból vizsgálom mindig a stúdiót, a kommunikációját, a munkáját, ahogy egy vendég. Hogy érezheti magát, mire lehet szüksége a vendégnek, és ezért egy picit más is a megközelítés. És én szeretném, hogyha ez egy olyan közösség lenne, ahová a hölgyek bármikor szívesen jönnek, ugyanúgy az urak is, jól érzik magukat, nem kell barátnő, akivel jövök, mert elmerek jönni egyedül is. Tehát ez is egy ilyen visszafordulási korlát szokott lenni a hölgyeknél, hogy nem jön a barátnő, nem ér rá, akkor én se. De ugye nyugodtan lehet jönni. Tehát itt mindig talál valaki, akivel tud beszélgetni, nagyon kedvesek, nagyon figyelmesek az edzőink, mindegyikük. Például őket úgy választottam ki, hogy mindenkinek elmentem az órájára. És nagyon sok helyről jönnek, Ráckevétől egészen Budaörsig az edzők ide hozzánk. Nagyon fontos volt nekem, hogy milyen órákat tartanak, hogy azok az órák mennyire fókuszálnak a vendégekre, mennyire fejlesztik őket, és ami szintén egy kicsit belsős dolog, hogy itt nem csak edzők vannak, én múzsáknak hívom nyilván őket, nekik ez is egy fontos megnevezés, hogy mi úgy, mint egy ilyen középvállalat, mi onboardingoltunk, mi együtt alakítottuk ki ezt az órarendet, egy csomó dolgot együtt csinálunk, és az fontos nekem, hogy az edzőkből is legyen egy közösség. És egymást fejlesztik, és elképesztő jó dolog látni, ahogy bejárnak egymás óráira, adnak tanácsot, segítik a másikat, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy ahogy a vendég ide jön, érzi, hogy milyen közegbe érkezik, hogy mi erre is igyekszünk fókuszálni.
2: És említetted azt, hogy azért mégiscsak nők járnak többet reformer pilatesre, és ilyen ilyen órákra, és sokszor ér szerintem minket az a vád, hogy hát azért nők között közösséget alkotni, úgyhogy ne legyen rivalizálás, ne legyen kibeszélés, ne legyen pletyka, ne legyen az, hogy ó, te láttad, az a másik hogy csinálta. Neked mi a véleményed és tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Lehet közösséget létrehozni, olyan igazit?
3: Szerintem abszolút. Én azt gondolom, hogy semmi ilyesmit nem tapasztaltam itt. Mindenki nagyon jó kedvel, vidáman, őszintén tud jönni, nagyon sok dolgot megosztanak. Nyilván ebben van egy ilyen kicsit ilyen pszichológiai rész is, hogy nagyon sok dolgot megosztanak velem is, egymással is. Ami azt gondolom, hogy a bizalom jele, segítik egymást, támogatják, ötleteket adnak egymásnak, akár a mozgásra, akár bármire, ami az életben éppen felmerül itt napközben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet.
2: Mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Ritával.

0: itt élünk.
1: Ne csak lak, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Udvarev Tóth Ritával beszélgetünk Dunavarsányban, az újonnan nyitott Muse mozgás stúdióban. És szó volt már arról, hogy hogyan valósítottátok ezt meg, honnan jött neked az ötlet és a motiváció, hogy egy ilyen mozgás stúdiót létrehoz, az üzenetéről, arról, hogy közösséget szeretnétek alkotni, de hát még pont az edzésekről nem beszéltünk. Egyébként azt már tudjuk, hogy hogyan választottad ki az edzőidet, de mondjuk azért el azt is, hogy nálatok milyen edzésformák vannak, és majd egyre külön ki szeretnék térni, ugyanis arról én még máshol nem nagyon hallottam.
3: Hú, de izgalmas. Tulajdonképpen ugye az egyik terem, ahogy mondtam, az a talajpilátesz óráknak ad otthont. Nagyon sok típusú talajpilátesz, a kezdőtől, a szenioron át, egészen speciális erősítő formákig, illetve van nálunk bár edzés, ami egy balettrud ihletése, balett ihletésű erősítő edzés.
2: Jó, és hogy kimondtad, mert így gondolkodtam otthon, amikor készültem az interjúra, hogy ez hogy kell kiejteni ezt az órát, meg ez micsoda, én még soha életemben nem hallottam róla.
3: Hát nagyon izgalmas, én javaslom, hogy egyszer majd próbáld ki. Sokkal jobban erősíti az izmokat, egy sokkal fókuszáltabb mozgás, hát nyilván ott van a balettrúd, ami segít azért az egyensúlyban. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas edzés, és mi is sokáig, ez egy ilyen, a lányommal közös, ez mindig ilyen franciásan mondta, hogy barré, és mondta, hogy nem úgy kell mondani, úgyhogy bár edzésnek mondják, és nagyon szeretik, nagyon sokan kifejezetten arra az edzésre járnak. De van még nálunk női jóga, ami hetente háromszor van, óriási táborral, mert a hölgyek nagyon-nagyon szeretik ezt a... Ez egy másfél órás óra egyébként nálunk, és aki talajórára érkezik hozzánk, egyféle bérlet van, és azzal a bérlettel mindegyik órára mehet. Tehát nem kell külön bérletet venni erre. És ez a terem alkalmas még arra, hogy hangtánmeditáció, táncmeditáció, tehát tele vagyunk még ötletekkel, hogy miket lehet itt csinálni. Minél több inspiráló dolgot szeretnénk. A reformer teremben pedig 6 gépünk van, mindenféle kiegészítő eszközzel, és itt is egészen széles skálája van a reformer edzéseknek. Nem tudom, hogy te voltál mele már jumping edzésen, amikor egy jump boardon ugrálunk, hát az eléggé igénybe veszi az embert, de itt is a kezdőtől az egészen a move, mindenféle funkcionális edzés van, és azt szoktam még mondani a vendégeknek, hogy ugye általában a vendégek úgy választanak, hogy mikor jó nekik az időpont. Akkor érek rá, akkor jövök. És azt szoktam mondani, hogy egy kezdő se féljen attól, hogy most bejön mondjuk egy move vagy egy funkcionális órára, mert mivel csak 6-an vannak, ezért az edzők tudnak fókuszálni rájuk. Kifejezetten olyan könnyítéseket tudnak, vagy esetleg valaki, aki egy mondjuk starter órára jelentkezik be, de sokkal jobban, gyakorlottabb már az edzésformában, akkor ő kap nehezítést. Tehát, hogy könnyítés, nehezítés, bármit meg lehet oldani, mivel hogy 6-an vannak összesen. Néha azt szoktam mondani, olyan, mint egy szűk kis személyedzés, egy kis csoport.
2: És nagyon fontos is szerintem ezeknél az óráknál a helyes kivitelezés, mert egészen más eredményeket lehet elérni ezzel. És az jutott még közben eszembe, amikor itt beszélgettünk róla, hogy én teljesen evidensnek veszem, hogy hát mindenki tudja ma már, hogy mi az a reformer pilates, de aztán eszembe jutott, hogy mégis lehetnek olyanok, akik még soha életükben esetleg nem hallottak róla. Mondjuk már el nekik, hogy ez mi tulajdonképpen.
3: A reformer pilates tulajdonképpen egy reformer pilates gépen történik, amin van egy csúszókocsi, és különböző ellenállású rugók. És ezzel a csúszókocsival, illetve van egy lábtámasz, ezen csinálunk különböző feladatokat. Nyilván ugye az ellenállásoktól függ, hogy milyen erősséggel dolgozunk. Van rajta egy úgynevezett foodbar, ahol ugye az ember a lábát tartja, azt is ugye lehet jobbra-balra mozgatni, illetve van egy box, amit hogyha felhelyezünk erre a kocsira tulajdonképpen, akkor szintén számtalan típusú gyakorlatot lehet ezen így elvégezni. Tehát egy picit hasonló, mint a bármelyik ilyen edzőgép, de egy eléggé speciális, kifejezetten a pilatesre készített gép.
2: Igen, és sokan ettől meg is ijednek először, hogy atya úristen, tehát olyan szavakat használok, azt se értem, és amúgy tényleg össze kell eleinte rakni fejben is, hogy akkor most hova teszem a lábam, mi a kocsi, mi a futbár, milyen pozícióban tartom, tehát hogy azért hogy agymunka is van közben, és nem csak az, hogy hová tesszük a lábunkat, mint húzunk hova, hanem a testünkre figyelni közben, mert ha tudatosan figyelünk bizonyos izmainkra, a testtartásunkra, akkor tényleg másképp hat hatnak ezek a gyakorlatok. Én még közben azon is gondolkodtam, hogy nagyon sokan azt látják, hogy ezekre az órákra nagyon csinos, vékony, fiatal lányok járnak előszeretettel. Azt mondják, hogy egy bizonyos kor után egyébként is a nőknek ajánlottabb az izomépítés és súlyokkal dolgozni. Ez ilyen területen megoldható-e, ha valaki nem hallott volna még róla, tehát lehet-e az izmokat úgy terhelni ezeken a gépeken?
3: Abszolút lehet, az izmok erősítése mellett a tónus, a nyújtás ugyanolyan fókuszban van, de abszolút lehet, tehát ezek nem könnyű, nem csak ilyen nyújtogatós, felnyújtom a lábam típusú órák, mert ugye nyilván ezt szokták mondani, hogy fiatal lányok könnyen emelgetik a lábukat, hát ez egyáltalán nem könnyű, és volt nálunk már fiú is, aki részt vett órán, több is, és mondta, hogy ez hát azért erősen igénybe veszi őket, és ami nagyon érdekes, hogy nem feltétlen a 20 éves fiatalok járnak jelenleg még hozzánk. Nyilván járnak közülük is, de a 30-35-től, és hát egészen a 60-65-ig bezárólag. Azt szoktam mondani, hogy szerintem a tudatossági szint ebben a korban indul el, illetve hát elkezd fájni. Tehát, hogy valahol elkezd, amikor már fáj, akkor az ember gondolkodik. Nyilván a

0: fajta olyan könnyedség, hogy azt hogy mindig azt veszem észre, hogy ez ilyen szerelem lesz az emberek. Tehát aki elkezd reformer pilateszezni, az tudja, hogy szerelmes lesz bele.
1: Ezzel teljesen maximálisan egyetértek, ami még szerintem nagyon fontos ezeknél a gyakorlatoknál és ezeknél az edzésformáknál, az az edző. Aki volt már több órán, több edzőnél, nagyon nem mindegy. Nagyon-nagyon nem mindegy egy órának a felépítése, és valóban a szerelem szerintem úgy alakul ki, hogyha az ember eljut egyszer egy olyan edzőhöz, akinél azt mondja, hogy oké, itt érzem, hogy meg vagyok dolgoztatva, de közben meg tényleg nem lehet elmondani, hogy milyen lelki állapotba kerül az ember egy ilyen óra után. Azt érzi, hogy végre levegőhöz jutok, ilyen mély levegőt tudtam venni, és így egy idő után kiürül minden az ember agyából, és szerintem ez a legfontosabb a mozgásban. Ha jövőről beszélhetünk, akkor még néhány mondatban mik a tervek még, amiket szeretnétek itt megvalósítani?
0: Hát nagyon sok tervünk van még. Nyilván mi most nem olyan régen indultunk, tehát ezeket most még szeretnénk egy jó nagy tábort a környékről gyűjteni, aki jár hozzánk rendszeresen. Nálunk reggel is vannak órák, és vannak este is órák, tehát hogy reggel 7-től, sőt néhány napon 6-tól is lehet jönni hozzánk 10-ig, illetve délután 4-től este 8-ig. És szeretnénk a köztes időszakot is felterülteni kicsit célzottan gyógytornával, tehát olyan típusú mozgással, ami kifejezetten olyanoknak való, akinek valamilyen sérülése van, vagy olyan mozgásszervi baja, ami célzott tornát igényel. Szeretnénk talán egy kicsit a gyerekek irányába is menni, gondolkodunk a gyerekbaletten, mert én azt látom, hogy a kicsi gyerekeknek nagyon kevés olyan mozgásforma van, ami főleg a kislányoknak, ami icikoruk óta építi ugye a testüket, és mondjuk még úgy élvezik is, szívesen jönnek. Szeretnénk egy csomó olyan irányba is elmenni, ahol előadások vannak, a táplálkozás, hogy segítsük azokat, mert a mozgás az egyik rész, a táplálkozás a másik. A harmadik a légzés, ami szintén egy ilyen nagy veszőparipám, hogy a helyes légzés megtanulása nagyon-nagyon fontos, tehát ilyen órákat is szeretnénk elhozni. Hát minél több olyat, ami a tudatossághoz kapcsolódik, akár mozgásformában, akár előadások formájában, képzések, vagy bármi olyasmi workshopok formájában, amiben megtudhatunk egy kicsit többet erről.
1: Már le akartam zárni a beszélgetést, de még mindig van olyan kérdés, ami foglalkoztat. Többször így a beszélgetésünk alkalmával kihangsúlyoztad a tudatosságot. Ezt miért tartod ennyire fontosnak?
0: Hát szerintem minden ember életében eljön egy pillanat, amikor más lesz már fontos.
1: Hogy érted azt, hogy más lesz fontos?
0: Hát, amikor akár a hölgyeknél vagy uraknál is van egy fajta életközépi válság, vagy olyan élethelyzet, amikor az előző már úgy kiüresedett, és úgy menne tovább valamilyen irányba, és keresi az utat. És szerintem ebben itt szokott belépni a tudatosság, amikor már nem csak megtörténnek velünk a dolgok, megy az életünk, karrierünk, stb. Jönnek a gyerekek, hanem hogy elkezdünk magunkkal foglalkozni, elkezdünk fókuszálni arra, hogy én mit szeretnék, mi fontos nekem, miben vagyok jó, merre akarok menni, tulajdonképpen milyen jót tudok adni az embereknek, és nálam is ez volt, amikor bekapcsolt ez, nagyon sok önismereti folyamaton menten keresztül, szerintem az örök élet és egy nap, amíg ezt lehet csinálni, és amikor a mozgás forma is tudatossá válik, akkor tud az ember jól befelé fókuszálni. Mert ahogy te is mondtad, hogy itt nem arra fókuszál az ember, amikor mondjuk egy reformer pilates órán van, hogy mi lesz a vacsora otthon, mert egészen az alatt az egy óra alatt befelé fordul, maga felé, és ez a fajta kikapcsolódás, ez nagyon-nagyon segíti az embereket. Én magam is tudom, hogyha mondjuk egy hétig nem volt időm mozogni, akkor az pszichém teljesen megváltozik, és amikor újra van egy óra, akkor egészen így kivirulok én magam is, tehát, és látom a vendégeimben is, hogy mennyit segít a mentális állapoton is a mozgás. És szerintem azt, amikor az ember tudja, hogy a testének mire van szüksége, és figyel arra, hogy tudatos legyen az a mozgás, tehát, hogy ahogy te is mondtad az előbb, hogy nagyon nem mindegy, hogy csinálja azt a mozgásformát. És amikor az edzők segítenek, hogy egy kicsit jobban behúzod a hasad, magasabbra emeled a kezed, jobban kifordítod a térded, teljesen máshol fáj. És pontosan az a fontos, hogy a tudatosság ebben az egész mozgásformában megvan. És ez szépen átmegy szerintem az életünkre. Életünk minden területére át tud szivárogni, úgyhogy a mozgás az beindítja, belendíti ezeket a dolgokat.
1: Rita, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is nagyon köszönöm.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Nem tudom, hogy ki, hogy van vele, de én legszívesebben azonnal indulnék egy jó kis órára Dunavarsányba, és ha még kell egy utolsó lökés a kanapéról való felálláshoz, jöjjön néhány megcáfolhatatlan tény így zárásképpen. A rendszeres mozgás bizonyítottan akár 30%-kal csökkenti a krónikus hát- és derékfájást, a pilátesz pedig az egyik legjobb módszer a méhizmok megerősítésére. Ráadásul edzés közben a testünk boldogsághormonokat, endorfint és dopamint termel, ami azonnal elűzi a napi stresszt. Szóval felejtsük el a kifogásokat, ne várjunk a barátnőnkre, keressük meg a saját belső múzsánkat, és ajándékozzuk meg magunkat egy óra tiszta én idővel, mozgásra fel. A beszélgetés egyébként visszahallgatható a rádiónk hangos archívumából a www.lakihegyradio.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, Petyko Ági vagyok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Megszaporodtak a jelzések a családsegítő központ felé. Sziget-Szent Miklósi éremesül a kickbox világkupán. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
3: Megszaporodnak a jelzések a családsegítő központ felé. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, a tanév kezdetével egyre több jelzés érkezik a Sziget-Szent Miklósi családsegítő központ felé, és idén is erre számítanak. Azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai, vagyis hogy kik szólhatnak a családsegítő munkatársaknak, a gyermekek biztonságára vonatkozó észrevételeikkel azt a szociális és gyermekvédelmi törvényben határozzák meg. Ilyen személyek lehetnek például az oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a rendőrség, akár az ügyészség, de akár egy állampolgár is. Kerekes László már lassan 20 éve vezeti a Sziget-Szent Miklósi családsegítő központot. A szakember rádiónknak elmondta, van rálátása más családsegítő központok működésére is az országban, így ennek fényében kimeri jelenteni, a Sziget-Szent Miklósi példaértékűen működik.
4: Én dolgozom a Magyarország iskolai és óvodai szociális munkások közhasznú egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvoda is szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív. 2-3 diplomás emberek végzik ezt a munkát. Én 2008-ban ide jöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselőtestület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. Nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Sziget-Szent Miklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát.
3: A családsegítő központ felé beérkező jelzéseket minden esetben komolyan kell venni és ki kell vizsgálni, még akkor is, ha utólag kiderül, hogy nincs veszélyben a gyermek. A segítségre szoruló gyerekekkel háromféle módon tudnak a családsegítő központ munkatársai kapcsolatba kerülni. Erről Belák Filoména, a Sziget-Szent Miklósi óvodák és iskolák szociális segítőinek szakmai vezetője tájékoztatta rádiónkat.
5: Egyik az, amikor a pedagógus jelez, vagy kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskoláskorú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van. És így iskola kezdéskor, meg óvoda kezdéskor az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek át bennünk.
3: Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Idén is volt lehetőség pályázni a Virágos Sziget-Szent Miklós nevű versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított pályázat, amelyhez sajátos formában Sziget-Szent Miklós is csatlakozott, célja, hogy a magyarországi lakosok bemutathassák, milyen növényekkel díszítik erkélyeiket és kertjeiket. Sziget-Szent Miklóson a legszebb előkert és a legszebb balkon címért folyik a verseny. A döntőbe jutott 5 kertre bárki szavazhat. A fotókat megtalálja mindenki Sziget-Szent Miklós város hivatalos Facebook oldalán. Az, hogy ki nyeri a pályázatot, attól függ, melyik kép kapja a legtöbb lájkot. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
3: Folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését az Élethajó értékőrző háló. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres, akik ötleteikkel hosszú távon hozzájárulnak a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét mellett a szervezés, a kommunikáció és a kapcsolattartás jelenti számukra a legnagyobb segítséget. Az Élethajó igyekszik továbbá minél több támogatót, helyi vállalkozást és civil szervezetet bevonni a közös munkába. Jelentkezni Meggyesi Melinda elnöknél, illetve az egyesület hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További részletek az Élethajó értékőrző háló közösségi felületein olvashatók. 30 év egy különleges épület és egy közösség, amely a mai napig élettel tölti meg a tereket. Szentmisével és nagyszabású multidéző rendezvénnyel ünnepelték augusztus 21-én a Százhalombattai Szent István templom felszentelésének jubileumát. A Makovec Imre által tervezett épület nem csak a katolikus hívők lelki otthona, hanem különleges természetes motívumaival a város egyik legismertebb jelképe. jelképe is. A történet azonban jóval korábban, 1991-ben kezdődött, amikor egy lakossági fórumon először vetődött fel egy főtéri misei gondolata. Dr. Nagypataki Gyula felkarolta a kezdeményezést és megalapította a Dominus Vobiscum alapítványt. Az összefogás erejét mutatja, hogy az akkori 300 millió forintos beruházás mögé több száz támogató sorakozott fel hazánkból és külföldről egyaránt. Az önkormányzat az építési telek mellett több mint 70 millió forinttal segítette a munkát. Az építkezés lenyűgöző sebességgel haladt. 1995 tavaszán rakták le az alapkövet, egy évvel később a honfoglalás 1100. évfordulóján pedig már fel is szentelték a templomot. Makovec Imre alkotása gazdag szimbolikával bír. Az épület három dombja az ősi helyi településeket idézi, a kupola nyílásán beáramló napfény pedig hatalmas napóraként funkcionálva eredetei tisztássá varázsolja a belső teret. A templom kapuja fölött széttáruló angyalszárnyak magát a közösséget oltalmazzák. Ahogy dr. Deme Tamás egyetemi docens az ünnepi előadásában fogalmazott, az építész számára az angyalok nem távoli figurák, hanem az embert kísérő szellemi valóság részei voltak. A cél az volt, hogy aki ide belép, a külső világ zajából egy olyan térbe érkezzen, ahol a föld és az ég összeér. Az évfordulós eseményen Arany Ferenc plébános celebrált szentmisét, majd a Dobos Ágnes háziasszony köszöntötte a megjelenteket, köztük a városvezetést, a helyi egyházak képviselőit és az alapítók leszármazottait. Németh István, a képviselőtestület korábbi elnöke, aki több mint 50 éve szolgálja az egyházközséget, személyes hangvételű beszédében idézte fel az építkezés folyamatát, valamint a 2018-as nagy rekonstrukciót, amikor állami finanszírozással megújult a templom teljes tetőszerkezete és fűtési rendszere. A megemlékezést gazdag kulturális blokk tette teljessé, a résztvevők dokumentumfilmeken és fotókon keresztül tekinthették át az elmúlt 30 év pillanatait. A dr. Cseháki Zolda vezette Canticum Novum vegyeskar zenei tisztelgése tovább emelte az alkalom fényét. Az ünnepség végül meghitt szeretett vendégséggel és az alapító tagok, köztük Magyar János és felesége, valamint az alapítvány elnök dédunokája kedves Patrik köszöntésével zárult, bizonyítva, hogy a templom falai között ma is ugyanaz a közösségi erő dobog, mint az alapkő letételekor.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Éremeső a világkupán, egy arany, egy ezüst és három bronzérem lett a végső mérlege a Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesületnek az augusztus végi világkupán. A budapesti rendezésű versenyen a 17 éves Dér Laura K1 56 kg-os kategóriában úgy lett aranyérmes, hogy az első menet végén megsérült az orra, ráadásul a pontozóknál is az ellenfél állt kereste. Az egyesület a közösségi oldalán azt írja, Laura fegyelmezett taktikával hatalmas küzdelemben fordított és magához ragadta a győzelmet. Dér Laura így életében először állhatott világkupán a dobogó legfelső fokára. Az aranyérmes stádiumnak elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is sokat készült a mérkőzésre.
6: Készültem mentálisan a mentál trénerem, heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lányjal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
3: Az aranyérmes Dér Laura mellett Kolozsvári Kinga ezüstérmet hozott haza, Török Ricsi K1 75 kilóban ezüstérmes lett, Kurál Lele Háticsek két világkupa bronzéremmel gazdagodott, Ukrajinec Nika pedig egy 5. és egy 9. helyen végzett a versenyen. A Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesület versenyzői legközelebb szeptember 18-án mérettetik meg magukat a Jelzolóban rendezendő világbajnokságon.
0: Időjárás.
3: Hétfőn nyugat felől szakadozott felhőzet érkezhet, általában több órára kisüthet a nap, kevés helyen előfordulhat zápor. Az északi szelet élénk széllökések kísérhetik, a hőmérséklet délután 21 és 27 fok között valószínű.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Hát olyan témánk van, amihez egyikünk sem ért, de nagyon lelkesek vagyunk, és szívesen
3: próbálkozunk róla. Igen. Mert most nagyon más téma, mint a korábbiak, az
2: nagyon
3: biztos.
2: Nagyon más, mert hogy az egész világ erről beszél konkrétan, ez a GTA 6. És hát ez már egy ideje készül, ugye november 19-én.
3: A premierje, vagy hát onnantól debütál tulajdonképpen.
2: Igen, és van egy 26 perces betekintő, a Netflix adta ezt ki, képzeld el, hogy nekem így bele-bele tekerve a férjem ezt megmutatta, és néztem, hogy...
3: Az elég hosszú az a 26
2: igen,
3: perc egyébként,
2: tehát, az
3: hogy, de az egy ilyen kis, hogy milyen lesz majd, vagy ilyen kis történetszál, így bemutatja?
2: Igazából az arról szól, hogy valaki játsza éppen, ja, és hogy tudod, így meg tudod nézni.
3: Mondom, tehát, hogy belenézek lehet én is.
2: Jó, csak hogy egy kicsit képbe legyél. Igen. Ugye benne van a két főszereplő, ugye ők rablók, meg hát jó pár embert kinyírnak benne, és hogy igen, azt lehet nézni, ahogy valaki tulajdonképpen játszik vele, és bemutatja. Egyébként tényleg annyira szeretem ilyenkor a férjemet, mert tudod így, ő azt is nézi, hogy milyen minőségi, mert ő régen is gyerekként is nagyon-nagyon sokat játszott, és hát ugye ahhoz képest ezek már tényleg olyan, mint egy film, annyira realisztikus, életszerű. Hát,
3: elképesztően jó, mert én kis videót itt én is láttam. Most az előbb így belenéztem, és annyira úgy néznek ki a karakterek, mint egy, hát nem azt mondom, mint egy élő szereplők, de már lassan majdnem.
2: Igen, tehát. Meg nem is csak ezt, hanem képzeld el, hogy például arra is felhívta a férjem a figyelmemet, hogy nézzem már meg, hogy ahogy mit tudom én fut, és akkor a fülbevalóján az az apró picike gyémánt
3: tehát,
2: is mozog,
3: is látszik,
2: meg látszik, tehát hogy annyira részletesen ki van
3: hát
2: minden dolgozva.
3: Az most már tényleg elképesztő, na, de tényleg így játékoknál is. Én kicsit le vagyok maradva, mert az én férjem, hát, néha szokott játszani, bár valahogy így a GTA nekem így nem mondta meg. Van egy-két ilyen autós játéka, de ő elég ritkán, tehát valahogy így annyira nincs központban, de régen egyébként apukám játszott, akkor volt, hát ugye azért ennek van egy pár része, tehát valamelyik GTA az meg volt neki.
2: Igen.
3: De hát fejlődik. Igen,
2: nekem egyetlen egy játék van meg, ez a Super Mario, már nem úgy van meg, hogy nekem megvan otthon,
3: azt mi játszottuk
2: hanem, hogy
3: a tesómmal korábban. Igen. De az viszont jó volt, aranyos volt.
2: Tudod, régen, amikor mi kicsik voltunk, akkor volt ez a PlayStation, amiben ilyen kazettát kellett beledugni,
3: igen,
2: vagy mi,
3: igen,
2: és
3: igen,
2: akkor
3: igen,
2: az
3: igen.
2: volt még így nekem a Super Mario.
3: Hát most már egész más, igen.
2: Most már egész máshol tartunk, már kikölcsönzöd ott a központból, aztán kész, vagy letöltöd, megveszed. Na, de hogy egyébként nem olcsó, rettenetesen drága egyébként, valami azt, most nem találok ilyen cikket, de ilyen billiós összegről van szó, forintban átszámolva, gondolom.
3: Már mint a GTA 6?
2: Igen, tehát amennyi pénzt ráköltöttek. Tehát, hogy a fejlesztők. Sőt, azt mondta
3: hát
2: még a...
3: rajta egyébként, igen.
2: Azt is hallottam róla, hogy nyilván aki tudja, hogy miről van szó, ő neki lehet, hogy ez nem új információ, de hogy rengetegen dolgoztak csak azért rajta, hogy tudod, hogy ha már te nem veszel észre valamit, akkor a másik észrevegye, tehát hogy elképesztő sok, mondjuk csak akár egy mozzanaton elképesztően sokan dolgoztak, hogy az úgy tökéletes legyen.
3: Hát mint egy filmen szerintem már
2: igen.
3: szinte nagyjából lassan.
2: Hát ha nem többen,
3: hát
2: igen.
3: Hát még lehet, hogy többen, igen.
2: Igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye létező helyszínek vannak benne, viszont van egy érdekes sztori, mert hogy a szemfüles rajongók már el is kezdték összehasonlítani a valódi várost a virtuálissal, így például kiderült, hogy a legtöbb épülethez hasonlóan a főszereplő Lucia, vagy Lucia apartmanja is létezik, ahol ő lakik. Pontosabban létezett, mert hogy néhány évvel ezelőtt azt lebontották, és hát ez az esemény is azt írja ez a cikk, hogy remekül mutatja, milyen régóta készül a GTA 6 sorozat, tehát a sorozat következő epizódja 6, amit már most elkönyvelhetünk az év játékának, hiszen egy technológiai mérföldkővel állunk szemben, tehát tényleg itt tényleg olyan dolgokat raktak bele, meg úgy rakták össze, ahogy soha ezelőtt semmit. Ez mondjuk nem feltétlenül jelenti azt, hogy én valaha játszani fogok vele, de elismerem egyébként, hogy biztos
3: hát ez
2: benne.
3: Olyan, hogy egyébként annyira nyilván engem sem vonz, mint szerintem mondjuk a lányok nagy részét, de úgy az ember esetleg kipróbálná, ha már tudod, ekkora nagy ilyen ováció van körülött. Egyébként most itt megtaláltam a történetét. Hát valószínűleg, aki egyébként játszott a korábbi részekkel, akkor ismeri a két főszereplőt, mert hogy itt is azt írják, hogy a GTA 6 középpontjában ugye ez a Jason Duval, és hát Lucia, nem tudom, Lucia, mindegy, Camino szállnak, akik egy balul sikerült akció után egyre mélyebbre kerülnek Leonida bűnözői alvilágában tulajdonképpen. A két főszereplő ezúttal nem csak történetileg, hanem játékmenet szempontjából is szorosan összekapcsolódik majd. A játékos szabadon válthat közöttük. Ezek
2: így
3: szerint
2: van.
3: Lehet, hogy ez korábban nem így volt.
2: Igen, ezt is tehát, mutatta a férjem, hogy lehet külön, hogy te döntöd el, hogy
3: most melyik karakter,
2: mit csinál, választhatsz. Eleve az egy játékban, hogy hogy nem ugyanazt fogod játszani te, mint én, mert én mást döntök, döntéseket kell benne hozni. És megtaláltam egyébként közben, $1 milliárd költöttek el eddig egy jelentés hát szerint a GTA 6-ra. $1 milliárd. $1 milliárd az mennyi forintba? Mindjárt megnézem. $1 milliárd. És hát az a durva, hogy azt mondják a szakértők, hogy ez vissza fog jönni. Tehát, hogy annyira sokan fognak vele játszani, ahogy, hogy ez meg fog térülni. Tehát, hogy
3: nyilván tudták a készítők, összeg, hogy azért ez az összeg, szerintem bíztak ebben, valószínűleg azért ez már így borítékolható volt tulajdonképpen, hogy ez vissza fog jönni. Valaki Isten. Egyébként AI-jal készített egy magyar szinkront hozzá.
2: Na,
3: aha. Igen, én most látok pont egy
2: azt
3: oldalon.
2: Azt olvastam, hogy van magyar szinkron, de nem tudtam, hogy ez
3: egy Varga Zoltán nevű úriember, hogy AI-jal készült a magyar szinkron, és akkor meg lehet tekinteni ezt a 26 perces, hát végül is bemutatószerű kisfilm, amiről ugye te is beszéltél, magyar szinkronnal.
2: Mondjuk, igen. Igen. Hát $1 milliárd, most így rájöttem, hogy nem volt nehéz kiszámolni, ha tudom, hogy mennyi egy dollár, 315 milliárd forint, ezt tudom képzelni.
3: Azért ezt kimondani is. Hát nem az, hogy szörnyű, pénzt. De annyira nagy összeg, hogy nyilván ebbe így bele se tudsz gondolni, és hát nyilván mindezt egy játékra, de hát valószínűleg igen, mivel világszinten ennyire várják, vissza fog jönni ez az összeg majd.
2: Igen, igen. Na, hát majd november 19-én okosabbak leszünk. Az minden esetre biztos, hogy a legtöbb férfi, nem mindenki, de valószínűleg november 19 után békén kell őket egy picit hagyni, mert kb. Olyan, mintha valami foci VB jönne, mert hogy biztos, hogy ezzel fognak majd nagyon sokan játszani.
3: Hát elveszítjük őket egy tudom, pár hétre, illetve nem tudom, mennyi idő egyébként egy ilyen játékot végigjátszani. Nyilván nem egy nap, gondolom.
2: Nem egy nap.
3: Aki nagyon ilyen gamer, vagy hogy szokták mondani, azért ők szerintem leülnek, és akkor ha éppen idejük engedik, vagy akár szabadságot vesznek, én azon sem lepődnék
2: biztos
3: meg.
2: Biztos vagyok benne,
3: szerintem van olyan ember, aki simán, akkor leül, és tényleg éjjel-nappal tolja.
2: Biztos vagyok benne, meg egyébként el is hiszem, hogy nehéz abba hagyni. Te is tudod, ha nézel egy jó sorozatot, vagy
3: hát
2: valami,
3: igen, én a sorozatokkal vagyok így, abszolút. Igen.
2: Na, hát erre még azért kicsit várni kell, úgyhogy még lehet otthon picit családilag beszélgetni, hogy akkor november 19 után apát egy picit elvesztjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, ez a Süsfelnap az ébresztő műsoronk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Nézzétek el nekünk, de ma több témánk is lesz, ami az iskola és óvoda kezdéssel kapcsolatos, mert hogy holnap tényleg becsengetnek.
3: Mikor lenne, ha nem most tulajdonképpen, igen.
2: Igen, és hát nagyon érdekes, hogy én is így mondogatom a kislányomnak, meg igazából valahol magamnak is, hogy már nagy csoportos, és annyira furcsa, hogy tényleg mi már
3: nagy csoportos. Liza középső. Hát Levi meg újra. Hát, hogy szokták mondani, ez az ismétlős nagy csoportos, mert hogy ugye ő csak néhány napja lett 6, úgyhogy még úgy döntöttünk, hogy ráfér az a plusz egy év, úgyhogy majd 7 évesen megy suliba.
2: Igen, de hát ugye nagyon sokaknál most jön el az a pont, amikor első osztályba megy majd a gyerkőc, úgyhogy mérföldkő. Na erről majd a következő fél órában vendégünkkel beszélgetünk. Most viszont arról, hogy hát nekem is már reggel eszembe jut, hogy húha, hát akkor jön újra a szeptember, akkor újra elő a vitaminkészítmények, minden nap.
3: Nálunk is szedik ők is.
2: Hát igen, nekem mondjuk lehet, hogy így az utolsó pillanatban jutott eszembe, mert én tipikusan az vagyok, hogy minden van otthon, csak mindig elfelejtem kiporciózni, vagy bevenni, vagy beadni.
3: Nálam is így van.
2: Egyébként azt mondják a szakemberek, hogy ezek az őszi gyerekbetegségek kapcsán, hogy alapvetően nem az immunrendszer gyengülése a hibás, de hát azért erről már mi is szülőként sokszor hallottunk, hogy ugye bekerülnek a közösségbe, zártabb helyen vannak, megfogdossák egymás után ugyanazt, akkor bekapja a száját. Tehát, hogy azért ott az ujját mondjuk, azért ott többnyire erről is lehet szó, főleg, hogyha mondjuk ugye oviba megy először a gyerkőc, lehet, hogy nem volt előtte bölcsödés, igen. És akkor abszolút az első
3: egyébként
2: alkalom.
3: Ez
2: hogy...
3: nálunk is így volt. A Liza mondjuk ugye a bölcsibe volt az az év, ami fú, hát az, te még szerintem emlékszel, az tényleg mondhatom azt, hogy kegyetlen volt, mert igen. Minden héten valami orrfolyás, de azt betudták
2: volt.
3: Annak a gyerekorvosok is, vagy hát azt mondták, hogy hát egyrészt pici, ugye ott még nem volt 3, tehát még erősödnie kell az immunrendszerének, másrészt meg, hogy hát most mit várunk, nyilván előtte ő nem volt még ilyen közösségben. Viszont a kis csoport, tavaly az óvoda, az már klasszisokkal jobb volt. Uh-huh, nyilván voltak ilyen felső légúti betegségek, de nem annyira vészes volt, mint az első évben ott, vagy az egy év bölcsöde.
2: Igen, egyébként azt mondja a szakember, a dr. Kossuth Laura nyilatkozott ezzel kapcsolatban a Sokszínű Vidék 24.hu-n olvassuk, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa ő, hogy a vakáció után több változás éri ugye a gyerekek szervezetét, korábban kell például felkelni, ugye erre nem is gondolnánk, de hogy ez is számít, gyakran kevesebbet is alszanak, a napi rutin is megváltozik, sokuk számára ugye a közösségbe való visszatérés akár még lelki terhelést is jelenthet. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy valamilyen szempontból ez nekik is egy stressz. Még ha jó stressz is, de akkor persze. Is ugye valami más. Újra, nálunk például
3: főleg
2: újra...
3: Főleg, aki új intézményben megy, mert mondjuk most kezdi akár a, mondjuk legyen az egy óvoda, egy bölcsöde után, vagy akár egy iskola tényleg az óvi után.
2: Vagy egyébként például Szigetszent Miklóson is van olyan általános iskola is, ahol negyedik osztály után már egy másik épületbe mennek. Tehát az is ugye változás. Az étkezési szokások is megváltoznak, csökkenhet a szabadban töltött idő, miközben sok új kórokozóval találkoznak. Tehát már önmagukban ezek a változások nem azt jelentik, hogy az immunrendszer meggyengül, hanem egyszerűen változás történik. És hát ugye azt is mondja a szakember, hogy a tünetek alapján sok esetben nem lehet pontosan megállapítani, melyik vírus áll ilyenkor a háttérben, és egyébként igen, valóban ezt szeretem, amikor mondjuk több betegségnek is teljesen ugyanaz a tünete, és akkor döntsem el, hogy most
3: elég
2: mi van.
3: Nehéz, igen.
2: Orfolyás, köhögés, torokfájás, fáradtság, étvágytalanság, vagy láz, ugye több fertőzésnél is hasonló módon jelentkezik. Viszont, és akkor itt jön a lényeg, amivel egy picit talán mondunk új információt, vagy segítünk, hogy van egy úgynevezett Semmelweis Help, ingyenes tünetellenőrző döntés támogató eszköz. Ez egy applikáció, hogyha jól értem, ingyenesen, ami segít abban, hogy betegség vagy baleset esetén milyen gyorsan kell felkeresni az orvost, illetve a helyes tünet enyhítés módszereiről is lehet a felületen olvasni. Azt mondod, Bet, hogy neked ilyened
3: nekem
2: van?
3: Nekem kézed le van töltve, de sosem használtam, nem azért, mert hogy nem voltak betegek, hanem egyszerűen ugye, mikor jött ez a szimpla felső légúti betegség, azért most már talán annyira vagyok rutinos, hogy azt már azért felismertem, amikor mondjuk nem volt mellette csak akár egy kis hőemelkedés, picit köhögtek, de ez ilyen pár napig tartott, és akkor én valamiért nem gondoltam, hogy meg kéne nyitni ezt az applikációt, meg ugye tavaly például a Levivel ugye úgy jártunk, hogy hát tavaly igazából az előző szezonban, vagy az utolsó ilyen óvis évben, ami olyan volt neki, hogy akkor egy ilyen tüdőgyulladást összeszedett, de ott én éreztem, hogy ott tehát mind a két gyereknek egy vírusból indult. A Lizának nem fordult át, hát a Levinek átfordul, de ott én hallottam, hogy csúnyában köhög, nyilván meg kell mutatni orvosnak, de szerintem azért hasznos lehet ez az applikáció, mert azért csak beírja az ember a tüneteket, és akkor azért egy pici segítség. Ha igen, nem jutsz el éppen még a gyerekorvoshoz, vagy mondjuk várni kell egy-két napot.
2: Igen, egyébként emlékszem, hogy Kovács Lillával, aki ugye egészségügyi dolgozó, uh-huh, korábban készítettünk már beszélgetést, és nekem meg is van az a könyv, hogy ugye dolgoztak ki olyan könyvet is, amiből fel lehet lapozni pikpak gyorsan, hogy igen, milyen tünetegyüttes, nekem egyébként az ott van a polcomon, de hát valóban ez lehet, hogy már egy kicsit retro, vagy boomer. Igen, ez a Semmelweis Help, itt meg is nyitottam a telefonomon, még nem töltöttem le, egy olyan döntéstámogató eszköz, amelyet a Semmelweis Egyetem szakemberei készítettek, létrehozva egy nemzetközi szinten is egyedi és hiteles orvosszakmai tudásbázist, egy algoritmus segítségével javaslatot ad arra vonatkozóan, hogy a felhasználó az észlelt tünetek alapján mennyire súlyos egészségügyi problémával küzd, és hogy milyen gyorsan kell igénybe venni az orvosi ellátást. Viszont nagyon fontos, hogy diagnózis nem ad, a cél csak a családnak a segítése, egészségükkel kapcsolatos döntés meghozatala, mert egyébként lehet, hogy az ember úgy van vele, hogy alapesetben tök egyértelmű, hogy mi van, de amikor úgy pánikban van, aggódik a gyerekért, akkor lehet, hogy egy kicsit segítségül szolgálhat egy ilyen applikáció. Na, hát ha már itt tartunk, akkor képzeld el, Betty, na, hogy nem kell megijedni, nem volt olyan nagyon vészes a dolog, de úgy ugye hallatszódott a korábban, hogy én ott voltam a kislányommal a Disney pikniken, pénteken a Laffert kúriában. Na most egyébként ez egy kvíz est volt, uh-huh, tehát folyamatosan, igen, a telefonnak kellett a kézbe lenni, és akkor válaszolni ezzel a Kahoot, vagy milyen alkalmazással, uh-huh, lehetett válaszolni a kérdésekre, de hát egyszer csak a kislánya mondta, hogy szeretne elmenni mosdóba, úgyhogy ott már így el is engedtük ezt a kvíz dolgot, mert lemaradtunk vagy 10 kérdéssel, úgyhogy
3: jó,
2: így
3: hát
2: már...
3: Jó, hát ha menni kell, akkor...
2: Hát akkor hát menni kell. Na, és a lényeg az, hogy teljesen véletlenül történt meg az a helyzet, hogy a kislányom elkezdte mondani, hogy ő lát valami mozgó dolgot ott a mosdóban, ahogy elvégezte a nagy dolgát. Uh-huh. Mondom, jaj, dehogy is, és mennyire igaza volt, mert tényleg egy, hát azzal telt utána nagyjából a Disney pikniken, hogy egyrészt utána futkoráztam, mert fogócskáznunk kellett, másrészt meg bújtam a ChatGPT-t, hogy akkor most itt mi a teendő, és hát sajnos ez nem higiéniától függ, tehát hogy nem attól függ, hogy most mennyire vagyunk tiszták, vagy hányszor mosunk kezed, ez bárkivel utána olvastam előfordul, ez a... hogy hívják, mit mondtam, cérnagiliszta. Igen, uh-huh, egy darabot számoltam meg, igen, úgyhogy nekünk így telt a Disney piknik, cérnagiliszta, na most azt olvastam, hogy ez igazából bárhogy a kezedről egy kilincshez hozzányúlsz, bármihez hozzányúlsz, maga a pete annyira picike, hogy észre sem veszed, és akkor ez így bekerül a bélrendszerbe, és akkor ott már lárva állapotban lesz, meg ki kell, és akkor na hát a lényeg az, hogy ezt nyilván ki kell írtani, úgyhogy elmentünk a patikába, így a piknik után, azt gondoltam naívan, hogy hát majd adnak rá ott valamit, aztán ágyez, bugyez, hát ez nem így lett, hanem azt mondták, hogy hát ez receptes gyógyszer, és hogy szerintük még most menjünk péntek este az ügyeletre, uh-huh, mert
3: az
2: hogy,
3: biztos.
2: Hát az a biztos, mert hogy napközben azért kicsit macerásabb, meg hosszabb a várakozási idő, úgyhogy hát kiderült, hogy egy érdán van, hát ezt már igen, ugye mi is mondtuk, amikor megváltozott így az ügyeleti rendszer. Na most tipikus, hogy elindultunk, de viszonylag későn, mert hogy vacilláltunk a férjemmel, menjünk, vagy csak másnap menjünk, mi legyen. Na 21 óra 58 perckor meg is érkeztünk a 22 óra 00-ig tartó ügyelet, mert hogy nem tudom, tudod-e, de hogy amúgy a gyermekorvos ügyelet nem egész éjszakás.
3: Nem egész éjszakás, nem. Na azt látod, nem tudtam. Én azt hittem, hogy ez 0-24-es.
2: Nem, 22 óráig van gyermekügyelet, gondolom utána ugye a kórházba lehet menni ahova tartozol a gyerek ügyeletre, de hogy maga az érdi gyerekügyelet, az 22.00-ig van. 21.58-kor beestünk, én akkor ott az ajtón láttam meg, hogy meddig van. Ó, mondom, hát már temettem, hogy biztos nem. Na, és akkor láttam, hogy így az asszisztens meg a gyerekorvos fejét, hogy már bezárták a...
3: Már készültek.
2: Minden, már a táska majdnem az oldalukon volt, de nagyon kedvesek voltak. Elmondtam, hogy mi történt, meg se kellett vizsgálni, tudták, hogy mi kell rá, és akkor fel is írták a 13.000 forintos 6 darabos gyógyszert, amiből a kislányomnak is, meg nekünk is, a szülőknek is be kellett venni, bár nekünk nem volt semmi tünet, de ugye ilyenkor ezt mondják, mert hogy az így át tud terjedni. Úgyhogy nálunk például így telt, de egyébként nagyon rendesek voltak tényleg az érdi ügyeleten, és hogyha például most ilyen van, én ugye ott a ChatGPT-t bújtam, de ha mondjuk le lett volna töltve a Semmelweis Help applikáció,
3: akkor ott is megkérdezhetted volna.
2: Igen.
3: Egyébként képzeld, itt a Miklósi ügyeleten voltunk a Levivel nyáron, mert hogy ugye beverte a medence szélébe az állát, úgy mit tudom,
2: de az nem felnőtt ügyelet?
3: Hát elméletileg igen, de ugye hát most hirtelen úgy voltunk vele, hogy megpróbáljuk, hogy csak nézzenek rá, hogy kell-e kórházba menni, vagy ott esetleg ők meg tudják csinálni. Tehát, hogy egy ilyen összehúzó tapaszt kapott egyébként a helyimpába. De nagyon rendes volt ott, hát volt egy doktorbácsi, mondhatjuk így, mert mondtam Levinek, hogy nézd itt a doktorbácsi, ránézett. Egyébként hozzáteszem, én szerintem lefertőtleníteni és egy ilyen összehúzó tapasszal összehúzni ő is meg tudta volna csinálni, de egyből azt mondta, hogy hát ez igen, ez Henypál, és akkor még este utána bementünk, de legalább fogadott minket, és egyébként tök kedves volt, valószínűleg felnőtt ügyelet, de így beestünk, és mondtunk, hogy jöhetünk esetleg ránézni a gyerekre, és mondta, hogy igen. Úgyhogy tulajdonképpen szerintem egyszer-egyszer egy-egy ilyen esetben akár még itt is meg lehet próbálni. Akkor éppen úgy voltunk fel, hogy próba szerencse, most ezért még Érdre elmenni, aztán vissza ide a Henypálba, az úgy azért
2: macerás,
3: és már akkor így ránézett, és tovább küldött.
2: Mondjuk lehet, hogy nekünk is logikusabb lett volna ott kezdeni, bár ha tudod, ott meg azt mondják, hogy nem, akkor meg már lekéstük volna az Érdét, bár
3: volna, igen.
2: Most, hogy mondod, valószínűleg sokkal egyszerűbb lett volna, mert ott felírnak egy receptet, és hello, de mindegy, így sem volt egyébként annyira nagy kitérő, igen. De a lényeg az, hogy sikerült megoldanunk, úgyhogy akár erre is jó lehet, igen, egy ilyen applikáció. Egyébként az indulás óta mint egy 272 000 használják a Semmelweis Help applikációt, úgyhogy ha gondoljátok, és még nincs letöltve, akkor ti is használjátok, mert nagy segítség lehet. Még a végére annyi, hogy azt is mondja egyébként a szakember, hogy az abszolút tévhit, miszerint minél több fertőzésen esik át egy gyerek, annál erősebb lesz az immunrendszere, mert hogy igen, az immunrendszer fejlődik, és képes immunológiai memóriát kialakítani egyes kórokozókkal vagy védőoltásokkal való találkozás után, viszont a légúti vírusok rendkívül sokfélék és gyorsan változnak, ezért a gyakori megbetegedések nem jelentenek előnyt, a megelőzhető fertőzések ellen pedig a védőoltások biztonságosabb védelmet nyújtanak, úgyhogy még ez fontos volt ehhez a témához.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Megszaporodtak a jelzések a Családsegítő Központ felé. Szigetszentmiklósi éremesű a Kickbox világkupán. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Megszaporodnak a jelzések a Családsegítő Központ felé. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, a tanév kezdetével egyre több jelzés érkezik a Szigetszentmiklósi Családsegítő Központ felé, és idén is erre számítanak. Azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai, vagyis hogy kik szólhatnak a családsegítő munkatársaknak, a gyermekek biztonságára vonatkozó észrevételeikkel azt a szociális és gyermekvédelmi törvényben határozzák meg. Ilyen személyek lehetnek például az oktatási nevelési intézmény pedagógusai, a rendőrség, akár az ügyészség, de akár egy állampolgár is. Kerekes László már lassan 20 éve vezeti a Szigetszentmiklósi Családsegítő Központot. A szakember rádiónknak elmondta, van rálátása más családsegítő központok működésére is az országban, így ennek fényében kimeri jelenteni, a Szigetszentmiklósi példaértékűen működik.
4: Én dolgozom a Magyarország iskolai sobodai Szociális Munkások Közhasznú Egyesületének az elnökeként is, tehát látom azt, hogy az országban hogyan működnek iskolai szociális segítők, iskolai szociális munkásoknak, hívom inkább őket, meg is óvoda is szociális munkásoknak, csak ez a magyar nyelvben egy kicsit pejoratív. Két-három diplomás emberek végzik ezt a munkát. Én 2008-ban ide jöttem dolgozni, akkor szinte azonnal a képviselőtestület felé jeleztem, hogy kellene iskolai szociális munkát végezni. Nagyon együttműködő volt a testület, egy létszámot megszavazott, tehát én már 10 évvel azelőtt, mikor kötelező volt, én már bevezettem kvázi egy létszámos és csak Szigetszentmiklósra vonatkozó iskolai szociális segítő munkát.
3: A Családsegítő Központ felé beérkező jelzéseket minden esetben komolyan kell venni és ki kell vizsgálni, még akkor is, ha utólag kiderül, hogy nincs veszélyben a gyermek. A segítségre szoruló gyerekekkel háromféle módon tudnak a Családsegítő Központ munkatársai kapcsolatba kerülni. Erről Belák Filoména, a Szigetszentmiklósi óvodák és iskolák szociális segítőinek szakmai vezetője tájékoztatta rádiónkat.
5: Egyik az, amikor a pedagógus jelez, vagy kéri, a szülő is kérheti, illetve az iskolás gyerekek, iskoláskorú gyerekek már oda jöhetnek hozzánk, hogyha ők úgy érzik, hogy egy ilyen segítő beszélgetésre szükségük van. És így iskola kezdéskor, meg óvoda kezdéskor az első feladatunk pont emiatt a szülők, illetve a pedagógusok tájékoztatása. Arról, hogy ott vagyunk, mikor van az ügyeleti időnk, milyen kérdésekben kereshetnek meg, milyen nehézségekkel kereshetnek meg minket, és hogy hol érnek el bennünk.
3: Virágos kertekre, erkélyekre lehet szavazni. Idén is volt lehetőség pályázni a Virágos Szigetszentmiklós nevű versenyre. A Magyar Turisztikai Ügynökség által elindított pályázat, amelyhez sajátos formában Szigetszentmiklós is csatlakozott, célja, hogy a magyarországi lakosok bemutathassák, milyen növényekkel díszítik erkélyeiket és kertjeiket. Szigetszentmiklóson a legszebb előkert és a legszebb balkon címért folyik a verseny. A döntőbe jutott 5 kertre bárki szavazhat. A fotókat megtalálja mindenki Szigetszentmiklósváros hivatalos Facebook oldalán. Az, hogy kinyeri a pályázatot, attól függ, melyik kép kapja a legtöbb lájkot. Szavazni szeptember 15-én éjfélig lehet.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Folyamatosan várja az önkéntesek jelentkezését az Élethajó értékőrző háló. A Dunavarsányi Jótékonysági Szervezet olyan tetrekész embereket keres, akik ötleteikkel hosszú távon hozzájárulnak a közösség működéséhez. A folyamatos jelenlét mellett a szervezés, a kommunikáció és a kapcsolattartás jelenti számukra a legnagyobb segítséget. Az Élethajó igyekszik továbbá minél több támogatót, helyi vállalkozást és civil szervezetet bevonni a közös munkába. Jelentkezni Meggyesi Melinda elnöknél, illetve az egyesület hivatalos elérhetőségein keresztül lehet. További részletek az Élethajó értékőrző háló közösségi felületein olvashatók. 30 év egy különleges épület és egy közösség, amely a mai napig élettel tölti meg a tereket. Szentmisével és nagyszabású multidéző rendezvénnyel ünnepelték augusztus 21-én a Százhalombattai Szent István templom felszentelésének jubileumát. A Makovec Imre által tervezett épület nem csak a katolikus hívők lelki otthona, hanem különleges természetes motívumaival a város egyik legismertebb jelképe is. A történet azonban jóval korábban 1900 1991-ben kezdődött, amikor egy lakossági fórumon először vetődött fel egy főtéri misehely gondolata. Dr. Nagypataki Gyula felkarolta a kezdeményezést és megalapította a Dominus Vobiscum alapítványt. Az összefogás erejét mutatja, hogy az akkori 300 millió forintos beruházás mögé több száz támogató sorakozott fel hazánkból és külföldről egyaránt. Az önkormányzat az építési telek mellett több mint 70 millió forinttal segítette a munkát. Az építkezés lenyűgöző sebességgel haladt. 1995 tavaszán rakták le az alapkövet, egy évvel később a honfoglalás 1100. évfordulóján pedig már fel is szentelték a templomot. Makovec Imre alkotása gazdag szimbolikával bír. Az épület három dombja az ősi helyi településeket idézi, a kupola nyílásán beáramló napfény pedig hatalmas napóraként funkcionálva eredetei tisztássá varázsolja a belső teret. A templom kapuja fölött széttáruló angyalszárnyak magát a közösséget oltalmazzák. Ahogy dr. Demet Tamás egyetemi docens az ünnepi előadásában fogalmazott, az építés számára az angyalok nem távoli figurák, hanem az embert kísérő szellemi valóság részei voltak. A cél az volt, hogy aki ide belép, a külső világ zajából egy olyan térbe érkezzen, ahol a föld és az ég összeér. Az évfordulós eseményen Arany Ferenc plébános celebrált szentmisét, majd a Dobos Ágnes háziasszony köszöntötte a megjelenteket, köztük a városvezetést, a helyi egyházak képviselőit és az alapítók leszármazottait. Németh István, a képviselőtestület korábbi elnöke, aki több mint 50 éve szolgálja az egyházközséget, személyes hangvételű beszédében idézte fel az építkezés folyamatát, valamint a 2018-as nagy rekonstrukciót, amikor állami finanszírozással megújult a templom teljes tetőszerkezete és fűtési rendszere. A megemlékezést gazdag kulturális blokk tette teljessé, a résztvevők dokumentumfilmeken és fotókon keresztül tekinthették át az elmúlt 30 év pillanatait. A dr. Cseháki Zolda vezette Canticum Novum vegyeskar zenei tisztelgése tovább emelte az alkalom fényét. Az ünnepség végül meghitt szeretett vendégséggel és az alapító tagok, köztük Magyar János és felesége, valamint az alapítvány elnök dédunokája kedves Patrik köszöntésével zárult, bizonyítva, hogy a templom falai között ma is ugyanaz a közösségi erő dobog, mint az alapkő letételekor.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: Éremeső a világkupán, egy arany, egy ezüst és három bronzérem lett a végső mérlege a Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesületnek az augusztus végi világkupán. A budapesti rendezésű versenyen a 17 éves Dér Laura K1 56 kg-os kategóriában úgy lett aranyérmes, hogy az első menet végén megsérült az orra, ráadásul a pontozóknál is az ellenfél állt kereste. Az egyesület a közösségi oldalán azt írja, Laura fegyelmezett taktikával hatalmas küzdelemben fordított és magához ragadta a győzelmet. Dér Laura így életében először állhatott világkupán a dobogó legfelső fokára. Az aranyérmes stádiumnak elmondta, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is sokat készült a mérkőzésre.
6: Készültem mentálisan a mentál trénerem. Heti egy alkalommal szoktunk beszélgetni. Készültem edzéseken nyilván, edzőtáborral és futásokkal egyénileg. Hát az elvárásom magammal szemben az volt, hogy nyerjek mindenképpen, illetve akivel találkoztam a döntőben, lányjal, vele találkoztam már egyszer, viszont akkor nem sikerült azt a formát nyújtanom, amit szerettem volna, úgyhogy ez most egy ilyen visszavágás volt, úgymond.
3: Az aranyérmes Dér Laura mellett Kolozsvári Kinga ezüstérmet hozott haza, Török Ricsi K1 75 kilóban ezüstérmes lett, Kurál Lele Háticsek két világkupa bronzéremmel gazdagodott, Ukrajinec Nika pedig egy 5. és egy 9. helyen végzett a versenyen. A Szigetszentmiklósi Kickbox Sport Egyesület versenyzői legközelebb szeptember 18-án mérettetik meg magukat a Jelzolóban rendezendő világbajnokságon.
2: Időjárás.
3: Hétfőn nyugat felől szakadozott felhőzet érkezhet, általában több órára kisüthet a nap, kevés helyen előfordulhat zápor. Az északért szelet élénk széllökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 21 és 27 fok között valószínű.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Laki Hegy Rádió. FM 107. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya, rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Club szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Club közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a Lakihegyre.

szemedben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ringvel.

sem figyelned. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megtett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, a külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, tökölen is.
2: Volt, ami volt már, régen elmúlt, bementem az emlékedet. Akatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.